0: Ez a Manna Hit.
1: Yo, this is Sansone. So I gotta jump, yeah. My new single Jump is a more assertive approach.
2: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
1: Thank you guys for listening. I love y'all.

0: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Cody Towell with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different things come to an end.
2: Megtapasztalhattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.

minden pénteken 18 órától Cinemanna Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Egyre boldogabb vagyok itt fent. Tudjátok, Jobb egy nagyon rossz helyzetben volt, azon ment keresztül. És a barátai egyáltalán nem segítettek. Oda mentek és hibáztatták, hibákat kerestek benne, és ez egyáltalán nem volt jó. A 10. vers azt mondja, az Úr jóra fordította Jobb sorsát, miután Jobb imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amije volt. Amikor imádkozott a barátaiért. Nagyon őszinte leszek veletek ma, és elmondom, hogy prédikálhatnék egy olyan vidám üzenetet egész nap, hogy mindenki ugrándozva menne haza, de ez nem fog működni az életetekben, ha mérgesek maradtok az emberekre. Isten ígéretei feltételekkel jönnek. A hit nem működik, ha nem járunk szeretetben. Galata 5 azt mondja, a hit a szeretet által működik. A szeretet pedig ad és megbocsát. Túl sok a mérges keresztény. Nincs elég időd az életben, hogy elpazarolj még egy napot, hogy mérges legyél valakire, aki közben vidáman éli az életét, és fogalma sincs, hogy mérges vagy rá. Amen. De hát nem bántak jól velem, akkor mit csinálsz inkább? Inkább megpróbálod visszafizettetni velük, vagy hagyod, hogy Isten fizesse vissza? Gyerünk, feltettem egy kérdést. Tényleg azzal szeretnéd tölteni az életed, hogy visszafizetteted azzal, aki megbántott, vagy csak Isten kezében hagyod, és imádkozol értük, és kéred, hogy Isten fizessen vissza? Isten azt mondja, visszafizetem, én vagyok a kárpótlás. Miért nem hiszed el, hogy a megbántott emberek megbántják a másikat, és nagy valószínűséggel, aki téged megbántott, az életében levő fájdalmából tette, vagy tudatlanságból? Miót vársz attól, hogy utálsz valakit, aki már eleve bajban van Istennel? Nem csoda, hogy Isten arra kér minket, mint gyermekeit, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, imádkozzunk azokért, akik így viselkedtek. Érdekeljenek annyira, hogy a mennyben szeretnéd látni őket. Ne segíts az ördögnek, hogy tönkretegye őket azáltal, hogy utálod őket. A remény változást hoz. Ha szeretnéd, hogy bárki megváltozzon az életedben, akkor ne menj ebédelni a barátoddal, és mondd azt, hogy szerintem Charlie soha nem fog megváltozni. Ez a legszebb anyai nézésem. Tudjátok, vannak ilyen anyai tekintetek. Rátok néz, tudjátok. Ismeritek azt a nézést. Úgyhogy most én is így nézek rátok. Ne maradjatok mérgesek az emberekre. Istennek dupla áldása van a számotokra. Szeretném, ha megkapnátok. Amen. A remény változást hoz az életünkben. Hadd mondjak el gyorsan néhány dolgot. 10 módját annak, hogy hogy ne jöjjön változás az életedbe, hát ha vesztegetni akarod az idődet, meg tudod csinálni. Gondoltam, ezt elmondom. Az aggodalom és a szorongás biztos nem változtat semmén. A küszködés, a frusztráció nem változtat semmit. Megpróbálni megváltoztatni dolgokat egyedül Isten nélkül nem fog működni. Csak az alázatos kap segítséget, ezt tanultuk tegnap este. Ragyogó ötletek. Már tudom, mit fogok csinálni. Sára. Ó, oké. Oké, nincs gyermekem. Beküldöm a szolgálomat a férjemhez, együtt lesznek, és így lesz gyermekem. Hány Izmaeled lett, amíg Izsákra vártál?
Belefáradt a várakozásba, és ragyogó ötlete támadt. Oh, ezért természetesen lett gyermeke. Izmaelnek nevezték, ami a háború emberét jelenti, és az is lett. Menjél, és legyen Izmaeled, ha akarod, és évekig cserélgetheted a pelenkáit. Gyerünk, néhányan ügyesen követik, amit mondok. Azt mondjátok, oké, tényleg, igen. Nekem is van egy ilyenem épp most. Van még egy módja annak, hogy ne jöhessen változás az életedbe, ha utálod az életet, amit épp most élsz. Annyira utálom az életem. Egy teljesen más életet szeretnék. Öleld magadhoz az életet, amit most van, és nézd meg, Isten mit tud kihozni belőle. Gyerünk! Hát csak nem szeretem magamat, nem tetszek magamnak. Hát pedig magadnak kell lenned, mert a többiek már foglaltak. Te nem lehetsz én vagyok. Vannak itt emberek ma, akik nem szeretik magukat. Azt mondjátok, nem akarok én lenni, de hát te vagy, de nem szeretem magam. Tudod mit? Akkor egy szörnyű élet vár rád. Tudod miért? Mert bármerre mész, te ott leszel. Nem tudsz magadtól megszabadulni egy pillanatra sem. Még a fürdőszobába is magaddal kell menned. Magaddal alszol, magaddal eszel, magaddal vezetsz. De nem szeretem magam. Fogadd el, ez van. Amen. Ez egy jól elpazarolt idő, ha nem élvezed azt, ahol vagy, azon az úton, amerre tartasz. Az önzés, az önközpontúság, és ha soha nem teszünk jót senkivel, attól valóban boldog leszel. Most itt megállok, és beszélek néhány percig a nagy lelkűség és az adakozás fontosságáról. Ha bármit szeretnél megkapni az életben, akkor vetned kell. Ez a törvény működik az Isten királyságában. Van nálam néhány mag. Ezért mondjuk meglátom ezt a zacskót, és azt mondom, én is szeretnék ilyen paradicsomokat. Nagyon szépek. Csak úgy fogom megkapni őket, ha feláldozom a magjaimat, és elvetem őket. Amen. Most néhány percben megosztok egy történetet veletek. Mert a társadalmunkban egyre csökken a hívők adakozása. És nem szeretném, ha nem jutnának segítséghez azok, akik szükségben vannak. Mert az emberek nem értik meg a nagy lelkűség fontosságát. És ennek az egyik oka az, hogy nincs elég erőteljesen tanítva, ahogy régen volt, ezért én eldöntöttem, hogy itt és ott, ahogy az Úr vezet, többet fogok tanítani az adakozásról. Tudjátok, az egyik oka, hogy nem tanítanak az adakozásról többet, mert az emberek mérgesek lesznek, amikor megteszed. Ott vannak azok a prédikátorok, csak a pénzedet akarják. Ugyan már. Tudod, 71 éves vagyok, 71 és fél, ugyan nem már. Nem azért csinálom, hogy elvegyem a pénzedet. Van házam, van kocsim, van 11 unokám, van hintaszékem, ücsöröghetek és hintáztathatom a gyerekeket. Nem kell ezt csinálnom, nem azért teszem, hogy valaki pénzét megkapjam. Minden, ami bejön, azt kiadjuk, hogy segíthessünk az embereknek a világ minden részén. Hallottam erről és arról. Tudod, mit csináltak? Hát, én nem vagyok ez meg az. Vannak orvosok is, akik kuruzslók, de ez nem tart vissza attól, hogy orvoshoz menjél, ha szükséges. A
Az ördög azt szeretné, ha félnénk tanítani az adakozásról, mert ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell tanulni. Adjatok, és adatik nektek, jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Amen. Istennek nincs szüksége a pénzünkre, nekünk szükséges adni. Nekünk szükséges adni. Miért olyan nehéz lemondani egy kis pénzről? Egy királyok 17. Van itt egy történet, amit ajánlok, hogy olvassatok el magatoknak. Nem fogom most végigolvasni. De Illés egy nagyszerű proféta volt. Éhínség volt a földön. Ő a pataknál lakott, és Isten természetfeletti módon táplálta őt. Volt vize a patakból, és a hollók hoztak neki ennivalót. Nagyon tetszik, amit az ige mond, és kiszáradt a patak. Tudod, hogyha a patakot kiszárad, Isten azt mondja, ideje tovább menni. És Isten szólt hozzá. Menj Sereptába, mert van ott egy özvegyasszony, aki gondoskodni fog rólad. Ő el is ment, megtalálta az asszonyt, de a probléma az volt, hogy ő szegény volt, megtört, depressziós, öngyilkos hajlamú. Na várjunk egy kicsit, nem csak kitalálom. És ehhez küldte őt Isten. De tényleg, nem már Istenem, jobban tetszett a madaras ötlet. Miért küldenéd a legnagyobb prófétát a földön, talán a valaha élt legnagyobb prófétát valakihez, aki olyan állapotban van, hogy amikor Illés enni kért tőle, a nő azt mondta, csak egy kis lisztem van, és egy kicsi olajam. Annyira elég, hogy megsüssem, megosszam a fiammal, megegyük, és meghalunk. Mondtam, hogy öngyilkos hajlamú volt. A halálon jártak a gondolatai, nem az életen. És Illés azt mondta, tedd, ahogy mondtad, de először nekem adj belőle. Most azért tudjátok, hogy menne le ez manapság a médiában. A tévéevangélista a városba jön, hogy kirabolja a szegény, megtört, depressziós, öngyilkos hajlamú özvegyasszonyt.

0: Amen.
1: Ha Isten természet feletti módon gondoskodott Illésről, Illésnek nem volt szüksége az özvegyasszonyra. Nem volt szüksége az ételére, a nőnek volt szüksége a csodára, és ahhoz, hogy megkapja, előbb magot kellett vetnie. Hallottok engem? Nem lehet aratás az életedben magvetés nélkül. Ha szükséged van reményre, adjál egy kicsit másnak. Ha szükséged van áttörésre, segíts másoknak az áttörésben. Amiben segédkezel, hogy mások életében megvalósuljon, Isten megvalósítja azt a te életedben sokszoros módon. Amen. Egy másik módja, hogy ne jöjjön a változás az életedbe, ha bűntudatban, kárhoztatásban élsz minden hiba miatt, amit a múltban elkövettél. Most végre elengednéd, lépj túl rajta, és menj tovább Istennel. Ma. Nem máskor. Ma. Emberekhez futni ahelyett, hogy Istenhez futnánk. 7 módja, hogy eljöjjön a változás. Ne aggodalmaskodjatok semmi miatt, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ima, hálával és hálaadással mindazért, amid már van. Ha már eleve negatív és elégedetlen vagyok azzal, amim van, miért adna többet, hogy amiatt még többet panaszkodjak? Szükséges, hogy a hála legyen az alap az életünkben. Ezt nem is kell magyarázni. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata nektek, akik a Krisztus Jézusban vagytok. Adjatok hálát Istennek mindenben. Ezért az én áhítatom a következő évre 365 nap hálaadás. Addig kell gyakorolni, amíg nem megy. Amen. Mennyire vagy hálás? Én szeretnék lenni a leghálásabb ember a Földön. Amen. És még van mit tanulnom. A Biblia azt mondja, hogy légy hálás, és mondd ki. Nem elég csak hálásnak lenni, ki is kell mondanunk. Ki kell mutatnunk az elismerésünket az embereknek. El kell mondanunk Istennek és az embereknek, milyen hálásak vagyunk azért, amit Isten tett az életünkben. Az imádság olyan erőteljes. Legyen ez egy olyan év, amikor többet imádkozol, mint azelőtt. És nem arról beszélek, hogy térden állva, elbújva valahol, hanem, hogy imádkozd át magad a napon. Sokszor kértem Istent, hogy segítsen nekem. Már reggel is, és mielőtt kijöttem, kértem a segítségét. Uram, segíts, te légy itt. Neked kell megtenned. És terveztem, hogy megköszönöm neki, ahogy végeztem. És amikor felszállok a repülőre, imádkozom jó utazásért. És ha megyek az étterembe, imádkozok finom ételért. Amen. Imádkozd át magad a napon. Máté 7. rész, 7. és 8. vers. Reménykedj! Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok. Zörgessetek, és az ajtó megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Legyetek kitartóak az imában. Néha azt mondom Istennek, én nem vagyok tiszteletlen, de azt mondom, ez a te ígéd, és addig nem fogom be a számat. Amíg meg nem történik az életemben, vagy bárki életében, akiért imádkozom. És ez nem tiszteletlenség, mert a Biblia azt tanítja, hogy legyünk álhatatosak. Nem a tartozol nekem hozzáállással, hanem úgy, hogy felemeljük Isten elé az igéjét. A Biblia azt mondja, imádkozd az igét, és emlékeztesd őt az ígéreteire. Isten, ezt mondtad, és én elvárom ezt. Elvárom, hogy meglássam, ahogy megvalósul az életemben, vagy annak az életében, kiért imádkozom. Gyerünk! Reménykedjetek! Bánjatok jól másokkal, amíg hiszitek a dolgok megvalósulását a saját életetekben. Imádkozzatok és mondjátok, várakozzatok elvárással, reménységgel a változásra. A jó dolgokat valljátok meg, amíg vártok. 4. pont, várjatok türelemmel és jó hozzáállással, legyetek áldás másoknak, amíg várakoztok. Tedd meg a részedet felelősséggel, de a gondodat az Úrra vessed. És a 7. pont, ne engedd, hogy amit látsz, megzavarjon. Róma 8, 24 és 25. Annyira jól szórakozunk, ugye? Ez egy boldog hely, mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit látunk,

látunk nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor türelemmel és nyugalommal várjuk. Én a remény rabja leszek, és te? És végül a zsidók 11, első vers. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez a tulajdoni lapja, az előlege azoknak a jó dolgoknak, amik jönni fognak. Legyünk a reménység fogjai. Példabeszédek 3.12 azt mondja, a késleltetett reménység beteggé teszi a szívet. Azzal kezdtünk csütörtökön este, hogy az Isten valóságos szava, hogy megszabadítja az embereket ezen a hétvégén a depressziótól és minden ehhez kapcsolódó lehúzó dologtól. Mert Jézus azt mondja, nézzetek fel, mert közeleg a megváltásotok. Ő a mi dicsőségünk és a fejünk felemelője. Minden elkeseredés, depresszió, csüggedés, kétségbeesés és minden ilyesmi az ellenségtől való. És ez nem az, ahogy Isten szeretné, hogy éljünk. Ez nem az a rendeltetés, amit Jézus megvásárolt nekünk a vére által. A késleltetett reménység. Hogyha nincs reményünk, az indítja el bennünk ezeket. Megbetegíti a szívet, a szív pedig beteg lesz. Ezért kihirdetem ma, hogyha a reménység rabja leszel, ha elvárod, hogy valami jó dolog történjen veled minden nap, nem tudom, melyik nap fog feltűnni, de elmondhatom, hogy minden nap sokkal boldogabb leszel, amíg várakozol, mintha félelemben várakoznál, aggodalomban, szorongással, frusztrálódva a test cselekedeteivel és minden szörnyűséggel és utálva az életedet. Elvárom Istentől, hogy nagyszerű dolgokat cselekedjen. Elvárom Istentől, hogy nagyszerű dolgokat cselekedjen. Tudjátok, elfáradok abban, hogy konferenciákat csinálok. Fáradtan ébredek, mire szombat reggel lesz, és tudod, bízok Istenben, hogy ő megjutalmaz engem a kemény munkámért. Ezért kíváncsi vagyok arra, mit fog tenni. Elvárom Istentől, hogy valamit tegyen. Gyerünk, miért nem kezded el élvezni az időt Istennel? Miért nem leszel a fia, a lánya, és engeded, hogy gondoskodjon rólad? Miért nem adod fel a vallásos hozzáállásod, és kezded azt mondani, Istenem, te vagy a legjobb barátom örökké? Amen. És hiszem, hogy valami jó dolog fog történni velem és rajtam keresztül ma és minden egyes nap. Amen.

tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: need to have a little gentle shift of prioritizing instead of, like what I did, driving straight off the cliff, crashing your car, and then trying to regroup from the collision. You know what I'm saying? Like, we do this. So let's take this in pieces and make it more easy for you to take away from today. If you're feeling like something is not in harmony in your life right now, don't panic. We all feel this way from time to time. You're not alone. You are not the only one that is experiencing this. And frankly, everybody is. So whether they're better at hiding it than you or not, everybody's experiencing sometimes where this harmony or lack of harmony creeps in and convinces us that we're way off track. We need to second guess and question everything in our life to know what we're meant to do. So I know you want to completely swing the steering wheel, redirect your vehicle, turn around in the other direction, and just go home, back to your cozy bed, sulk, get inside your own head, and then live there for months. We do this, don't we? But we need to make this change. We need to make this change today. Decide that this will not be your pattern anymore, friend. Instead, we're going to focus now on the slight shift, the gradual pondering, the step away to be alone with your thoughts, allowing little moments of grace here and there, and then back on the road we go. Because I feel strongly that if you're leaning into personal development like you are today, you're listening to this podcast, you want this to better you, and I hope it is, and I hope that what you're spending your time doing in your life is bettering you. If you're doing that, you are already equipped in a beautiful vehicle that is yourself, made up of uniquely designed talents and abilities that need to be shared with this world, at home, in your workplace, in your passions, in your relationships. Let her out and don't look backwards. You aren't going that way. You can pick up the pieces at any time and retrain your brain to make subtle shifts. Okay, that's what we're focusing on today. Subtle shifts instead of a dramatic step backward. I started this episode reflecting on how I, myself, have taken a step back these last few months. But at the end of this waiting for me, I realized, looking back now, that I was mainly on the right path. I just needed to shift slightly into my priorities, and I feel like it's the same with you too. Don't abandon the car that you are in right now. Don't abandon what your priorities are or where you're going in what direction with whatever vision. Don't abandon that completely. Put the key in that ignition and know that you're driving in the right direction. You may need to make subtle shifts, and be okay with that. Allow yourself grace to do that. But be confident in your calling. And let's ride along with that imagery together today. Ready? Go.
1: Mannaword. Mannaword. Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
2: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS.
3: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
5: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es méllila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podped jó voltából. Szívem csücske. Szívem csücske. Ami a szemnek láthatatlan. Péter Petra podcastja.
1: A szívem csücskében egyértelműen olyan emberek vannak, akik a szívünknek nagyon kedvesek, és hát természetesen Balázsi Panna is közéjük tartozik. Hogyha megengedtek nekem egy ilyen kis privát kitérő gyorsan, mielőtt köszönök a Pannának, nekem ő volt a nagy példakép. Én miatta kezdtem rádiózni, mert annak idején, és ezt már ezerszer hallott a szegény, 1997-ben én meghallottam a Csempe boltban, ahol dolgoztam, az Oltán utcában, hogy a Panna elköszön, délben talán azt hiszem, és azt mondta, hogy és akkor én most megyek, és megeszem a túrorudimat, és én álltam egy nagy greslappal a kezembe, és azt mondtam, hogy Istenem, hát én ezt akarom csinálni. Szia, Panna!
2: Szia! De hogy mit akarsz csinálni, hogy rádióban mondhasd azt, hogy most túrorudit eszel, vagy nem tudom, életigenlést hallották?
1: Mindent!
2: Ki, vagy mi volt?
1: Mindent, mi volt azt, hogy egy mondatban lehet ennyire kedvesen megmutatni egy pici privát csücsköt az életedből. Nem is tudom, látod megmagyarázni, de valahogy ott az volt egy kapcsoló, tudod. Most mondhatnám ilyen fenszín, hogy trigger, de nem akarom. Szóval ott valami elindult. Nem tudom, a túrorudi, meg a hangod, meg egyáltalán, meg egyébként annak idején az a fiú, akivel én jártam még réges-réges-régen, neki egyszer a születésnapján miatt betelefonáltam hozzád a rádióba, és te köszöntötted föl, tehát, hogy nekem a rádióhoz mindig te nagyon erősen kapcsolódtál.
2: De jó ez. Uh-huh. Igen, 97-et mondasz, egyébként az iszonyú izgalmas év volt. Vagy hát ugye azok az évek.
1: Az a Rádió Bridge volt. Rádió Bridge nyugalmat sugároz. Emlékszem, hogy zseniális muzsikák mentek. Sokat játszunk egyébként a Manna FM-en is belőlük. De ez neked hogyan jött a rádiózás? És akkor most elindulunk innen.
2: Na jó. Hát úgy indult, hogy én gyerekszínészkedtem. Amikor 9 éves voltam, anyám dolgozott a hát, Királyi TV-nek, és volt ott egy iskola televízió nevű, hogy nevezzem ezt, egy ilyen egység, amely kifejezetten azzal foglalkozott, hogy olyan tartalmat gyártott, amit aztán levetítettek az iskolákban, gondolom azért, mert akkor még nem nézett mindenki éjjel-nappal tévét, vagy nem tudom.
1: Mm-hmm. Hát nem is nagyon volt mit.
2: Volt egy félórás kisfiam, ami arról szólt, hogy beteg vagyok, ez is volt a címe, és hogy a kislány mandula gyulladása bekerül a kórházba, kiveszik a manduláját, és hogy ez milyen trauma neki is, a szülőnek is, meg hogy az osztálytársak hogy visszanyúlnak ehhez, körülbelül ez volt a komoly történet, és valamilyen okból kifolyólag a rendező nem talált egy megfelelő 9 éves kislányt erre a feladatra, máig sem értem, hogy ez hogy lehet, és addig mondogatta anyámnak, hogy de ő tudja, hogy neki van egy 9 éves gyereke, és hogy mi lenne, ha, hogy anyám beadta a derekát. Most anyám azért egy elég bohém, laza nő, szemben az apámmal, aki viszont egy ilyen kicsit szigorúbb, tehát iskolába kell járni típusú apuka volt, és aztán hát megállapodtak, hogy azért én járok iskolába, de egy kicsit forgathatok, stb. Na, és akkor csináltak velem egy próbafelvételt, azt mondták, hogy mindig erre vágytak, és akkor leforgattuk ezt a filmet, aminek az volt egyébként a plusz csavarja, hogy rá 2 hétre tényleg kivették a mandulámat, és ugyanott a Heimpál gyerekkórházban, mint ahol forgattuk ezt a filmet, és én mondtam, hogy ez tök jó, mert akkor visszamehetek ugyanoda, ahol már mindenkit ismerek, és mondtam, hogy akkor a professzor vegyek ki a mandulám, és ezek a nővérek szolgáljanak ki engem, amit ott bent vagyok. És akkor így is lett, és ezt a sztorit meg is írtam az egyik gyerekkönyvemben, de nem akarok csapongani, majd arról is biztos fogunk beszélni. És ugye, amikor az ember elkezd bármit csinálni ebben a szakmában, ez ugye mai napig így van, akkor elkezdik őt jegyezni. Akkor sorba jöttek, hogy akkor lesz most egy ilyen film, arra elmennék egy olyan film, és akkor megcsináltam még egy ilyet, aztán otthon kicsit kitört a hiszti, hogy jó, hát nem lehet ennyit forgatni és lúgni az iskolából. Uh-huh. És akkor abban állapodtunk meg, hogy én elkezdek szinkronizálni, mert a Pannonia filmstúdióban, ahová én gyakorlatilag a következő 8 évre beköltöztem, ott meg lehetett mondani, hogy én csak suli után érek rá. És akkoriban még nem 3-ig, meg 4-ig, meg nem tudom én hányig voltak a gyerekek iskolában, hanem ilyen 1 óra körül általában már leléphettünk, és akkor én a nap hátra levő részét sok esetben ott töltöttem. Teljesen zölden kerültem oda is, és akkor megtanultam ezt szépen lassan, pár szinkron rendezőnek kihullott tőlem a haja az elején, de aztán beletanultam ebbe, mert azért itt is lehet rutint szerezni, és aztán rengeteg szovjet, NDK, lengyel, cseh sorozat, ami ment szombat meg vasárnap délelőttenként, abban én mind-mind benne voltam, mert az idősebbek vagy az őrültek, akik ilyenekért rajonganak, emlékeznek a Majka a csillagok küldöttje.
1: Te voltál a Majka?
2: Én voltam Majka,
1: igen.
2: Vagy emlékezhetnek a Tau bácsira, vagy még a... Igen, Tau bácsiban én voltam, hát már nem tudom, ki voltam a Tau bácsiban, de az egyik főszereplő. És aztán ugye ebből lett, az már a legvége volt a házi buli első része, meg hát millió egy dolog. Vagy még ami nagyon kedves volt, az egy kis romantika, az méltatlanul, pedig volt olyan jó, mint a házi buli, szóval az méltatlanul így el lett feledve, de a fiatal Diane Lane-nek voltam a hangja, és a Sir Laurence Olivier volt a másik főszereplő. Az is egy nagyon szuper kis mozi volt. Na hát, és ott elképesztő hangulat volt, ott ismertem meg a Kisberkestől a Gesztig, meg még millió egy Jelisztratov Szergely, meg 1000 millió akkor nagyon futó gyerekszínészt, Ábel Anitát ott ismertem meg, aki akkor 6 éves volt szerintem, nem sokkal több. És hát akkor voltak fiatalok az olyan legendás színészek, mint a Mácsai Pál, vagy a Szerenyei Béla, vagy a Cseke Péter. Úgyhogy ez nagyon, tényleg marha jó időszak volt.
1: Ez megváltoztatta az életedet, Panna? Megváltoztatta az életedet az, hogy egyszer csak ennyi helyen lehetett hallani a hangodat?
2: Én nem éreztem úgy.
1: A gyerekek körében
2: hát, mondjam, olyan értelemben biztos megváltoztatta, hogy nem olyan voltam, mint a kortársaim, hogy együtt lógtunk suli után, már mint lógtam, amikor lehetett, de én nagyon sokat melóztam. De persze ez nem meló volt az én szememben, hanem szórakozás. És nagyon-nagyon szerettem csinálni. Hova tovább? Több pénzt kerestem akkor, mint az anyukám. Amit én így odadogattam neki, mert nekem minek. Én meghagytam annyi pénzt, hogy a büfében elkölthessem, de egyébként... odaadtam neki, mert nem volt rá szükségem. Úgyhogy én tényleg ez szintiszta szórakozás volt.
1: Panna, honnan ezután volt Amerika? Az amerikai tanulmányok azok ezután
2: jöttek,
1: igaz?
2: Igen, most hát ugye nem a kérdésedre válaszoltam a legelején.
1: Egyáltalán nem baj.
2: Kezdődött a rádiózás, de ennek szervesen köze van hozzá, mert hogy én itt alapoztam meg ezt a fajta ismerettséget, nem ismertséget, illetve hát ismertséget is, de ismerettséget, tehát azok az emberek, akiket itt megismertem, aztán ők velük később tartottam a kapcsolatot, barátok maradtunk, és amikor visszajöttem Amerikából, akkor ők kerestek meg igazából Villám Gézával az Élen, akivel meg még egy ilyen újságíró szülők gyerekének tartott nyári táborban ismerkedtem meg, ott ismertem meg Szellő Istvánt, meg még sok-sok embert. Úgy igazából ezeknek a gyerekkori barátságoknak, amik mind ilyen helyeken szövődtek, annak köszönhetem, hogy én később bekerültem a rádióba. Ezért voltam ilyen körülményesebben. De igen, azután jött Amerika. Tehát nekem ezt az egyébként nagyon kényelmes és izgalmas életet, ezt egy éles váltással megszakította Amerika, amit egyáltalán nem bánok, mert mindig ezt szoktam mondani, hogy lehet, hogy azóta az E-kategóriás színésznő lennék valahol vidéken, vagy nem tudom tényleg. Tehát, hogy bármi lehet volna. És ez így kiszippantott engem ebből a dologból, de aztán 9 év után ugye hazajöttem, és viszonylag hamar ez az egész közeg megint megtalált.
1: És Amerikában azt az életet élted, amit mi látunk mondjuk az ilyen tínédzser filmekben, amikor készülnek a promra, ugye, vagyis hát a szalagavatóra. Tehát olyan volt a középiskola, olyan volt az egyetem, az nagyot változtatott rajtad? Van, hogy érzed annak a hatását a mai nap is?
2: Hát 9 fontos évet töltöttem ott, 17 éves koromtól 26 éves koromig, úgyhogy hát ha az nem hatott rám, az elég érdekes lenne. Az első 1-2 év az nem volt könnyű, tehát nagyon-nagyon más világ. Talán a mai gyerekeknek már nem annyira, mert a különböző streaming, meg TikTok, meg én nem tudom, hol, ők azért látják, hogy milyen ott az élet, meg most már talán nincs akkora különbség a kettő között, de amikor én oda mentem, akkor óriási volt, és hát nagyon idegen volt minden, meg kellett tanulni azt az életet, úgyhogy az időbe telt, meg hát a nyelvet is. De nagyon sok külföldi barátom volt az első néhány évben, aztán egyre több olyan amerikaival is összebarátkoztam, akiknek már volt egy ilyen nagyon jó nemzetközi világlátásuk, tehát jártak már a saját államukon kívül is helyeken, és megtapasztalták azt, hogy milyen kulturális sokszínűség van. Úgyhogy az, persze az nagyon-nagyon jó volt, hát még én gimibe, úgy volt, hogy a harmadik végén mentem el Amerikába, és aztán ott 2 évet kellett még járnom gimibe, hogy a krediteket, tehát hogy minden, ami kötelező volt, azt én is meg tudjam csinálni. És úgy, mindezt úgy, hogy jártam még esti iskolába is, meg nyári iskolába is, hogy 2 év alatt behozzam azt a fajta lemaradást. Mindazonáltal én, aki gyakorlatilag szintén szórakozni jártam be a gimnáziumba, azt kell, hogy mondjam, sokkal többet tudtam, mint az átlag amerikai gyerekek, tehát nem volt egy nagyon megerőltető dolog ez a 2 év, és ott érettségi sincs, úgyhogy én azt megúsztam. Az érettségi abból állt, hogy az éppen abban a fél évben felvett, nem tudom, 6 tárgyból, még csak nem is szóbelit, hanem valamilyen dolgozatot meg kellett csinálni, és ennyi volt. Ezzel letudtuk jaj, az érettségit.
1: Jaj, de jó.
2: Úgyhogy én egy mázlista vagyok ilyen szempontból, és akkor utána elmentem egyébként ott a környéken, mert én Virginiában éltem, Észak-Virginiában, és ott volt egy viszonylag közeli egyetem, ami azóta nagyon kinőtte magát, csodálatosan néz ki. Amikor kimegyek, akkor el szoktam oda látogatni, mert mindig lenyűgöz, hogy fejlődik, és hogy mekkora már. Úgyhogy én nem bentlakásos voltam, ami azért az amerikai filmeken tipikusabb, hogy így koleszben laknak. Én nem, én otthon laktam, és bejártam a suliba. És akkor nemzetközi kapcsolatokat tanultam, meg spanyol, tehát 2 ilyen alapdiplomám van.
1: Sose gondoltad azt, hogy visszaköltöz?
2: Én már nem hiszem, hogy ilyen végletekben gondolkodnék bármiről, tehát akármi lehet. Nyilván a perspektíva meg a gondolkodás az, ami más igazából, amit hozol abból, hogy külföldön élsz. Hogy van összehasonlítási alapod, és akkor megpróbálod mindennek a jobb végét. Tehát amíg én kint éltem, addig hazajárogattam, és élveztem az itteni káoszt, meg őrületet, és akkor visszamentem, és ott egy ilyen rendezettebb élet volt. Kiszámíthatóbb is. Itthon pedig annyira izgalmas időszak volt, amikor én hazaköltöztem, ez a 93, hogy igazából egy percét nem bánom, hogy visszajöttem, de én soha nem mondanám neked azt, hogy nem fogok visszamenni, vagy nem fogok elmenni egy harmadik, vagy egy negyedik helyre, mert simán benne van a pakliban, tehát engem a korom sem igazán tart vissza ettől. Ma már tényleg mindenki laptop nomád. Úgyhogy másfél évben laptop nomád. Tehát hogy az elmúlt másfél évben, amióta van ez a furcsa covidos bezártság, én gyakorlatilag a gépem előtt ültem és dolgoztam. Úgyhogy ezt igazából Tanganyikáról is lehetne csinálni, nem kell nekem ez így ülni Budapesten. Úgyhogy hát nem lehet még tudni, hogy mi lesz, de nincs bennem ilyen, hogy már pedig én csak itt, vagy már pedig én csak ott. Én tök nyitott vagyok erre.
1: te egy nagyon fegyelmezett embernek tűntél a magad kis bohémságával nekem mindig, és aztán amikor mi megismerkedtünk később az RTL reggeliben, és vezettünk együtt misót, hát arról nem beszélek, hogy akkor hogy be voltam tojva, hát gondolhatod, amikor én apa Balázs Pannával, Jézus Mária, mondom, hát és hogyha béna leszek, és a hülye leszek, hát ez a lány okos, és látta a világot, és egyáltalán úgyhogy teljesen be voltam tojva, de aztán láttam, ahogyan beszélsz, és az az elképesztő varázslat, ahogyan te tudod használni a hangodat, nyilván a rádiózásban ez a nagy szerelem számomra is, meg biztos neked is ez volt, az nagyon sok mindent, hát hogy mondjam, csak úgy fel tud szabadítani, vagy fel tud oldani, hogy olyan nagyon szépen tud szólni az emberhez. Figyelsz mindig arra, hogy hogy bánsz a hangoddal? Vagy neked így jön, ahogy beszélsz?
2: Hát nem tudok erre tudatos választ adni, de azt hiszem az, hogy én 9 évesen már bemondó nő akartam lenni, és ezt napi rendszerességgel gyakoroltam. Tehát ott volt a
1: TV újság?
2: Nem is tudom, mi volt a neve már. TV és rádió újság, de hogy a TV részét olvastam fel, és ültem a nappaliban egyedül, és akkor ezeket pont olyan precízen, vagy helyesen felolvastam, mint nem tudom, Takács Marika, meg Tamási Eszter, meg nem tudom, meg Kikó Berke Zsuzsa. Úgyhogy ez biztos, hogy számít.
1: Meg, tudod, mi a vicces? Hogy én ugyanezt csináltam, amit te, kb. Ugyanennyi idősen, csak én a vécén ülve, hogy el tudjak bújni mindenki elől, mert valahol
2: én is
1: volt valaki.
2: Persze. És csak ha bejött anyám, akkor abbajt.
1: Aha, igen. Na én ezért mentem gyorsan inkább a vécébe, és akkor nem is csináltam semmit, tehát maximum az ember pisilt, és akkor ott sokáig bemutat, és akkor szóltak a többiek, amikor egy idő után nekik is kellett valamit csinálni.
2: Hogy ugyan a vécé jöjjön, nem jó, mert az víz hangzik.
1: Na mondjuk az igaz, látod, ennyire nem voltam rá tudott. De az biztos, hogy arra én is figyeltem, hogy ezeket a szófordulatokat, hogy az ökölvívás szerelmeseit várjuk a képernyők elé. Na, 17 órás kezdettel, mert ezt mondták, ezeket én is mondtam.
2: De amúgy hogy lehet bárki szerelmes az ökölvívásban, most, hogy így belegondolok?
1: Hát ezt nem tudom. Jó, ma biztos van olyan, aki igen, ezt én se értem. Na, sok mindenbe lehet szerelmesek, de hát... Volt, amit így kellett. Figyelj, te vagy a bohém, vagy te vagy a fegyelmezett? Mondtad, hogy anyukád bohém, az apukád pedig a szigorú. Te bohém vagy, ugye?
2: Igen, és szerintem fiatalabb koromban rendkívül az voltam. Csak az voltam inkább. És most azért, hogy már van 2 lányom, meg felelősség, meg egyébként én nem voltam, amikor te mondtad, hogy én milyen tudatos voltam, vagy nem tudom, milyen szót használtál, hogy fegyelmezett. Én akkor egyáltalán nem gondoltam magam fegyelmezetnek, sőt.
1: Tényleg?
2: Sőt, én teljesen spontánnak és improvizatívnak gondoltam akkor magam, és egy csomó mindenre nem is készültem, hanem csak tényleg jól éreztem benne magam. Tehát az én fiatalságom, ahogy már mondtam, hogy a gimi is ilyen volt a szinkron is. Én általában így éltem az életem, hogy én csak úgy jól éreztem magam. Ez az aspektus hiányzik is, tehát most már tényleg ez a fenne nagy odafigyelés, meg tudatosság, ez annyira már nem esik olyan jó. Tehát én nem gondolom. Alapból én azt hiszem, hogy nekem jót tesz, ha nem vagyok túl fegyelmezett. De igen, az elmúlt években sokkal több fegyelemre volt szükség, elsősorban egyébként azért, mert átment az írásba a létem, tehát hogy sokkal többet írok, mint korábban, régen mindig csak beszéltem. Uh-huh. És a beszédben nekem megy ez a kapcsolatteremtős, múzolós, jó, érezzük jól magunkat vonal, az írás meg ennél nekem sokkal exaktabb.
1: Aha.
2: Pedig a rádiózás is nagyon exakt, ezzel te biztos egyet értesz, hogy gyakorlatilag a szavainkon keresztül kell mindent kifejeznünk, míg a tévében vannak más eszközök is, akár a testbeszéd, akár a mimika, vagy bármi más, de a rádióban pedig ez az egyetlen eszköz, ami rendelkezésre áll, és ezért az ilyen értelemben valóban precizitást kíván. De mondom, nekem ez megy, mert olyan kicsi korom óta gyakorlom ezt. De az írás az ennél sokkal fegyelmezettebb az én fejemben.
1: Akkor most beszéljünk egy kicsit az írásról, mert a tévéről még nem beszéltünk, de arról is fogunk majd a reggeliről, mert hogy valahol azt olvastam, hogy a kereskedelmi televíziózás aranykorában ébresztette az országot reggelente, és ez szerintem így is volt, tehát a legjobb korszakban voltunk ott. Szerintem, de erről akkor majd később. 2015-ben megjelent a Csuromvíz, ugye? Remélem, hogy jól tudom itt az adatokat.
2: Jó.
1: És hirtelen megváltozott minden, és tulajdonképpen, ahogy megtalált téged a mandula műtéttel ez az egész szakma, úgy talált meg téged egy buli alkalmával, a Lira vezérigazgatójával, nagyfőnökkel beszélgettél, ugye? Egy bulin.
2: Hogy van.
1: És ott kiderült, hogy esetleg akkor miért ne írjál. Fölhívott másnap a hölgy, ugye? Valami ilyesmi. Szóval, hogy neked olyan szép aranyfonállal van vezetve a kis sorsod, én legalábbis így látom, minden happy-vel meg kupával együtt természetesen, de hogy olyan nagyon szépen megvannak a sarokpontok, és tudod, mi a fantasztikus? Hogy mindig is azt láttam rajtad, hogy olyan nagyon szépen és lágyan tudsz belesimulni abba az irányba, amerre kanyarint téged az életnek az útja.
2: Igen, ezzel egyetértek. Persze biztos van, aki ezt nem tudom, sodródásnak, vagy így nem egy tudatos tervezésnek állítaná ezt be, és abban is van igazság, de én valahogy úgy vagyok ezzel az egésszel, tehát az egész életemmel, hogy engem hajt a kíváncsiság. Abban a pillanatban, amikor már semmi nem fog érdekelni, akkor kell kivonulni, de ez ettől nagyon messze állok. Tehát, hogy igazából belülről én még mindig ilyen rácsodálkozós, kicsit naív, fiatal mentalitású vagyok egy csomó mindenben, és ami érdekel, vagy ami kihívást jelent, arra az esetek 99%-ában igent mondok. Csak akkor nem, ha az annyira elrugaszkodott, hogy nem szeretném, de hogy igen, hogy megkérdezte ezt, hogy mit szólnék, meg hogy kb. Akkorák a gyerekeim akkor 6 évvel ezelőtt, ami őket érdekelné, mert hogy ilyen alsótagozatos vonal, alsótagozatban úgy harmadikig illik elkapni a gyerekeket, hogy elkezdjenek olvasni, mert ha nem, akkor elveszítjük őket. Ez is egy tapasztalás így az elmúlt évekből, és akkor így mondtam, hogy nagyon érdekel, de tényleg nem tudom, hogy tudok-e írni, mert hogy előtte voltam, nem tudom, rovatvezető a Joy magazinban, meg ilyenek, de hát ezt tudod, mennyi, az sem mennyi. És akkor pár hónapig ezen így agyaltam, és utána leültem, és valóban az első könyv első fejezete született meg aznap, amikor leültem, hogy akkor megpróbálom. És akkor kérdeztem, hogy de akkor mondják meg, hogy merre menjünk tovább, és mondták, hogy erre. Mondtam, jó, de hát ne vicceljetek, hát én sose írtam életemben, tehát ti vagytok a szerkesztők, ti tudjátok, hogy mi a jó, azt se tudom, hogy megtaláltam azt a hangot, amit kerestek, vagy hogy egyáltalán. És mondták, de ez jó, te folytasd. Mondtam, de tényleg mondjatok már valamit, mert megőrülök, hogy így nem kapok valami kapaszkodót, és mondták, de nincsen kapaszkodó, ez a kapaszkodó, amit írsz. És akkor mondtam, jó, nem értem. És akkor írtam tovább, és totál láttam egy idő után a sztorit, az egészet. És akkor a történet felénél, mert úgy folyamatosan beszéltem az én drága szerkesztőmmel, aki egyben a Manókönyvek főszerkesztője is, amelyik ott a Lírán belül a gyerekkönyveket felelős, Csapodi Kingának hívják, és akkor Kingával beszéltünk, és úgy félúton még nem volt kész az első könyv, azt mondta, én azt hittem, hogy egy könyvet írok, ugye? Azt mondta, hogy jó, hát szerintem ebből több legyen. Tényleg? Jó. De mégis mennyi a több? És akkor először lett azt hiszem 2, aztán 4, aztán a csillagoség, és ugye most tartunk a 12-nél, de most befejeztem Szandra történetét, mert most már mást szeretnék írni, meg szerintem már mindent elmondtam így 8. végére, amit erről a lányról el akartam mondani. Úgyhogy így kezdődött, és a mai napig a legsikeresebb egyébként ez az első könyv, a Csuromvíz, de ez állítólag mindig így van. Hogyha van egy sorozat, abból az első fogy a legjobban, és most már a hetedik újranyomásnál tartunk, ami egészen elképesztő, úgyhogy igen. Meg teljesen új rajongók lettek a gyerekek, és az a fú, az nagyon jó. Ez nagyon jó.
1: Az egészen más érzés, nem?
2: Igen, és tudod, mi a legnagyobb ok, amit életemben kaptam az összes munkámmal és mindennel, mi amikor azt mondja az anyuka vagy a gyerek, hogy ez pont olyan, mintha nálunk lenne otthon.
1: Az mennyire cuki.
2: Igen. Igen, csodálatos, klassz.
1: A Szandra, aki a Csuromvíznek is, meg az egész könyvsorozatnak a főszereplője, a kislány, az illusztrációkban is nagyon emlékeztet engem rád is, meg Lizára is, aki a te kisebbik lányod. Uh-huh. Van belőletek benne?
2: Hát először az illusztrációra reflektálnék, hogy Csapodi Kinga volt az, aki kitalálta, hogy Ripper Renátával összehozzon engem, és úgy csináltuk meg az első könyvet, és soha nem találkoztunk.
1: Tényleg?
2: Igen, tehát ő a kisebbik lányomat sem ismerte, vagy semmi ilyesmi. De aztán, amikor már az első könyv megjelent, és mentünk a könyvfesztiválra, könyvhétre, stb., akkor már persze találkoztunk, és akkor egy kicsit megismertük egymást, és az azért szerintem csiszolt azon, hogy ő hogy látja ezt az egészet, meg nyilván én is adtam egy leírást arról, hogy szerintem Szandra milyen, még a legelején. De hogy válaszoljak a kérdés másik felére, persze. Tehát azt hiszem, hogy egyrészt teljesen emlékszem, milyen 9 évesnek lenni, amikor a sorozat elkezdődik. Emlékszem a hangra, tehát hogy milyen voltam akkor. A későbbiekre nem annyira, de arra, hogy 9 évesnek lenni, milyen, arra határozottan. Nyilván a gyerekeim is bizonyos szintig benne vannak ebben, és aztán a fantáziám, tehát van egy csomó dolog benne, amit csak kitaláltam. De úgy működött, de valahogy úgy olyan ez, mint a filmnézés, hogy így peregtek a kockák a szemem előtt, és olyan volt, mintha néznék egy filmet, és azt leírtam. Hát úgy van, hogy így gondolkodom hónapokig, hogy miről szóljon, és amikor úgy nagyjából összeáll, akkor leülök, és piszok gyorsan megírom 2 hét alatt, vagy ilyesmi.
1: Édes Panna, köszönöm, hogy rám értél, vagy ránk írtél, és akkor most tírszerűen szerintem menjünk, és együnk meg egy túrorudit.
2: Egy túrorudit? Jó.
1: Ahogy az elején is mondtuk.
2: De ezt majd bevasalom rajtad.
1: Mindenki, most már gyűjtöm élőben. Azt, hogy amikor végre tudunk találkozni, akkor majd eszünk együtt egy túrorudit. Annyira köszönöm, hogy beszélgettél velem.
2: Én köszönöm, nagyon jó volt.
1: Puszi, köszönöm szépen.
0: Puszi. Szívem csücske. Ami a szemnek láthatatlan. Péter Petra podcastja. Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon vagy a Podped applikációban érhető el. Podped.

0: Együtt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkert is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A 3 napos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz 0., valamint mínusz 1. nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i 0. napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovics és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Beton Hofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el. Pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve. De van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én 11-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak, a csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördöglyuk. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördöglyukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti. A kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete szurdok barlang, simán simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi remete szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A remete szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk remete szőlősre is.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Egy perc alá csökkenhet a biztonsági ellenőrzés ideje a budapesti repülőtéren. Budapestre is kerülhetett a veszélyes azbesztes kőzúzalékból. Kiderült, hogy mikor rendezik meg az idei Budapest Pride-ot. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentősen gyorsulhat az utasok áthaladása a budapesti repülőtéren. Egy új biztonsági ellenőrző rendszernek köszönhetően bizonyos esetekben akár egy percnél is kevesebb idő alatt átjuthatnak az utasok az ellenőrző pontokon. Ugyanis új biztonsági ellenőrzési rendszert vezetett be a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér üzemeltetője. A fejlesztés célja az utasforgalom gyorsítása és a zsúfoltság csökkentése. Az új rendszer egy olyan program részeként valósult meg, amelynek keretében teljesen átalakították a biztonsági ellenőrzési területet, és modernebb technológiával felszerelt ellenőrzősávokat alakítottak ki. A korszerű berendezések gyorsabb csomagvizsgálatot tesznek lehetővé, miközben az utasok mozgása is gördülékenyebbé válhat. A reptéren külön előkészítő zónákat is kialakítottak, hogy egyszerre többen készülhessenek fel az ellenőrzésre. A fejlesztés része az automatizáció növelése is, ami csökkentheti a kézi ellenőrzések számát, és gyorsabbá teheti az áthaladást. A biztonsági személyzet számára új munkaterületeket hoztak létre, az alkalmazottak pedig speciális képzést kaptak az új rendszer használatához. A rendszer egyik legfontosabb célja a várakozási idő minimalizálása. A fejlesztők szerint bizonyos esetekben akár egy perc alá is csökkenhet az ellenőrzés ideje. A projekt nemzetközi együttműködésben készült, a fejlesztésben részt vettek többek között az Edinburgh Airport és a London Gatwick Airport szakembere is. A cél egy olyan egységes biztonsági modell kialakítása, amelyet más európai, japán és latin-amerikai repülőtereken is alkalmazni tudnak a jövőben. Súlyos környezetvédelmi botrány bontakozik ki Magyarországon, osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalék kerülhetett Budapestre és több más térségbe is. A szakemberek szerint a veszélyes anyag hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A Falter osztrák lap oknyomozása alapján kiderült, hogy az osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalék nem csak vidéki területekre, hanem Budapestre és a főváros környékére is eljuthatott. A beszámolók szerint az érintett anyagokat az építőiparban használták fel, és több helyen köztük játszóterek, gyermekotthonok, bölcsödék és óvodák közelében is megjelenhettek. Az azbeszt rendkívül veszélyes anyagnak számít, mikroszkópikus rostjai belélegezve súlyos betegségeket, például tüdőfibrózist vagy daganatos megbetegedéseket okozhatnak. A probléma különösen alattomos, mert a tünetek sok esetben csak évtizedekkel később jelentkeznek. Az uniós szabályozás szerint azbeszttartalmú anyagot nem szabad forgalomba hozni. A mostani ügyben azonban az osztrák bányákból származó kövek mégis Magyarországra kerülhettek, ráadásul jelentős mennyiségben. A G7 számításai szerint az elmúlt közel 30 évben mintegy 34 milliárd forintos üzletet jelentett az osztrák bányáknak a magyarországi export. Az építőipari kő és kavics behozatala különösen az elmúlt 10 évben nőtt meg látványosan. A minták azbeszt tartalma egyes esetekben 5-50% közé esik. A jelentések szerint a szennyezés olyan mértékű volt, hogy egy német laboratórium a további vizsgálatokat is megtagadta, mert nem rendelkezett megfelelő védőfelszereléssel. A szakértők szerint egyelőre beláthatatlan, hogy mennyi időt és pénzt emészthet fel a szennyezett építőanyagok felkutatása és biztonságos eltávolítása. Az ügy környezetvédelmi és egészségügyi következményei hosszú évekre meghatározhatják az érintett területek sorsát. Június 27-én tartják a 31. Budapest Pride felvonulást, jelentették be a szervezők, akik már hivatalosan is jelezték a rendezvényt a rendőrség felé. A szervezők szerint az idei esemény az egyenlő jogokról és a demokratikus értékek melletti kiállásról is szól majd. A Budapest Pride szervezői közleményükben úgy fogalmaztak, hogy szerintük a tavalyi demonstráció megmutatta, hogy sokan állnak ki az egyenlő jogok és a gyülekezési szabadság mellett Magyarországon. A felvonulást a jelenlegi szabályozásnak megfelelően május 27-én jelentették be a hatóságoknál. A szervezők bíznak abban, hogy a rendezvény békésen és szabadon valósulhat meg, ahogy az előző években is történt. Közleményükben hangsúlyozták, hogy szerintük továbbra is fontos kérdés az LMBTQ közösség jogainak helyzete, valamint a gyülekezési törvény szabályozása. Úgy vélik, még több változásra van szükség az egyenjogúság területén. A szervezők azt is kiemelték, hogy az idei felvonulásra várják mindazokat, akik tavaly is részt vettek a demonstráción, illetve azokat is, akik fontosnak tartják a demokratikus értékeket és az egyenlő bánásmódot. A Budapest Pride az elmúlt évtizedekben az ország egyik legismertebb emberi jogi és közéleti eseményévé vált, amely minden évben több ezer résztvevőt vonz a fővárosba. Rendkívüli vizsgálatot rendelt el a MÁV vezérigazgatója azoknál a mozdonyoknál, amelyekhez hasonló szerelvény gyulladt ki hétfőn a kelenföldi pályaudvaron. A tűzeset komoly fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, több tucat járatot érintve. A MÁV vezérigazgatója Hegyi Zsolt a közösségi oldalán jelentette be, hogy soron kívüli műszaki ellenőrzést rendeltek el, annál a mozdony típusnál, amelynek egyik példánya a hosszú hétvége utolsó napján gyulladt ki a kelenföldi pályaudvar területén Budapesten. A tűzeset során személyisérülés nem történt, ugyanakkor az oltás és a műszaki mentés a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe. Az eset miatt 45 vonat teljes útvonalán kimaradt, további 51 járat pedig csak rövidített útvonalon közlekedett, ami jelentős késéseket és kellemetlenségeket okozott az utasoknak. A vezérigazgató szerint az eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. Metallica kiállítás nyílik Budapesten a dupla koncerthez kapcsolódva. Nem csak koncerttel, hanem különleges kiállítással is készül a Metallica budapesti fellépésére a szervező csapat. A rajongók június elejétől ritka erekéket, hangszereket és különleges relikviákat is megnézhetnek a fővárosban. A nagyszabású tárlat a Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban, a RAM Kolosseumban nyílik meg június 6-án, és egészen augusztus 1-jéig lesz látogatható. A kiállításon magángyűjteményekből származó relikviák kapnak helyet, köztük különleges Metallica emléktárgyak és ritkaságok is. A világhírű amerikai zenekar 8 év után tér vissza Budapestre. Az M72 világturné keretében június 11-én és 13-án adnak koncertet a Puskás Aréna stadionban. A két este különlegessége, hogy eltérő setlisttel és más előzenekarokkal készülnek. A koncertsorozathoz kapcsolódóan több kísérőprogramot is szerveznek. Június 12-én rendezik meg a Metallica Budapest Takeover eseményt, amelyen például könyv- és gitárbemutató is lesz a Magyar Zeneháza épületében. Emellett véradást is szerveznek a Magyar Vöröskereszt közreműködésével a Budapest Arénában. A sikeres véradók limitált kiadású Metallica pólót kapnak ajándékba. A rajongók számára a pop-up bolt is nyílik majd Budapesten, ahol különleges ajándéktárgyakat és fotófalat is kialakítanak a legendás albumok hangulatát idézve. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene!

0: got to. Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Megáll az idő. Wolter Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életrekeltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral kezdi brüsszeli tárgyalásait Magyar Péter. Csak nem 1000 diplomata útlevelet von vissza a külügy. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adéllal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Velkei György László közösségi oldalán elmondta. Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Megkezdte munkáját az Osztrák-Magyar Tárca Közibizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás érdekében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik önállóságuk alkotmányos védelmét, finanszírozásuk újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Település Fejlesztési Bizottsága. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arról beszélt, nagyon asszályos nyárra számíthatunk idén is. Van egy applikáció, ami lehet jelezni, ki melyik fagondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sok felé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: This is Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
1: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni. Be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
0: It's easy, it's simple. All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: 98.6 Manna FM. A Budapesti régió legjobb programjai.
1: A Szecesszió Világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgótarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. Közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni. Szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csaknem 200 000-en látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen is túl.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral kezdi brüsszeli tárgyalásait Magyar Péter. Csak nem 1000 diplomata útlevelet von vissza a külügy. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adéllal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Velkei György László közösségi oldalán elmondta. Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Megkezdte munkáját az Osztrák-Magyar Tárca Közi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás érdekében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik önállóságuk alkotmányos védelmét, finanszírozásuk újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Település Fejlesztési Bizottsága. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arról beszélt, nagyon asszályos nyárra számíthatunk idén is. Van egy applikáció, ami lehet jelezni, ki melyik fagondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz.
2: Időjárás.
3: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
2: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
3: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
5: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
1: Reklám hangzott el.
6: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Házkutatást tartott a NAV a Kulturális Minisztériumban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Súlyos visszaélések és gyanús közpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában az előző vezetés több tucat zsáknyi ledarált dokumentumot és iratmaradványt hagyott, közölte este a kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán hozzátette, hogy megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és a közpénzfelhasználással kapcsolatos problémák kivizsgálása. Belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan történt 17 milliárd forint kifizetése, és milyen szerződések születtek. Még mindig nem késő nyári munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hős Képzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu weboldalon lehet tájékozódni. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthették oda. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érméket. Egyre többen adakoznak az italos üvegek dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, István Dániel vagyok. Már is indul a Budapest Update, szépen kopik a hét. Még mindig köszönhetjük mindezt a pünkösnek, már csütörtök van, ugye hétfőn nem kellett dolgozni. Május 28-át mutat a kalendárium, mindjárt nyitom is, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán mondom, hogy mire jutottam a budapesti aktualitásokat illetően, ma is lapozgattam, kattintottam. Július 1-től például megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, a parkolási díjak is drágulnak, többek között erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy Budapest a futball tudomány központja is lesz. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Május 28-a van, már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 174 éve a mai napon született Rákosi Szidi színésznő, színészpedagógus, eredeti nevén Kremsner Szidónia, Rákosi Béla, Rákosi Jenő, Rákosi Viktor és Rákosi Ida testvére. 154 éve született szintén a mai napon Horger Antal nyelvésztanár, a Szegedi majd a Kolozsvári Egyetem tanára, József Attilának a Szegedi Egyetemről való eltanácsolása kapcsán híresült el. 103 éve született szintén a mai napon Ligeti György, Kossuth Díaz zeneszerző, többek között a Ragyogás filmzenéjének szerzője, teljes neve Ligeti György Sándor. Tanulmányait a Kolozsvári Zenekonzervatóriumban, majd a Budapesti Zeneakadémián végezte Farkas Ferenc, Bárdos Lajos, Járdányi Pál és Veres Sándor tanítványaként. Az elektronikus zenével végzett kísérleteinek eredményeképp szakította felfogással, hogy a zenét dallamokból, akkordokból állítsa össze, ehelyett egy képlékeny hangmassza mozgatására koncentrált. Ennek leírására vezette be a mikropolifónia fogalmát. Élete késői szakaszában zenében is megjelent a metrika, majd a harmónia is. Egyetlen operája világhírűvé vált 1978-ban írta a Le Grand Macabre címmel. Aztán később Bosch festménye nyomán komponált művet azóta bemutatta a világ számos jelentős operaháza. Műveit a nyugati avantgárd zene mellett a magyar muzsika is jellemzi. Számos művét világhírű mozifilmekben is felhasználták, ilyen volt a 2001 űrodisszea vagy a Ragyogás. 98 éve született Szécsi Margit költő, grafikus illusztrátor a mai napon, Nagy László költő felesége volt, fia Nagy András grafikus művész. Gruber Hugo is a mai napon látott napvilágot 88 éve, ő Jászai Mari Díjas bábszínész, szinkronszínész volt. Egyébként a Bábszínház aranygyűrűs művésze is, ezt 1988-ban kapta meg. 16 éve hunyt el Békés Pál író, műfordító, drámaíró, többek között a Két balkezes varázsló szerzője. 10 éve az IBI Magyar Bizottságának elnöki posztját is betöltő írót életének 55. évében érte a halál. Budapesten született egyébként 56-ban, dolgozott magyar, illetve angol tanárként, később a Magyar Televízió stúdióvezetője, 97-től 2000-ig a színházért és irodalomért felelős szerkesztője volt. Alkotott regényeket, novellákat, meseregényeket, hangjátékokat, film, illetve tévéjáték forgatókönyveket és színműveket is. Angolból fordította többek között Woody Allen műveit. Munkáiból számos tévéfilm és rádiójáték készült, színműveit, például az Egy kis térzene, a Szegény Lázár, a Pincejáték, az Ösztánc, több budapest és vidéki színház is bemutatta. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki, József Attila díjat is kapott. 291 éve született Keresztúri Ferenc, orvos egyetemi tanár, a Moszkvai Egyetem orvosi fakultásának dékánja, a neurofiziológiai kutatások egyik úttörője, több külföldi akadémia tiszteletbeli tagja. 126 éve hunyt el a mai napon Hollán Ernő, hadmérnök, altábornagy, államtitkár, a Tudományos Akadémia tagja. János Szombathelyen született, aztán Budapesten hunyt el. Az MTA tagja volt, ahogy mondtam, a Magyar Mérnök és Építész Egyet alapítója és első elnöke. Budapesten, Újlipótvárosban utcát neveztek el róla. 116 éve született Mikszáth Kálmán író. Ő a hagyományos anekdotisztikus ábrázolás, az élőbeszédhez közelítő eleven stílus legnagyobb mestere. Regényében híven ábrázolta a nemesi középosztály pusztulását, a gentrik világát. Kiemelkedő művei a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Különös házasság, a Fekete város, Beszterce ostroma vagy Szent Péter esernyője. 64 éve hunyt el Senyei Vera, a színész énekesnő, ő már főiskolásként is szerepelt, majd sorra aratta a sikereit a különböző színházakban. Feltűnő szépségű, méltóság teljes megjelenésű, erotikus légkörteremtő színésznő volt, rekettes, fátyolos hanggal. Sanzonokat egész életében szívesen énekelt. Neki írta Hubay Miklós Melitta szerepét az Egy szerelem három éjszakája című darabjában. 1961-ben érdemes művész kitüntetést kapott. És 4 év, hogy nincsen közöttünk, Haumann Péter, Kossuth Díaz színész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, az Indula Bakterház szereplője, illetőleg Hókusz Pók magyar hangja. Ma is zavartalan napsütés várható, de frissül az idő, a maximumok ma már csak 25 fok körül alakulnak. Nem sokára arról lesz majd szó a Budapest Update-ben, hogy július 1-től megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, a parkolási díjak drágulnak, készpénzes jegyvásárlás nem lesz, az SMS fizetés viszont megmarad.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. Hát többek között például arról, hogy július 1-től megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, a parkolási díjak drágulnak, készpénzes jegyvásárlás nem lesz, az SMS fizetés viszont megmarad. A városvezetés indoklása szerint az automaták üzemeltetése egyszerűen túl sokba kerül. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója korábban a Népszavának elmondta, volt olyan budapesti kerület, ahol a működtetés évi bruttó 100 millió forintot emésztett fel. Vitézi Dávid közlekedési miniszter még fővárosi képviselőként arról beszélt, hogy a parkolóautomaták üzemeltetése sok esetben többe kerül, mint amennyit bevesznek rajtuk. A váltás a gyakorlatban keveseket érint majd érzékenyen. Az RTL híradónak nyilatkozó járókelők elmondták, hogy már eddig is telefonos alkalmazással intézték a parkolást. A BKK közlése szerint a kártyás fizetések aránya jelenleg is 90% feletti. Budapest a futballtudomány központja is lesz. A magyar fővároson közben a foci világszeme, a május 30-i bajnokok ligája döntő előtt néhány nappal, május 26-án a budapesti Marriott Hotel adott otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának. A cél, hogy a labdarúgás ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőként mutassák meg. A The Science of Football a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplői azt vizsgálták, hogy miként formálját a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági társadalmi folyamatokban, írja a portfólió összefoglalója. A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indult, majd a szurkolói élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezetett végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé. Brutálisan megdrágul a budapesti taxizás, elérték a taxisok, amit akartak, mégsem boldogok. A megjelent hírek szerint 27%-kal emelkednek majd a díjak. Május végén hosszú idő után újra összeült a fővárosi közgyűlés, ahol megszavazhatják a budapesti taxiárak megemelését. Mint ismert, utoljára 2023. márciusában emeltek a tarifákon, akkor alakult ki a jelenlegi árazás. Az új szabályok értelmében már, ha megszavazzák a képviselők, akkor az 1100 forint alapdíj 1400 forintra, a 440 forint kilométerdíj 560 forintra, a percdíj 110 forintról 140 forintra emelkedik. Ez 27%-os tarifa emelkedést jelent, holott az Országos Taxi Szövetség, a Főtaxi, az Uber és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ennél alacsonyabb, 15%-os lépést indítványozott. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy minapi háttérbeszélgetésen elmondta, már tavaly elkezdődtek a taxiszervezetekkel a tárgyalások, de ezek elsősorban az ellenőrzések hatékonyságának javításáról, valamint a visszaélések kiszűréséről szóltak. Azt elismerte, vannak aggályok az ügyben, hogy egy ilyen drasztikus emelés hatására mennyivel csökkenne a kereslet a taxik iránt. A közgyűlés jóváhagyása esetén júliustól lépnének életbe az új tarifák. Külön érdekesség, hogy reptéri fuvar esetében egy extra 1000 forintos díj kerülne az alapdíjba, ezt azzal indokolják, hogy a repülőtér üzemeltetői drágíthatják a taxi bejárást. Üzent a magyaroknak Brian May, felújítják a Queen legendás budapesti koncertfilmjét. A magyar zenerajongók emlékezetében kiemelt szerepet játszhat ez 1986. július 27-i dátum. Ez volt az a nap, amikor a Queen együttes Magic Tour elnevezésű turnéjának állomásaként koncertet adott a Népstadionban. Az ikonikus pillanat, amikor Freddie Mercury a színpadon énekelte a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, még azokban is megvan, akik nem voltak ott a koncerte. Az eseményről készült Hungarian Rhapsody Live in Budapest 1986 című film világsláger lett. Brian May és Roger Taylor jelenleg a koncertfilm digitális restaurálásán dolgoznak. A legendás zeneünnepről egy film is készült. 40 évvel ezelőtt szerveztük a nagy turnénkat, az utolsó Queen turnét, amely Freddie-vel valósult meg. Volt egy megérzésünk, és egy magyar promóter, Hegedűs László is azt javasolta, hogy vállaljuk a kockázatot, és keljünk át a vasfüggönyön, menjünk el Budapestre, mert valami rendkívüli történhet. Most 40 évvel később ismét valami rendkívüli történik Magyarországon. Budapest folyamatosan szerepel a nemzetközi hírekben, és újra meg újra örömteli, felemelő képeket látok a városról a televízióban, kezdte a videóüzenetét az élő legenda Brian May, aki kitérte a 40 éves filmre is. Akkoriban 40 évvel ezelőtt csodálatos barátokat szereztünk Budapesten. Az akkori magyar filmművészet legjobbjaival együtt dolgozva készítettünk egy nagyon különleges filmet arról a felejtetetlen Queen koncertről a Népstadionban. Az egész zenekar boldog volt Budapesten, Freddie születésnapját ünnepeltük Johnnal és Roger. el a barátainkkal és a családjaikkal, valamint egy hatalmas bulival a stadionban 70 ezer emberrel. Később azok a milliók, akik világszerte moziban látták a filmet, mind osztoztak velünk ebben az érzésben, és még most, 40 évvel később is ez a közös boldogság összeköt minket. Emlékezett vissza Brian May, aki üdvözölte a szolnoki szimfonikus zenekar és a Crazy Little Queen Bond ötletét, hogy a 40. évfordulóra koncertet szerveztek a budai várba, amely során a Queen ünneplik meg. Közben Budapesten bulizott Jason Statham, testőrei alaposan megszenvedték a helyzetet. Az akciósztár Budapesten a bálna környékén engedte el igazán magát, a testőrei pedig megszenvedtek, hogy lépést tudjanak tartani vele. Jason Statham nem apróztált át a kikapcsolódást. A munka sokszor akár szórakozásként is megélhető, ezt már azok is megtapasztalhatták, akik a Kém című film forgatásán Jason Statham mellett dolgoztak. Burai Kálmán most felidézte, hogy mi történt Budapesten, amikor a világhírű akciósztár a következő nagy sikerfilmjén dolgozott náluk. Burai a The Plotcasting vezetőjeként számos világsztárral dolgozhatott együtt pályafutása során. A Borssal nemrég megosztott története pár évvel ezelőtt játszódik, a főszereplőnk pedig az akciófilmek királya Jason Statham. De milyen körülmények között sikerült őt Budapestre csábítani? A Spy, a Kém című film szervezésén dolgoztunk, amelynek főszereplői Jason Statham, Melissa McCarthy, Jude Law, 50 Cent voltak, kezdte Kálmán. Az irodai munkát elkezdtük, az első fennakadás pedig Statham fénydublőrének megtalálása volt. Ilyenkor a megegyező magasság, mell, derék és csípő méret, illetve a bőrszín a lényeges. A fénydublőr feladata, hogy rajta állítsa be a fényeket és a kamerát, így nem a színész terheli ez a feladat a jelenetek előtt. Az adatbázisban nem találtunk igazán megfelelő embert, viszont az én méreteim és magasságom megegyeztek a színészével, aminek örültem, de nyilván nekem a szervezés jutott, nem a szereplés. A fénydublőr kérdése végül megoldódott, nem csak Statham esetében volt nehéz megfelelő ember találni, 50 Cent fénydublőrének megtalálása is nehézkesen ment a szereplő adottságai és méretei miatt, de végül az is sikerült. A két srác pedig a forgatás alatt óriási haverok lettek, nyilatkozta. A végjáték forgatásán a csúcspont kétségkívül az volt, amikor a bálna elé szervezett buli jelenet igazi partiba csapott át Jason Stathammel a főszerepben. A Spy forgatása dübörgött, igazi humoros, jókedvű csapat dolgozott együtt. A végjáték hangulata minden pillanatban érezhető volt. A 700 fős jelenetet a Bálna nevű épületnél forgattuk több napon keresztül. Egy koncertet vettek fel, ahol emlékeim szerint egy ukrán euróvíziós helyezett zenekar csinált akkora bulit, hogy a statiszták valódi parti hangulatban csápoltak. Az átállások között Statham mindenkivel haverkodott, nem vonult el sehová, miközben a biztonsági embereket verte a víz, nehogy baja essen a tömegben, emlékezett vissza Burai. Hamarosan programajánlatokkal érkezem itt a Budapest Update-ben.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Házkutatást tartott a NAV a Kulturális Minisztériumban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Súlyos visszaélések és gyanús közpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában az előző vezetés több tucat zsáknyi ledarált dokumentumot és iratmaradványt hagyott, közölte este a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és a közpénzfelhasználással kapcsolatos problémák kivizsgálása. Belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan történt 17 milliárd forint kifizetése és milyen szerződések születtek. Még mindig nem késő nyári munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hős Képzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu weboldalon lehet tájékozódni. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthették oda. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érméket. Egyre többen adakoznak az italos üvegek dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti.
0: Időjárás.
1: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: A Szecesszió Világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kis busz áll forgalomba Budapesten, tehát amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállításkérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csaknem 200 000 látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozott a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kereké. Forduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 7-én kerül sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 000 ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercury A kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címivel megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddy kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddy Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP öröklakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örökáron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül másfél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalt, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelés adni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alig volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Szőlőligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgász kunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény hétállomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlotta, közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitva tartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Szőlőliget szinte összeír a szomszéd Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató, bejebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és ellátogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulhat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregényesebb. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilisszent László és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert. A szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
8: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
9: Reklám hangzott el.
10: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Kiadták a hőségriasztásokat több olasz városban is. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 98.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Budapest egyik kedvenc zöld területének, a Városligetnek a története következik. Most, hogy ígértem, jön néhány érdekesség. Hogyan kerültek egyáltalán virágok, virágágyások a Városligetbe, és hogyan nézett ki ez korábban? Egyébként érdemes utána nézni a Google-ben, egy 1935-ös fotósorozatban lehet látni, hogy milyen zöld volt még a Hősök tere és környéke, és az egész liget milyen más képet mutatott. Úgy hívták ezt régen, hogy városerdő, és ezt a bizonyos egykori városerdő közparka alakítását akkor kezdték el gondolatban forgatni, és akkor vette mindez kezdetét, amikor 1817-ben faiskolát létesítettek a területen, ahol felnevelték a Nebien Henrik tervei szerint később szétültetett facsemetéket. A Királyi Szépítő Bizottság vezetője József Nádor Alcsúti és Margit Szigeti kertészetéből adományozott csemetéket és magvakat is a Városligeti faiskola megalapításához. Pestváros kertészete 1867-ben a Városligetben kezdte meg működését Fuchs Emil irányításával. A növényházakat a Páva-szigeten alakították ki, ahol felügyelői házat is építettek. Fuchs Emil 35 éves volt, 1865-ben váltotta a Városi Főkertész Hivatal élén Petz Ármint, az állatkert parkjának tervezőjét. Gondozásba vette az elhanyagolt Városligetet, fasorokat és virágos területeket alakított ki, és a munkája eredményeként jelentek meg a Városligeti rondón, vagyis ismertebb nevén a Köröndön is az első virágágyások. A Körönd színpompás rózsakertje akkoriban a liget egyik közismert látványossága volt. Nagy divat volt akkoriban kivinni szívünk választottját, az urak így vitték ki a hölgyeket, és a rózsákat, a virágokat, a virágzást nézegették, hogyha éppen abban az időszakban tudtak randevúzni. A virágok kultusza hasonló méreteket öltött a 19. század második felében, pont úgy, mint napjainkban. Az 1885-ös országos általános kiállításra felépült az iparcsarnok, amely előtt aztán kialakították az első nagyvárosi jellegű ligeti sétaparkot, látványos virágágyások a szökőkúta zene pavilonnal. Magán a kiállításon önálló pavilonban kapott helyet a virág és zöldség bemutató, ami nagyon szép sikert aratott. Ifjabb Emich Gusztáv zoológus kezdeményezésére pedig ugyanebben az évben alakult meg az Országos Magyar Kertészeti Egyesület. A kertészeti kultúra fejlesztése jegyében az egyesület aztán 1886-tól rendszeresen szervezett virágkiállításokat a Városligetben is. A 20. század elején elkezdődött a nemzetközi virágkiállítások napjainkig tartó sorozata is a ligetben. A legnagyobb hazai kiállítási épületben, a Városligeti iparcsarnokban rendezték meg 1910-ben a második nemzetközi tavaszi kertészeti kiállítást. Ezen aztán bemutatkozott persze a királyi várkertészet, a főváros Margit szigeti kertészete és Herceg Eszterházi Miklós kismartoni kertészete mellett több száz országi kiállító is. A területet, amelyet ma mindenki Hősök tereként ismer, a 20. század első évtizedeiben még szépen gondozott virágágyások és szökőkutak díszítették. Egy egészen különlegesen és üdítően zöld terület volt. A Sikedanc Albert által tervezett műcsarnokot a Vasárnapi Újság 1896-ban úgy mutatta be, hogy a nyugodt és derült épület nagyon illik az eleven zöld lombok közé. Ezek azok a képek, amiket ajánlottam még az elején, 35-ös fotográfiák. Valóban a nyers téglával burkolt meleghatású falak, a színes pirográni díszítmények remekül mutattak a természetes környezetben. A tó város felőli oldala, ahová a műcsarnok felépült, akkoriban még szerves része volt a Városliget fásligetes zöld területeinek, ahogyan azt a múltkor írja. A fákra általában pedig úgy gondolunk, mint az állandóság jelképeire, olyan hatalmas növényekre, amelyek ott élik le egész életüket, ahol születtek, az ember mindig ezt reméli. Ha a liget fái pedig mesélni tudnának, akkor igen kalandos történeteket hallhatnánk az utazásaikról, mert bizony utaztatták őket, többen közülük évtizedekig máshol éltek, felnőtt korukban kerültek a mai helyükre. Már József Nádor idejében is voltak jelentős fa átültetések, de a föld alatti vasút meghosszabbításakor is számos fa áttelepítéséről gondoskodtak a kertészeti szakemberek, a föld alatti vasút segítségével utaztatva őket. A nagyobb méretű, igazi, nagy, öles, idős fák átültetésével a 19. században csak egészen különleges esetekben foglalkoztak. Egyrészt nem voltak ehhez megfelelő eszközök, másrészt pedig a sokféle célra hasznosítás fákat becsülték ugyan, de pótolhatónak tartották őket. Természetes volt az idősebb egyedek kivágása és helyükre új csemeték ültetése. melyeket azután folyamatosan locsoltak és gondoztak. Ezért is látható csupa fiatal fa, például a 19. század végi, 20. század elejé képes levelező lapokon az új épületek körül. Hát ez a Városliget rövid története, a hosszabb történetét érdemes kutatni a neten, és megnézni a régi fotográfiákat.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Itt van a 9 legerősebb gyógynövény szájüregi fertőzések ellen, ugye ott van az afta, a herpes, amik visszatérő vendégek tudnak lenni, illetve a kandida ellen is létezik hatásos szer már, ami a gyógynövényeket illeti. Ugye ezek a különböző szájüregi betegségek azok, amiknek a megelőzésében vagy a kezelésében segíteni tudnak a gyógynövények. Csak ismernünk kell, hogy melyek azok a gyógynövények, amiket ilyenkor be kell vetni. Ugye ott van a herpes, a fogszúvasodás, a fogínygyulladás, az afta, a fogínsorvadás, vagy akár más komolyabb, hosszantartó krónikus betegségek, amelyek kialakulásának a kockázata jelentősen csökkenthető rendszeres gyógynövény használata, de bizonyos betegségek esetében már egyetlen alkalom is képes enyhíteni a tüneteket. A használatuk előtt érdemes persze egyeztetni a kezelőorvossal, attól függően, hogy mi a probléma, aki aztán a kortörténetünk alapján tud adni tanácsokat. Itt van például az eukaliptus, egyébként egy gyönyörű növényről van szó. Ez antibakteriális, gombaellenes és antiszeptikus tulajdonságokkal is rendelkezik. Emellett serkenti a vérkeringést és egyúttal gyorsítja a sebgyógyulást. Szájfertőzések és szájfekélyek ellen használatos. Az illóolaja a cineol vegyületnek köszönhetően képes kifejteni ezt a gyulladást csökkentő hatást, ami mellett még baktériumölő, és nagyon gyakran használják inhalálásra is. A következő a sorban, ami a szájüregi betegségeket, fertőzéseket és azok gyógynövényes kezelését illeti, gyerekek, a csodálatos és fantasztikus varázslatos dió. Mert hogy a diónak is van antibakteriális hatása, a leveléből készült tea segít legyőzni az aftát. Az elegyet csak meg kell forgatni a szánkban, aztán kiköpni, és ezt elég naponta egyszer megcsinálni. Készült 2010-ben egy klinikai kutatás, ami szerint a levél szárnak a rákcsálása is segít megőrizni a szájhigiéniát. A zöld részeiben található juglon vegyület pedig elpusztítja a karcinogén, azaz a rákkeltő baktériumokat, a kivonatával pedig megelőzhető a fogínsorvadás. Ennyire varázslatos a diólevél, természetesen zöld állapotában, tehát most már miután elcsípte a fagy, most már nem. A fahéjból kivont olaj egy nagyon erős antimikrobiális, fertőtlenítő hatású olaj. A tannin tartalmának köszönhetően támogatja a szájnyálkahártyáját, csökkenti a gyulladások mértékét, a fertőzések ellen egy komoly, rendes védőréteket képes létrehozni odaven a szájüregben, és enyhíti a fogfájást is. Az otthoni használatban érdemes a párologtatóba pár csepp illóolajat helyezni aromaterápiás célzattal. Az erős olajat viszont nem szabad közvetlenül a bőrre vagy a nyálkahártyára csepegtetni, erre vigyázzatok, de természetesen a szoba légterét is képes fertőtleníteni, így a diffúzor vagy az aromalámpácska segítségével, de ilyenkor mindig 100%-os tisztaságú olajat választhatok. Aztán gyógynövényekkel tudunk küzdeni továbbiakban, természetesen a körömvirág segítségével a szájfertőzések ellen. Nyersen vagy teaformájában is fogyasztható a körömvirág, a nyálkahártya gyulladásait tudja kezelni, ilyen a fogíngyulladás például, elősegíti a sebgyógyulást is, és egy 2018-ban készült tanulmány szerint rák megelőző hatással is bír, mert hogy olyan bioaktív összetevői vannak, ami képes a szájüreget is védelmezni a betegséggel szemben, úgyhogy körömvirág. Ő a következő a sorban. Fogíngyulladásra ott van az orvosi székfű, vagyis a kamilla, aminek a virágzatából készítünk egy teát, és az is gyors enyhülést tud hozni. Erről is készült egy tanulmány, még 2014-ben, akár 2 napon belül képes megszüntetni a kellemetlen tüneteket a kamilla főzettel való öblögetés. Ott van a levendula, a következő a sorban, ami enyhíti a fogfájás, gyulladás csökkentő hatása van, pontosan emiatt tudhatni a fogfájásra, és egy 2020-as kutatás készült erről, ami a növény aromaterápiás használatát vizsgálta olyan gyerekek körében, akiknek kihúzták a fogát, és azok a gyerekek, akik levendula illóolajat lélegeztek be, kevésbé érezték a fájdalmat. Ennyire varázslatos, ugye, a természet. Jaj, mindig először ezt kéne kipróbálni, nem a kemikáliákat. Nem véletlenül tartalmaz szinte minden fogkrém, borsment a kivonatot. Nem csak az illata miatt, hanem azért, mert bizonyítottan antibakteriális, gyulladáscsökkentő, gombaölő, vírusölő és fájdalomcsillapító hatása is van. Naponta 1-2 csésze teát érdemes fogyasztani, véd a szájüregi fertőzések ellen, és ennél a teánál igaz az, hogy érdemes egy kicsit a szájüregben bentartani, mielőtt lenyelnénk. Ami fontos még, ugye a napokban az egyik jó tanács rovatban elmondtam, hogy például a lefolyó szaktalanítására mennyire jól működik a borsmentaolaj. Gyerekek, kipróbáltam, zseniális. A fürdőszobában, a konyhában is ilyen nagyon kellemes mentolos illat van, és fertőtleníti is a lefolyót, meg a mosogatónak, illetve a mosdónak, zuhany lefolyónak a kis környékét. Úgyhogy teljesen jól működik így is nem csak a szervezetünkben. Aztán itt van az Orbánc fű, aminek a kivonata már a kialakult herpesz kezelésére is használatos. Hipericin tartalma van, és emiatt antibiotikus és antivirális hatással bír, ez nagyon fontos. Több vírussal képes felvenni a küzdelmet az Orbánc fű, köztük például a herpesszel szemben is nagyon hatékonyan bevethető. Úgyhogy hajrá, mielőtt a kemikáliákhoz nyúltok, például szájüregi fertőzések ügyében mindig előbb próbáljátok meg a gyógynövényeket.
2: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Ian Fleming, a történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője, egészen pontosan Ian Lancaster Fleming, a brit író, újságíró, aki a második világháborúban tengerésztiszt és hírszerző volt, de leginkább James Bondról ismerjük ő, James Bond karaktere kapcsán, hiszen ő James Bond karakterének a megteremtője. James Bond figurájának a megalkotója vagyonos angol családba született. John Lancaster, aki három regény előszavát is írta, szerint Ian nem szívesen követte volna a családi hagyományokat a közgazdaságtan területén, így aztán gyakran teljesen más véleményen volt, mint a családja többi tagja, úgyhogy ő volt mondjuk úgy a kakukktojás a családban. A diák évei sem voltak unalmasak, az anya azért vette ki egy híres angol iskolából, mert nemi betegséget szedett össze, valami kétes kapcsolatnak köszönhetően, aztán hosszabb, rövidebb után a tengerészet kémelhárításánál kapott állást, úgyhogy innen vannak ezek az ötletek, ezek a morzsák, ezek az információk a James Bond sorozatokban. Godfrey admirális a felettese iklette Bond főnökének M-nek a karakterét. Godfrey admirálisnak köszönhető Bond egyik legjelentősebb ismertető jegye a vodka martini rázva nem keverve, hiszen az admirális is csak így itta. A legendás mondat tehát szintén neki köszönhető. Moneypenny figurája is ebből a korszakból származik, az iroda titkárnőjének a személyisége annyira megragadta ugyanis az írót, hogy az egyik legjelentősebb tulajdonságát kölcsönvette James Bond számára, ugyanis a titkárnő kivételesen jól tudta a kalapot az iroda egyik sarkából a szoba másik sarkában lévő fogasra dobni. Innen származik ez a momentum. Ian Fleming ugyanolyan nőfalu volt az életben, mint az általa megformált hős James Bond, tehát gyakorlatilag ő maga is megmutatkozik a karakterben. A második világháborúban a haditengerészet hírszerzésében dolgozott William Stephensonnal, ebben a minőségében vett részt a brit titkos szolgálatok közös szervének, a Joint Intelligence Committee-nek a munkájában is, ahol akkoriban az MI6 képviselője Kim Philby volt. Philby aztán később az emlékirataiban arról beszámolt, hogy akkoriban unalmas és fura fickónak tartotta Fleminget. A háború után aztán Fleming ismét újságírónak szegődött. A nők is nagyon fontos szerepet játszottak az életében, ezt már azért mondtam ugye az imént. A fontos szerep az több féleképpen is igaz. Anne Charteris volt élete nagy szerelme, de a hölgy egy gazdagabb lordot választott férjéül. Hibájára az 50-es években jött rá az asszony, és 1952-ben összeházasodtak. A nászú több szempontból is jelentős volt az ex-kém számára, hiszen felesége bátorítására neki látott egy már régóta fejében formálódó történet megírására, aminek a címe Casino Royale lett. A történettel megszületett a 20. század legismertebb titkos ügynökének James Bondnak az első története. A nevét egy könyv címlapon szereplő ornitológusról kapta, akivel az író öregkorában személyesen is találkozott, aztán később. A regényt jamaikai birtokán írta, amelynek neve Golden Eye. Ez volt a birtoknak a neve. A Casino Royale csak a kezdete volt a 14 részes könyvsorozatnak, aminek az utolsó része az aranypisztolyos férfi volt, amit az író már nem tudott befejezni. A könyvek esetében is azok a legsikeresebbek, amik később a filmeknél is a legsikeresebbek lettek. Jelesül a Goldfinger, a Dr. No vagy a Csak kétszer élsz. A kiválóan megírt regényeket ma is élvezetes olvasni. Javaslom mindenkinek tényleg nagyon jó szívvel, hogy ne csak nézze a James Bond történeteket, hanem olvassa is előket. Nemzetközi népszerűségük évtizedek óta újra és újra töretlen olvasó táborral rendelkezik. Újabb generáció szereti meg és akarja olvasni is a James Bond történeteket. Sőt, némi további egzotikus bájt kölcsönöz nekik a korszak gondolkodásmódjának, értékeinek és nyilván nem utolsó sorban a tárgyi világának a színes és pontos visszaadása. Kalandokkal, luxussal, kíméletlenséggel és kínzásokkal teli furcsa álomvilág ez, aminek az érzékletes bemutatására mélységes életszeretet és egyfajta nyers, kesernyés filozofikusság is jellemző Flemingtől. Ilyen volt a pasas, egyébként egy állati izgalmas és extra figura volt. Az izgalmas akciójelenetek és a szofisztikáltan megrajzolt karakteres rossz fiúk is a világ siker indokául szolgálhatnak. Hát ilyen volt Ian Fleming, és ennek köszönhetően lett ennyire izgalmas és extra és szerethető és vonzó az összes James Bond történet, és maga a fő karakter James Bond is.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó találmányok sorozatunkban most itt van a giotin, ami érdekes módon a maga kegyetlenségét tekintve mégiscsak valamilyen jó szándékkal született meg. Dr. Giotinnak köszönhető gyakorlatilag az, hogy feltalálták ezt az eszközt, ő maga is közel járt ahhoz egyébként, hogy a róla elnevezett kivégző eszköz áldozatává váljon. Joseph Ignace Giotin, francia orvos, akiről a francia forradalom alatt hírhetté vált kivégző eszközt, a nyaktilót elnevezték, akiről ma beszélünk a találmányok sorozatban. Giotin a francia forradalom idején 1789. december 1-én javasolta a francia nemzetgyűlésben a nyaktiló alkalmazását, mert úgy vélte, és akkor itt van a jó szándék, amit mondtam, hogy így fájdalommentesen lehet kivégezni az elítélteket. Giotin 1738. május 28-án született a Bordeaux közelében fekvő Sens városkában. A bordeauxi egyetemen tanult bölcsészetet, orvosi tanulmányait Párizsban és Reimsben végezte. Szakmai körökben megbecsülésnek örvendett, nevét mégsem az orvosi gyógyászati reformokról írott tanulmányai, hanem a híres kivégző eszköze hozta meg számára. Tulajdonképpen, hogyha visszamegyünk az időben, akkor a közfelfogással ellentétben a gépezet feltalálása mégsem hozzáfűződik. Hasonló kivégző eszközt már az ókori Perzsiában és Itáliában is ismertek, több típusát használták meglehető sikerrel. Egyébként Európában is. A skótok például büszkén állítják, hogy az ő skót szűz néven ismert nyaktilójuk volt az első ilyen szerkezet a világon, amivel 1581-ben James Douglas Morton skót régenst is kivégezték. Giotin a francia forradalom idején, ahogy már mondtam, 1789. december 1-én javasolta a francia nemzetgyűlésben a nyaktiló alkalmazását, hogy fájdalommentesen lehessen kivégezni az elítélteket. A hagyományos kivégzési módszerek ugyanis nagyon lassúak és fájdalmasak voltak, lefejezés esetén például a hóhér sok esetben csak a második vagy a harmadik sújtással tudta bevégezni a munkáját. A beszédében lelkesen kiáltott fel Giotin: szerkezetemmel egy pillanat alatt lenyisszantom az önök fejét, és meg sem fogják érezni, ezt bírta mondani. A derék doktort a humános szempontok mellett az azonos bánásmód igénye is hajtotta, mert addig a szegényeket akasztották, a lefejezés pedig az előkelő kiváltsága volt. A javaslatát csak 2,5 évvel később, 1792. március 25-én fogadták el. Állítólag ebben szerepet játszott az is, hogy Charles-Henri Sanson, a párizsi főhóhír is jelezte, hogy a halálra ítéltek áradatával már nem tud mit kezdeni. A nemzetgyűlés a megfelelő szerkezet kiválasztásával és elkészítésével Antoine-Louis orvost, Tobias Schmidt német hangszerkészítőt és Sanson bízta meg, ők pedig rövid szakmai mérlegelés után az Angliában használatos eszköz mellett döntöttek. A nyaktilót eleinte az orvos nevéről Louisette-nek hívták, de a néphumor nemzeti borotvának is nevezte. A gyilkos gépezet első példánya április elejére készült el, és miután kielégítő eredménnyel próbálták ki, így a Gréf téren föl is állították. Az első nyaktilóval történt kivégzést 1792. április 25-én hajtották végre. A zuhanó bárd alatt egy Peletyié nevű országúti rablógyilkos feje hullott a fűrészporos kosárba, mert hogy oda gyűjtötték ezeket, borzasztóan hangzik, de hát abban az időben ez volt a napi rutin gyakorlatilag. A hírhet szerkesztő

igazán demokratikus volt, ahogyan ezt akkoriban tartották, a korábbi gyakorlattal ellentétben a nemeseket és a közrangú polgártársakat is ezzel az eszközzel végezték ki. A sors fintora, hogy maga Guillotin is nagyon közel állt ahhoz, hogy a saját nyakán tapasztalja meg az általa szorgalmazott nyaktiló humánus voltát, csak Robespierre bukása mentette meg a rá kimondott halálos ítélet végrehajtásától. Ez tehát Joseph Ignace Guillotin és az eszköz, a nyaktiló, a Guillotin története.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene és egy újabb dalpremiér itt a Manna délelőttben. Zola lesz a vendégem a friss hírek után. Az ő Innen szép felállni című új dalának a dalpremiérét tartjuk hamarosan.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sátán tangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Újraélesztési tanfolyamokat szervez fiataloknak a mentőszolgálat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást, és amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László elmondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod- és harmadvonalbeli politikusok, valamint azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hős Képzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu oldalon lehet tájékozódni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdít a főpolgármester, mivel idén is aszályos nyár várható, Karácsony Gergely közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Be Eco applikációra, amin lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Az Óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A járműkiállításon több legendás járművet is felvonultatnak. Itthon napos száraz idő lesz, ma de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A Manna délelőtt mai vendége egy újabb dalpremiér keretében Zola, akinek az Innen szép felállni című dalának a dalpremiérjét tartjuk. Beszélgetünk a dalról, a dalszerzési folyamatokról és még sok minden másról. Érdemes lesz figyelni. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Élet, öröm, zene. A nap minden perc.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy újabb dalpremiér itt a Mannán. Zola a vendégem, és az Innen szép felállni című új dalnak a premierjét tartjuk. Ugye az ősszel debütált a Sehova se passzolok, és ez jelenleg is a Mahasz rádiós lista szereplője. De itt van újra egy beszédes című dal, amiről én azért szeretek különösen nagyon szívesen beszélni, mert azok a dalok, amiknek ilyen címük van, azok általában rejtenek magukban egy saját történetet, és az Innen szép felállni az amúgy is egy nagyon klassz azt mondat, én úgy szoktam másképp megfogalmazni, hogy meg kell fogni a saját hajunkat, és annál fogva kihúzni magunkat a slamasztikából. Szia Zola, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia. Sziasztok, köszönöm a felvezetést. Magam sem mondhatom volna szebben, és lényegre törőbben. Igen, alapvetően valóban rátapítottál a hajadra, vagy a lényegre, hogy igazából, bár még mindig fut a Sehova se passzolok című dal, amit nyilván hát nektek is köszönhetek, meg a rádiós kollégáknak, hogy játsszák, de úgy éreztem, hogy folyamatosan mindig annyi gondolat van benne, meg annyi dolgot akarok magamból kiírni, meg kizenélni, meg kiénekelni, hogy mindig van valami, és hát figyelj az igazság, hogy minden hétre jutna egy dal, de hát azt nyilván nem lehet csinálni. És úgy voltam vele, hogy ha már így benne vagyunk a tavaszban, lassan a nyárban, akkor kéne egy ilyen nagyon mély gondolatból táplálkozó, de mégis egy ilyen pozitív, meg egy ilyen lelkesítő valami. És hát nézd, én szeretek mindig egy ilyen mélyre menni dalszövegben. Az elejénységet azt szeretem meghagyni ilyen lágyabbra, tehát ilyen akusztik popra, amit én igazából mégis mondhatjuk, hogy igazából képviselek. Uh-huh. Tehát, hogy most én azt, hogy most én dalszerzőként milyen dalokat csinálok, az ilyen szemben nem is releváns. Én akusztik popot nagyon szeretem. Uh-huh. Ugye német akusztik dalokból táplálkozom, és az inspirációm is ugye ilyen előadók, akik ilyen dalokat írnak, és ilyen zenéséget képviselnek, de én nagyon régóta foglalkoztatnak ezek a témák, és az Innen szép felállni is egy ilyen téma, hogy ez megint egy ilyen univerzális köntöst kap, hogy nyilván nem csak a saját életemről szól, hanem azért az elmúlt éveknek volt egy ilyen, most nem akarok belemenni itt a szociológiával, politológiával, azért volt egy ilyen közhangulatunk, uh-huh. Van egy ilyen ország hangulatunk, és akkor...
1: De most már van egy új. Most már van egy új.
2: Így nyilván, de az ember erre szeret reflektálni, hogy azért ebbe sok mindent belehallani, meg sok mindent belelátni, és hát én sosem politizáltam, viszont nagyon sok dalomban ezek úgy benne vannak. Nyilván ösztönszerűen meg gyökerestül, de
1: hát meg nem lehetett ezt a hétköznapokból kihagyni, Zola, tehát hogy nem, a közhangulat lehet, és az az energia és az a mentális állapot, amiben voltak vannak az emberek, ez hatott a muzsikára, hatott a zenére, hiszen a művészet az maga az érzelem, és oda-vissza hat.
2: Köszönöm, hogy ezt bekommentelted, mert pontos, hogy én gondolom, úgyhogy akkor te rezegsz ezzel a gondolattal.
1: Én nagyon.
2: Akkor megosztom veled, és köszönöm, hogy így reflektálsz. Úgyhogy igazából ennyi pont.
1: Uh-huh. Az Innen szép felállni, az egy olyan mondat, amit hallottunk sokszor a szüleinktől, meg a nagyszüleinktől. Neked kapcsolódik ehhez valaki? Vagy egy konkrét élmény?
2: Hát alapvetően...
1: Vagy sportoltál, mondjuk, és akkor ott mondták
2: sok. Ezt? Uh-huh. Hát ugye, most az ember, most nyilván, ha az ember mondjuk sokat ül, már nem a börtönben, hanem mondjuk ülő munkát végzel, akkor azt is lehet így fizikálisan áttranszpolálni, hogy akkor ennek is van egy általásos jelentésre, nem csak a mentális dologra gondolhatunk. Szerintem mindenkinek az életében van ilyen, amikor ezt vagy hallja, vagy saját magának mondja, vagy viccesen ezzel ugye néha így ércelődünk, vagy saját magunknak, vagy másnak mondhatjuk ezt. Igen, nálunk is volt a családban, meg van, meg baráti körben, szűkebb és tágabb baráti körben is, de figyelj, igazából nem akarok messze menni, tehát nyilván az ember legtöbbször magából inspirálódik, és azért én hiába vagyok egy nagyon pozitív csávó, meg egy mindig egy ilyen viccelődő, nagyon jó, minek hívják ezt, hangulatú, vagy attitűdű ember, azért nekem is vannak olyan mélypontjaim, amikor azt gondolom, hogy akkor, na most akkor innen hogyan. Ezek átszörik a hétköznapjainkat, de mondom, amit te is mondtál, hogy az elmúlt éveknek is köszönhető ez egyébként, és én ezt is szerettem volna egy picit belecsempészni ebbe a dalba, a sorokba, a hangulatba, és aztán nyilván adni neki egy ilyen tök pozitív, meg egy ilyen tök lelkesítő hangulatot, meg végkifejletet. Én remélem, hogy sikerül. meg sikerült.
1: Én azt gondolom, hogy ehhez kétség nem fér, mert amiben ennyi érzelem van, ráadásul olyan érzelem és üzenet és erő, ami képviseli szerintem a teljes generációnak, és fölle még plusz egy-egy generációnak a hangulatát, az nem lehet más, csak jó, de most ezt meg is hallgatjuk, mert ugye hát a dalt azt csak úgy tudjuk megpróbálni, hogyha meghallgatjuk, és akkor utána jövünk vissza és beszélgetünk tovább Zolával. Az Innen szép felállni című dal premierjét tartjuk, hamarosan jövünk vissza.

0: Felállni.
1: Manna délelőtt Péter Petrával.
2: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM.
3: Egy újabb dalpremiér a Mannán, Zola Innen szép Felállni című új dalának a premiérjét tartjuk. Most meg is hallgattuk a dalt. Hát van benne húzó erő, és van benne csomó olyan dolog, abszolút megtalálhatóan, amikről beszélgettünk, és amiről meséltél a korábbiakban. Hogy áll a többi dal? Hogy áll a lemezed? Mi a helyzet? A többi dalokkal.
4: Igen. Nagyon jogos a kérdés, megköszönöm a kérdést. Alapvetően folyamatosan csinálom, és úgy tervezem, hogy akkor ez most már hamarosan tényleg meg is tud jelenni. Ugye én a szóló karrieremet az most már a negyedik dalban datálom, vagy negyedik daltól datálom, ami azt jelenti, hogy szószul fogalmaztam meg, szóval, hogy jelentően a szóló karrierem úgy néz ki, hogy alapvetően 4 különálló dal már ugye bemutatásra került, és hát ugye most folyamatosan szeretném ugye kiadni a dalokat is, úgyhogy alapvetően a fejemben az egész koncepció megvan már, és a felhakítva lemezt, ugye ezt most már tényleg így nagyon régóta promózom, de mindenféleképpen szeretnék a végére érni. Hát figyelj, nagyon sok dal megvan, ezekre szeretnék ebben az évben pontot tenni, és idén még szerintem várható dalról mindenképpen, sőt, évvégén lesz egy meglepetésem is, uh-huh. Mert ez majd akkor majd, amikor a híthoz értünk, akkor majd átmegyünk rajta.
3: Okay.
4: Ott majd időben foglak titeket is értesíteni.
3: Okay.
4: De hát ami a lényeg, hogy megvan a koncepció, alapvetően összeálltak az egésznek a miensége, és hát van még egy-két olyan szerzemény, aminek itt van a fejemben az egészen, mert általában én úgy gondolkodom egy dalról, hogy én azt már tudom, tehát amikor még a dal nincsen kész, én tudom, hogy az hogy fog szólni, tudom, hogy mit akarok benne, tudom, milyen hangszerek vannak benne, tehát hogy nagyjából az nekem van egy ilyen vízió mindig, ami nem vízió, hanem inkább, nem is tudom, mi a víziónak az audio verzió, ezt ki kell megtalálni, erre majd kell egy jó szó.
3: Audízió.
4: Most feladvány mindenkinek.
3: Audízió, csináljuk egy újat, audízió.
4: Igen, kedvezzenész barátom mondta, hogy ha elmész egy koncertre, amit látsz, az a látvány, de amit hallasz, az halvány. Na, szóval, hogy szóval itt ebben jók vagyunk, de az a lényeg, hogy dolgozom rajta, és hamarosan akkor szeretnék ezt majd egy teljes lemezformátumban átadni a közönségnek, úgyhogy köszi a kérdést, köszi a pressziót, most már még rosszabbul érzem magam, hogy csináljam.
3: Figyelj Zola, hogy megy ez az emberbe? Jön egy érzés, vagy egy gondolat, mert mi civilek, akik nem vagyunk dalszerzők, és nem vagyunk zenészek, és nem vagyunk énekesek, minket mindig érdekel, legalábbis engem, de szerintem biztos, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy ez hogyan zajlik? Eszedbe jut egy szó, egy mondat, egy dal, nem leírod, vagy feldúdolod halandzsával a telefonodra, ez hogy megy?
4: Hát, amiket most elmondtál, az egyébként mind működik, meg mindig az. Én általában én a szavakban eléggé tudok itt hinni, most ilyen közhelyesnek tudni, de mivel ugye dalszövegírónak is tartom magam, nyilván én nekem van egy ilyen dalszövegfétisem, meg van egy szófétisem, úgyhogy igen, valamikor csak értetelek folyamatosan, sorokat, szöveget, dalcímeket, témákat, ez nagyon fontos, hogy az emberek nem mindig mondják ezt ki, hogy témában érdekes éppen gondolkodni. Tehát, hogy milyen témában akarsz dolgozni, vagy milyen témát akarsz kibontani. Aztán ebből ugye nyilván csomó dolog gyökerezik, vagy elkezd így fejlődni, hogy akkor ebből jönnek a szavak, ebből jönnek a mondatok. Például a Sehova se passzoloknál is meg volt már a refrén a fejemben, amit kitaláltam, és csak utólag kezdtem hozzáírni a verszakot, meg a zenét. De maga az a téma, az a 8 sor, az nekem így nem volt a fejemben már. Az Innen szép Felállninál szerintem egyébként megint az volt. Egyébként nagyon sok éves, majdnem több mint 20 éves sémát törtem meg tavaly ősszel, mert képzeld el, hogy én arról voltam mindig ismert, hogy én nem tudtam jó refréneket írni. Tehát, hogy nem voltam soha erős refrén, mindig verszak orientált voltam. Uh-huh. Ennek két oka van, a verszakban jobban hiszek, és a verszak az maga a történetnek a lényege. A refrén az csak egy ilyen, az csak a címet oda könyvnek, de a lényege az a verszak. Uh-huh. És én mindig úgy voltam vele, hogy az a fontos, a refrén meg egy ilyen, az csak pop, nem többi az a lényeg, az egésznek a velője. És ebből kifolyólag valószínűleg ezt így determináltattam magamat, hogy akkor én nem vagyok jó refréníró. Aztán tavaly ez úgy próbáltam kicsit megtörni ezt a sémát, és mostanában azt hiszem magam, hogy előbb írok refrén témát, vagy valami húkot, mint magát a témát, ami nyilván persze nem feltétlenül mindig igaz, de hogy mostanában ezt is próbálom magamat így, hát így menedzselni, hogy ez így másként is tud működni. De amiket elmondtál visszatérve, tökre igaz. Tehát valamikor csak egy zenét játszom fel telefonomon, valamikor egy dallamot játszok gitárra, zongorán, valamikor meg, mit tudom, írok egy tök jó szót, vagy egy szókapcsolatot, mert pedig most kitaláltam az új lemezre már, ugye a lemeznek is ugye tök jó címe van, mert felhalkítva lesz a lemeznek a címe, egyébként egy dal is egyébként, az ennek készen van, az felhalkítva, de hogy maga én szeretek ilyen szavakkal játszani, tehát hogy nyilván a magyar nyelv meg az annyira jó ebben, meg annyira játékos, hogy ezt ki kell használni. Na mindegy. Szóval, hogy ő mindig más a metodus, de a lényege ugyanaz, hogy próbálok egy ilyen szövegorientált és hangulati zenéségben gondolkodni.
3: Zola a vendégem, akivel az új daláról és annak kapcsán beszélgetünk, ez a dal az Innen szép felállni című, amelynek a dalpremierjét tartjuk, és hogy mit tervez Zola a nyárra, az őszre és az év végére, erről fogunk beszélgetni a következőkben, hamarosan folytatjuk.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Egy újabb dalpremiér hitt a Mannán, Zola innen szép felállni című új dalának a premierjét tartjuk, és ennek kapcsán, illetve ehhez kapcsolódva beszélgettünk dalszerzési folyamatokról, címadó szövegekről és gondolatokról, hogyan lett ez a címe ennek a dalnak. Zola mesélt még az egyéb dalszerzői folyamatairól is, meg az ő gondolatairól is, arról, hogy hogyan kapcsolódnak hangulatok és energiák társadalmilag egy-egy dalnak a megszületéséhez, de arról még nem beszéltünk, hogy mi lesz veled a nyáron, milyen fesztiválon, milyen koncerten, hol tudunk találkozni veled, illetve hogy mik a tervek őszre és az év végére.
2: Tök jogos a kérdés. Most pont jövő héten lesz eléggé zsúfolt, mert ott több zenei performance is összejött egy hétre, koncentrálódott. A júniust egy nem csak a húgom névnapjával kezdem, hanem egy akusztikus televízió felvétellel, amelyet képzeld el, hogy most már nem egyedül fogok nyomni, előadni, hanem most már van session zenekar, úgyhogy az Zola performance az már tud működni zenekarral is. Úgyhogy ennek lesz egy alapvetően televíziós premierje, mert egy televíziós műsort vállaltunk egy teljesen akusztikus megszólásban. Úgyhogy ennek lesz a felvétele, egyébként egy nyilvános felvétel, utána pedig készülünk én készülök egy ilyen városligeti koncertre, ez június, tehát Elmino Kelly, júni 6-án szombaton lesz a Városligetben egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy boros rendezvény, ilyen orientált rendezvény, ez a szó le van védve, úgyhogy csak én használhatom, és ott lesz egy az akusztik performance, amely zenész barátommal, utána pedig lesznek különböző ilyen fellépések, ami nem az Zola projekt, hanem a másik zenei megnyilvánulás, annak lesz egy performance-a. Hát a nyár az alapvetően azzal fog tenni nekem, legalábbis a július hónap, hogy dolgozom a dalokon, meg a felvételeken, aztán augusztusban megint visszatérek kicsit játszogatni, aztán pedig ősztől igyekszem megint nagyjából dolgozni a lemezen, és készülök egy tök jó pofa meglepetésre, amit hát késő ősztel és koratélen szeretnék majd bemutatni, úgyhogy az nagyon vicces lesz. Az a baj, idézőjelesen a baj szó, hogy nagyon sok a projekt, tehát hogy nagyon sok a terv, nagyon sok a gondolat, és kevés, oly kevés az idő, ugye, szokták mondani, és hát ezeket most nagyon be kell osztani.
1: Az mindig kevés egyébként.
2: Igen, az mindig kevés, úgyhogy a timinggal, és ahogy a szép üzletemberek mondják, a scheduling az mindig az a sor végén hullog, mint priority, azt kell még az embernek feleztenie, de rajta vagyok.
1: Mi az, ami még tervben van és nem valósult meg? Akár egy kollaboráció, akár egy duett, akár valami más, amit még úgy érzed, hogy szeretnéd, hogyha létrejönne azért az elkövetkező időkben?
2: Igen, most ugye az első nagyon fontos dolog volt az a lemeznek a folyamatos készülése, mert hogy a session zenekart, az Zola zenekart azt ugye összehozzam. Szerencsére ez mint egy ilyen kés a vajban történt. Ez nyilván fontos volt. Ezek a dalok meg tudják szólalni élőben, rendes akár ilyen rádiós verzióban, hogy azt szoktuk ugye mondani, ne csak szóló előadóként lássanak az emberek, hanem hogy rendesen zenekarra, mint ahogy régen is. Ez nagyon fontos volt, ez most pipa, és akkor ezzel majd lehet megyegetni. A többi pedig alapvetően inkább rajtam múlik, hogy hogyan tudom megcsinálni projekteket. A kérdés, amit feltettél, ezt is soha senki nem tette fel nekem, hogy van-e olyan kollab vagy duett, amit szeretnék egyszer összehozni. Ezt a kérdést most amúgy tökre köszönöm, részint meg is lettél velem, mert nem készültem fel rá. Ugye én a zenekari írában ugye régen rengeteg kollabot csináltam, nagyon sok előadóval ugye írtam akár dalt, meg szöveget is, és az igazság, hogy ez egy bizonyos réteg volt, bár megmondom, hogy ez elég széles réteg, de azt hiszem, hogy van meg pár előadó. Egyébként akár a régi, mondjuk az idősebb generációból, inkább a hozzám közelebb álló zenei szférából, akikkel mondjuk érdekesnek találnék egy zenei koprodukciót. Úgyhogy erről most neveket nem fog mondani, mert nyilván nem akarok itt spoilerezgetni, de eddig ez nem volt egyébként jelen az én szóló karrieremben. te lehet, hogy érdemes lenne egyébként. Tehát, hogy én azt látom, hogy ez a rádiós listán is, most pont azt nézegettem, hogy nagyon kevés olyan előadó van, aki egyedül áll elő egy dallal. És hogy ugye én abból a színából jövök, ahol ez hát nem volt nagyon számottevő, mert hogy mindig ugye kollabok voltak. Uh-huh. És ha most az ember fölmegy egy Mahasz rádiós listára, és mondjuk az első 40 helyet megnézi, akkor nagyon-nagyon kevés az előadó, aki egyedül áll elő dalokkal arányában. És megmondom őszintén, ez egy érdekes tendencia. Az elmúlt 10 évben ez miért alakult így? És erre van biztos egy ilyen zenei szociológiai tanulmány, hogy ez miért jó. Erre nyilván vannak ilyen fiókból előkapott ösztönös válaszok. A felét bullshitnek tartom egyébként, mm-hmm. nem tartom egyébként jó szakmai indoklásnak. Szerintem egyébként nem az. Ezeket most nem akarok belemenni. De hogy nagyon, szerintem nagyon meg kell válogatni az, hogy vagy nagyon ilyen mindenkinek ezt emberi tényező miatt akarsz valakivel mm-hmm. együtt zenélni, azért, mert emberileg valamiért, valaminek tartod, vagy szakmailag, vagy csak azért akarsz vele zenét csinálni, mert az neked is hoz nézettséget. És a kettőt szerintem elég észért kéne választani. És hogyha ez a kettő találkozik valahol, az nyilván szuper, csak általában nem ez szokott lenni a magyar színában, és most nem akarok senkit megbántani telefonon, meg rádióban, de hogy azért nézzünk kicsit magunkba, és sajnos ez szokott lenni a tényező. Én viszont másfajta vagyok, tehát hogy engem a, hogy mondjam, valami kötődésnek kell lennie. Pont, ennyi. Nem akartam ezt túlmagyarázni.
1: Nincs túlmagyarázni, de én ezt nagyon értem, és sőt, van, amikor úgy szoktam megkérdezni, hogy akkor most dobjuk be egy eplőt, és bárki lehet, bárki a világon, élő is, és nem élő személy, akkor legyen még ez a záró kérdés, hogy akkor kivel kollaborálnál, akkor kivel duetteznél, vagy kivel csinálnál páros, együtt dolgozós szerzői folyamatot?
2: Hát hülye nekem, ugye nekem gyerekkori kedvencem Bruce Springsteen.
1: Aha.
2: Tehát nyilván az a dolog, amit bármikor be tudod dobni, hogy hát milyen klassz lenne az öreggel nyomni valamit, de az új generációk újabb, vagy mondjuk azt, hogy nála fiatalabb generációk közül, azért mondjuk egy Mumford & Sons-szal, vagy egy Bleachers-szel, bármikor csinálnék bármit is. Úgyhogy, de egyébként hozzá nyilván ez az akusztik folk, amit egyébként a Mumford & Sons művel, az nyilván közelebb áll. Uh-huh. És egyébként most megint van egy ilyen új reveláció ennek a stílusnak. Hát egyébként nyilván velük bármikor bármit. De lényeg, ugye azt szokott tenni a default válaszi zenészetnek, hogy mindig az a jó kollab, hogyha stílusában valami hozzád, vagy tőle távolabb állott választasz. Tehát mit tudom, erre szokták, hogy egy rockzenész álljon össze egy rapperre, ugye erre a tankönyvi példa, ugye Aerosmith, DMC, és ebben vannak ugye a magyar tük.
1: Azt akartam mondani, hogy olyan érdekes, hogy most előhoztam a fejembe, van egy Sheryl Crow és egy Sheryl Crow és Kid Rock kollaboráció, ami tök váratlan. Van egy Sheryl Crow és egy másik country énekes, most nem jut eszembe sajnos a neve, egy nem annyira ismert, Magyarországon legalábbis nem annyira ismert country énekes. Szóval, hogy ezért itt vannak érdekes kollaborációk. Arról például az jutott eszembe, hogy a Gangsta és a Tóth Vera tök jól el tudná ezt énekelni. Szóval, hogy vannak olyan hangulatok, olyan témák, olyan érzések, amiket így lehet összehozni. Amikor azt gondoljuk, hogy a dinnye nem jó a fetával, miközben atya ég, de hogy nem. Szóval, hogy egy csomó na, minden... Igen. Tehát van ilyen, úgyhogy...
2: Egyébként marketing szempontból én már évek óta mondogatom, hogy 15 évet, 18 évet találtam ki azt, hogy Magyarországon én két duettet tudnék elképzelni a piacon, akkor még ugye ezek a nevek talán többet mondtak, de szerintem most sem fog zárt fülekre találni, amit mondok. Szigorúan marketing szempontból mondom most ezt, te is úgy vedd, légy szíves. Tehát szerintem óriási nagy duettnév az, hogy Kiki és Bebe. Remélem, hogy értjük. A másik pedig, hogy szerintem egy Széles Iza és Vastag Csabi duett, az, hogy a színpadon, egy konfnál, hogy a színpadon Széles és Vastag, szerintem mindent vinne. Mondom, szigorúan marketing szempontból.
1: Na jó van. Bárhogy is lesz, azt kívánom neked is, amit szoktam mondani az énekeseknek, akikkel beszélgetek, hogy legyen úgy, ahogy szeretnéd, hogy legyen meg az az álom együttműködés, mert hogy akkor ott biztos, hogy mindig születik egy-egy új csillag, még hogyha nem is látjuk odafönt. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Én köszi, hogy beszélgettél velem. Köszi a kérdéseket. Sziasztok!
1: Szia Zola! A vendégem volt az Innen szép felállni című új dal, melynek a premierjét tartottuk, szerzője Zola, és természetesen várjuk őt vissza, hogyha újabb hírek lesznek az ő házatáján. Szia! Köszönjük szépen még egyszer!
2: Köszönöm!

0: 98 pontat Manna FM életöröm zene és ma napközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Szól ez arról, hogy hogyan tudjuk semlegesíteni a kutyaszagot, hogyan kell helyesen tisztítani a vágódeszkát, különös tekintettel a fa vágódeszkákra. Elkészítünk egy sós cheesecake-et, vagyis egy jutúros kekstortát zöld fűszerekkel, és elmondom majd elsőként, majd ezzel kezdünk, hogy mit tudunk tenni a puffat és karikás szemekkel. Ez a mai Manna napközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Marad a nyári idő sok napsütéssel. Iráni katonai létesítményt bombáztak az amerikaiak. Kevesebben dolgoztak áprilisban, mint egy éve ugyanekkor. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Egy iráni kikötőváros katonai létesítményét bombázta az amerikai hadsereg. Azután csaptak le a drónkilövő állomásra, hogy előzőleg lelőtték az onnan indított 4 iráni drónt, amelyek az amerikai erőket és a Hormuzi szorosban közlekedő hajókat fenyegették. Közben az amerikai elnöki hivatal kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt megállapodás tervezetet, amely szerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, az Egyesült Államok pedig feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Áprilisban csak nem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt 3 hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Továbbra is szükség van a harmadik országokból érkezők foglalkoztatására a hazai turizmusban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás szerint nincs elegendő magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető ezzel kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan megszigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára, főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint közötti, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A tavaszi csapadék hiány miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyogírtás, mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette, a korábbi aszályos időszak visszavetette, az elmúlt hetek meleg csapadékos időjárása azonban segítette a csípőszúnyoglárvák kifejlődését. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a kánikula, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Hogyan tudjuk semlegesíteni a kutyaszagot, hogyan kell helyesen tisztítani a vágódeszkát, különösen a fa vágódeszkára gondolva. Jutúros kekstortát készítünk, vagyis egy sós cheesecake-et, és elmondom elsőként, mert hogy ezzel kezdünk a mai Manna napköziben, hogy mit tudunk tenni a puffat és karikás szemek ellen. Ez a mai Manna napközi, ahogy mondtam, már is kezdünk.
1: Élet

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Mit tegyünk akkor, ha már semmi sem segít a szem alatti karikáinkon vagy duzzadáson? Hát itt van néhány olyan tipp, ami valóban segít változást elérni. A puffadt szemhéj, vagy a szem alatti táska, vagy karikák, duzzanatok sokunkat érintik, és hogyha valakit szavar, akkor sok esetben van rá megoldás, de érdemes odafigyelni, hogy milyen típusú duzzanatról vagy karikáról van szó a szemünk alatt, nem mindegy, hogy melyikre mit tudunk használni. Mi lehet a megoldás? Hát ugye elsősorban, ahogy az imént is mondtam, nagyon fontos leszögezni, hogy nem minden szem alatti táska egyforma, és ezért a kezelésük is eltér. Gondoljunk például arra, hogyha rosszul aludtunk, vagy keveset aludtunk, vagy nagyon sós ételeket ettünk lefekvés előtt, vagy előző nap, vagy esetleg mondjuk allergiával küzdünk. Ez utóbbit jellemzően, mármint az allergiát, a genetika és az életkor kombinációja okozza, és mint ugye már említettük, mindig jelen van. Ahogy öregszik az ember, a szem alatti zsírpárnát borító szalagok inak és a bőr kezd ellazulni, és a támogatás nélkül a zsírpárna kidudorodik. Így magyarázza Whitney Bow bőrgyógyász, és azt is mondta, hogy érdemes megemlíteni még azt, hogy a szem alatti táskák nem ugyanazok, mint a sötét karikák, bár a kettő között van némi átfedés, és sok embernek mindkettő problémája, hiszen egyszerre jelen vannak. A sötét karikát vagy a bőr elvékonyodása okozza, ami láthatóbbá teszi a mögöttes érrendszert, vagy a szem alatti bőr tényleges hiperpigmentációja, más szóval az okok nem ugyanazok, mint a szem alatt megjelenő táskáknál és duzzanatoknál. Röviden összefoglalva, fontos elválasztani a szem alatti táskákat a sötét karikáktól, és még inkább ki kell deríteni, hogy mi áll a háttérben. Hogyha ezt megtette az ember, akkor érdemes kipróbálni házi megoldásokat is, amiket a bőrgyógyászok javasolnak. Ugye elsősorban változtass az életmódodon, ha a táskákat átmeneti duzzanat és folyadék visszatartás okozza, akkor néhány egyszerű életmódbeli változás segíthet. Kezdetnek például jó tud lenni az a szakértő javaslata szerint is, hogy az ember a hátán alszik, vagy emelt fejjel, és ez a pozíció lehetővé teszi, hogy a gravitáció elvégezze a dolgát, és megakadályozza, hogy szunyokálás közben a felesleges folyadék felhalmozódjon az arcunkban és a szemeink körül. Például a só és az alkohol nagy mértékben hozzájárul a duzzanatokhoz és a puffadáshoz, beleértve a szem alatti területet is. Ha mindkettőt csökkentjük, és egyidejűleg növeljük a vízfogyasztást, az például sokat segíthet, az alváshiány is növeli a szem alatti táskák kialakulásának esélyét, ezért a lehető legjobb, hogyha minimum 8 órát alszik az ember. Aztán a következő tipp a szem alatti sötét karikák és duzzanatok kivédésére, például az, hogyha kipróbálunk néhány vény nélkül kapható gyógyszert akkor, hogyha allergia okozza a szem alatti duzzanatokat, ugye ez is lehet, ha ez így van, akkor a vény nélkül kapható antihisztamin, más néven allergia elleni tabletta bevétele segíthet. Ha nem múlik, akkor természetesen érdemes orvoshoz fordulni. Próbáljunk ki mindent, ami hideg. Ugye a hideg hőmérséklet elősegíti az erek összehúzódását, gyorsan csökkenti a duzzanatot. A hideg fém ideális, ez az anyag jobban vezeti a hideget, mint a többi. Beteszünk éjszakára két kanalat a hűtőbe, evőkanalat, és a hátát nyomjuk a szemünkhöz. Ez a legegyszerűbb dolog, amit megtehetünk, és tényleg csodákat tesz. Használtunk jégkockát is, a legjobb eredmény érdekében pedig a belső zemzugtól kifelé kell haladni, vagy a lereszelt krumpli kicsavarva, betéve egy kicsit a hűtőbe egy negyed órára, és azt egy kis gézbatyúba kötve és a szemünkre téve csodás eredményt érthetünk el. Az gyakorlatilag egy pillanat alatt lehúzza a duzzanatot. Aztán érdemes koffein tartalmú szemkörnyék ápolót használni. Ugye a reggeli kávénknak a fő összetevője bizony a reggeli szemkörnyék ápoló krémben is egy ideális választás tud lenni. A szakértők szerint ugyanis a koffein az egyik legjobb helyileg alkalmazható összetevő a duzzanat csökkentésére. Érszőkítő hatású, ami azt jelenti, hogy összehúzza az ereket, és átmeneti rövid távú puffadás csökkentő hatást fejt ki. Így magyarázta a szakértő. Ezeket érdemes tehát bevetni akkor, hogyha az ember fáradtabb, sokat éjszakázott, éjszaka tanult, vagy éjszaka dolgozott, vagy sokat olvasott, vagy éjszakában nyúlóan nézett sorozatot, az különösen fárasztja a szemet. Minden ilyen esetben ezek a tippek bevethetők.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Aki szereti az édes sajtortát, tudod, kekszes, olvasztott vajas, tört kekszes alap, és rajta ez a sajtkrém, hát ami tulajdonképpen a New York cheesecake, és annak az összes változata, azt szerintem szeretni fogja ennek a sós változatát is. Hát képzeljétek el, igen, létezik belőle sós változat. Sós kekszel, és jutúróval, és zöldfűszerekkel elájulsz. Annyira finom. Ez egy zöldfűszeres jutúrótorta, ezt fogjuk elkészíteni. Mi kell hozzá? Nyilván kell hozzá jó minőségű jutúró, úgyhogy olyat keressetek, aminek nem kellemetlenül erős az íze, hogyha pedig túlságosan erőteljes ízűt találtok, akkor érdemes azt kétharmad, egyharmad, vagy fele-fele arányba összekeverni sima tehéntúróval. 6-8 adag készül belőle, tehát ez nagyjából egy 20-as, 22-es csatos torta formába tud elkészülni. Kell hozzá 20 dek a sós keksz, bármilyen, amit szerettek, 10 dek a olvasztott vaj, és itt szigorúan vajról beszélünk, újra nem másról. Kell hozzá fél kiló jutúró, fél kiló naturkrém sajt, nem tömlős, hanem inkább mondjuk egy például egy ricotta vagy egy mascarpone, ugye aminek teljesen semleges az íze. 2 evőkanál olívóolaj, 2 deci tejföl, 1 deci tejszín, 3 zselatinlap, 2 gereszt fokhagyma, szerecsendió, só, bors, kell hozzá snidling, petrezselyem, bazsalikom, de mehet bele még friss kakukkfő is. A lényeg ennek egyébként a friss zöldfűszer, úgyhogy érdemes akkor, ha ezt készítitek, bevásárolni a zöldfűszerekből, és akkor szépen átültetni, mert ugye azokban a földszerű, tőzeges valamiben nem marad meg, életben nem marad a zöld fűszer, viszont hogyha a konyhaablakban szépen elteleltetnétek és megtartanátok, akkor megveszitek most egy részét, egy-két ágacskát elhasználtok ehhez a jutúrós sós túrótortához, és utána pedig átültetitek szépen, és megmarad a konyhaablakban. Na, zárójel bezárva, kell hozzá 5 deka dió, még ez fontos, és 2 csokor retek, vagy éppen ami szezonális kis friss zöldség. A sós kekszet vagy összetörjük egy simítózáros zacskóban, rátéve a konyharuhát, vagy pedig egy aprítógépben finom morzsává daráljuk, és egyszerűen hozzákeverjük tulajdonképpen az olvasztott vajat, ennyi az egész, ezt egy 20 cm-es, ugye 20-as, akkor nem 22-es, 20-as átmérőjű kapcsos tortaforma aljára sütőpapírt fektetünk, és arra szépen ezt a sós kekszes darámanyt vajjal keverve kifektetjük, elsimogatjuk, szétnyomkodjuk, és rászórjuk szépen egy pluszba egy kis fűszer. Tehát már ezt a kekszmorzsát is meg lehet fűszerezni egy pici borssal és egy pici szerecsendióval, amit majd egyébként hasonlóan belekeverünk a jutúróba is. No, ezek után kézzel, amikor már alaposan és szorosan lenyomkodtuk, úgyhogy összeálljon, betesszük a hűtőbe, és ameddig pihen ez a vajas kekszmorzsa alap, addig elkészítjük a tölteléket. Szobahőmérsékletű kell, hogy legyen a jutúró, hogy tudjuk keverni. Hozzákeverjük az ugyanígy szobahőmérsékletű krémsajtot, szépen simára keverjük, hozzáadjuk az olívaolajat, a tejfölt, a reszelt fokhagymát, frissen őrölt szerecsendiót szorunk bele, sózzuk, borsozzuk, belekanalazzuk az előzőleg ledarált fűszeres pesztót, ugye azt is szépen össze kell darálni egy kis ételaprítóban, ami tulajdonképpen csak annyi, hogy snidling, petrezselyem, bazsalikom, az megy bele, és akkor ezt a kis pesztót még hozzá pluszba keverjük. Ha nem akartok otthon pesztót készíteni, akkor akár a genovese, akár a calabrese, akár bármelyik másik pesztó, amit szerettek, az jó lesz hozzá, hogy egy kicsit ilyen frissebb ízt adjunk, de hogyha a hagyományos ízt keressük, tehát amit a recept is ír, akkor a pesto genovese kell hozzá, abból egy evőkanállal kettővel belekevertek a jutúróba, és meg is vagyunk. Na, amikor ez is megvan, akkor belekanalazzuk az előzőleg ledarált fűszeres pestót, ezt már mondtam, igen, és akkor amikor ez kész, akkor elkezdjük áztatni a zselatinlapokat 5-6 perce hideg vízbe, felmelegített tejszínben feloldjuk a zselatinlapokat, és apró adagokban folyamatosan kevergetve a jutúrós krémhez keverjük, ugye ez fogja megtartani őt. Tortaformát kivesszük a hűtőből, már meghűlt és meg dermett a vajas kekszmorzsa, és erre a kekszes alapra rákanalazzuk a jutúrós pesztós masszát, a tetejét szépen elegyengetjük, és nagyjából olyan 6 órára, vagy legjobb, hogyha egész éjszakára a hűtőbe tesszük. Fontos nagyon, hogy lehetőség szerint légmentesen zárjuk le, vagy egy ilyen kapcsos műanyag torta hordó formában, vagy bármi mással, ne legyen a hűtőnek jutúró íze, és ne legyen a jutúrós sajtortának más íze a hűtőben, mondjuk kolbász, és akkor szépen a tálalás előtt a tetejét lehet díszíteni retekkel, zöldleveles zöldséggel, rukkolával, tépkedett rukkolával, akár plusz még kekszmorzsával, bármilyen más zöldséggel vagy zöldfűszerrel bátran, nagyon-nagyon finom, tényleg nagyon jól fog esni, és akkor ezt lehet cifrázni, hogy ehhez mit esztek, lehet enni hozzá 2 kanál finom vajas krumplipürét és egy szelet sült húst, hogyha valaki mindenképpen húsos, de szerintem ez egymagában, önmagában is megállja a helyét.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: Minden háztartásban van vágódeszka, legalább 2-3 darab, mindenki esküszik egy fajtára, egy alapanyagból készültre, de hogy miért ne használjunk üvegvágódeszkát, és milyen anyag az, ami sokkal jobb választás ennél, hát ezt most kiderítjük, ugye különböző anyagokból készülnek ezek, lehet műanyag, lehet fa, vagy lehet üveg. Mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya, de a fából és a műanyagból készült darabok egyik nagy hátránya az, hogy idővel karcok és vágások keletkeznek rajtuk, amikből nem lehet teljesen eltüntetni az ételmaradékot, így aztán pikpak elszaporodnak rajtuk a kórokozók. Ezért annyira fontos, hogy rendszeresen lecseréljük ezeket. Vajon melyik anyagból készült bizonyul a legjobb választásnak? A fa és a műanyag vágódeszkákon kívül kaphatók üvegből készültek is. Ezeknek a használatát nem nagyon javasolják egyébként a szakemberek, mert hogy a kések nagyon rövid időn belül életlenek lesznek tőle. Ebből a szempontból sokkal jobb választás a fa és a műanyag vágódeszka. Az utóbbi kettő közül a fa mellett érdemes letenni a voksunkat, ugyanis a különböző fafajtáknak, fenyőfa, vörös fenyőfa, tölgyfa, még antibakteriális hatásuk is van. Úgyhogy mégiscsak tudták a nagy öregek, hogy mi a jó. Mikor cseréljük le a vágódeszkát, merül fel az emberben jogosan a kérdés, hát mivel a legtöbb vágódeszka napi használatban van, nem ajánlott több éven át tartogatni, akkor szerezzünk be egy újat, amikor már egyértelműen láthatóak a bevágások és a karcok a felületén. Ha ezt nem tesszük meg, akkor tudni kell, hogy a kórokozók nagyon szépen elszaporodnak rajta. Itt van egy tipp például a falvágódeszkákhoz, ugye a felső rétegét akár le is csiszolhatjuk, így el tudjuk tüntetni a sérüléseket és a baktériumokat. Veszünk egy kis mérglipapírt, fogjuk, lecsiszoljuk, és jó napot kívánok. Nagyon fontos, hogy nyers húst soha ne a falvágódeszkán aprítsunk. Amennyiben nyers húst szeretnénk aprítani, akkor sokkal inkább hasznos a műanyagból készült vágódeszka. A fán megtapadhatnak és elszaporodhatnak, és ez általában meg is történik. Azok a kórokozók, amelyek súlyos esetben még ételmérgezést is okozhatnak, és ezen kívül arra is figyelni kell, hogy a zöldséget, salátát és minden egyéb más élelmiszert másik vágódeszkán aprítsunk. Tehát legyen egy olyan vágódeszkánk, amin húst aprítunk, és a többinek legyen egy külön deszkája. Aztán ami fontos, még a hús felaprítása után el kell mosni nagyon alaposan a műanyag vágódeszkát. Erre tökéletesen megfelel a mosogatógép. Olyan programot kell választani, ami minimum 60 Celsius fokos vízzel dolgozik, ilyen hőfokon ugyanis elpusztulnak már a baktériumok. A fa vágódeszkát azonban tilos mosogatógépbe tenni, ugyanis feloldódhat benne a ragasztó. Ez a nagyon fontos, ha nem egy darab fából van, tehát hogy ilyen ragasztott vágódeszkáról van szó, ha egy darab fából van, vagy egy deszkadarab például, mert van, akinek ilyenje is van, akkor természetesen ez a ragasztás nincsen benne, de ettől függetlenül sokkal jobb az, hogyha mondjuk nincsen mosogatógépe valakinek, akkor egy fél citrom, durvasó, megdörzsöljük vele, és a vízforralóban forralunk nagyon forró vizet, és leöntjük vele a deszkát. De ami a legeslegfontosabb, az az, hogy legyen egy olyan vágódeszkánk, amin csak húst aprítunk, semmi mást, csak húst, és ez legyen mindenképpen műanyag. És akkor ezt lehet rendszeresen így tisztítani, és az összes többi dolgot lehet aprítani fa vágódeszkán, úgyhogy tulajdonképpen csak ennyi a lényeg, hogy ezt a kettőt soha ne keverjük, és ugye a legegyszerűbb megkülönböztetni, és akár még a konyhában tanuló srácoknak is megtanítani, ugye a gyerekek, akik elkezdenek már foglalatoskodni a konyhában is ezt-azt főzni, készíteni, hogy van, itt van ez a fehér műanyag vágódeszka, vagy piros, tök mindegy, tehát ez a műanyag vágódeszka, ez a húsikhoz való, a fát használhatjátok az összes többi dologhoz, de nagyon-nagyon fontos, hogy húsit csak ezen aprítunk. A késnek nem tesz jót az üveg, és egyébként az abból a szempontból még egy kicsit veszélyes, és hogy ez mindig egy nagy darab üveg, még akkor is, hogyha tompított sarkai vannak és matt felülete, de nagyon könnyen eltörhet mosogatás közben, akár a gépben, akár a mosogatóban, szóval jobb az, hogyha van a húsihoz külön egy műanyag vágódeszka, és az összes többi dologhoz pedig egy fa.

78 pontot Manna FM, annap közének az állatbarát rovata jön, amiben jön néhány jó tanács, hogy hogyan tudunk megszabadulni a kutyaszaktól. Nyilván ezt most nem úgy kell felfogni, hogy ez valami borzalmas szak, de lehet, hogy az ember nem akarja azért az otthonában. Főleg, hogyha mondjuk a kutyuskának van több helye, ahol fekszik, akkor az rendesen a textil átveszi ezt a szagot, mint ahogy nekünk mondjuk nyáron oda izzad a fejünk a párnára, hát annak sincsen jobb szaga, csak mondom. Úgyhogy itt van a jó hír, nem muszáj kutyaszagúnak lenni hosszan ezeknek a dolgoknak. Nyilván az első és legfontosabb trükk, az a rendszeres takarítása azoknak a helyeknek, ahol a kutyus fekszik. A teljes körű takarítást nem tudja megúszni az ember ilyenkor, hogyha arról van szó, hogy el kell tüntetni a kutyuskának a bunda szagát a lakásból. A legfontosabb és leghatásosabb módszer még mindig az, hogyha rendszeresen porszívozunk, felmossuk, mossuk, cseréljük a szöveteket, lecsutakoljuk a kanapét és bedobjuk a mosiba a függönyöket is. Mindenkinek mást jelent a rendszeres, természetesen, de másfél-két hetenként azért ajánlott megcsinálni, főleg, hogy a kutya van, mindegy, hogy rövid vagy hosszú szőrű, mindenképpen érdemes ezeket a textileket frissíteni. A porszívozás nagyon fontos, nem elég a felsöprés. A szag ugyanis sokszor nem is magától a négy lábútól ered, hanem az általa elhullajtott szőrrétektől. Aztán a takarítás, mint alapvetés, az ugye megvolt. A következő fontos dolog az a kutya cuccainak a rendszeres tisztítása, akár játékokról van szó, akár a fekhelyéről van szó, ezeket mind rendszeresen ugyanúgy mosni kell, mert nem elég, hogyha a lakás csillog-villog, hogyha a kutya által használt tárgyakat folyamatosan nem tisztítjuk, akkor annak a nyáltól, a kutyaszőrtől ugyanúgy lesz egy bizonyos szaga. Igazából bármilyen mosószer jó, ami nem árt a kutyusnak, de az az igazi, ha egy kicsi szódabikarbonát is bedobunk a mosóvízbe, ez ugyanis tökéletesen semlegesíti a szagokat. Ugyanis szódabikarbonát érdemes használni a helyszíni szagtalanításra, mondjuk, hogyha valahova oda pisil a kutya, a takarítás után szódabikarbonás vízzel is érdemes végigmenni a területen, vagy beszórni a textilt, a kanapét, hogyha véletlenül ott történt a baleset. És nem szabad sajnálni, kidobni a kutyus régi játékait, ha már annyira szét vannak csócsálva és annyira koszosak, hogy egy jó mosás sem segít rajtuk, akkor nem lesznek már tiszták és illatosak sem. Úgyhogy akkor érdemes egy újat beszerezni, szülinapra, alkalomra, ünnepre, bármikor, vagy csak úgy, ha dörüljön a kutyus. Aztán tartsuk rendben a kutyust is, ez is nagyon fontos, ugye, semmit nem ér a folyamatos tisztogatás, ha maga a kutyusnak a bundája ázott szagú, úgyhogy őt is érdemes rendszeresen fürdetni. Ha benti kutya a kis gézengúz, akkor sokkal gyakrabban kell fürdetni, mint egy kinti kutyát, és érdemes a kényesebb területeit rendszeresen tisztító kendővel lemosni. Arra figyeljünk, hogy a speciális kutya sampont használjuk a szőrére, és a fülébe soha véletlenül se fröcsköljünk vizet. A szőrzet karbantartása is nagyon fontos. Vigyük el rendszeresen kutya kozmetikushoz a kutyuskát nyíratni a bundáját, a kevesebb szőr, kevesebb szaggal is jár. Ráadásul télen a meleg lakásban nincs szüksége a kutyusnak arra, hogy a bundája melegítse. Nyilván lehet feles bundát is nyíratni, ami azt jelenti, hogy ha kijárós a kutyus, tehát kint is van és bent is van, hogyha van kedve kimehet a kertbe, akkor olyan feles bundát készít neki a kutya fodrász, ami védi kint, de bent nem lesz tőle melegebb. Sokkal nagyobb gond lehet egy hosszú szőrű kutyusnak a bundácskájával, mint azzal, aki 10 perc alatt át lehet mosni egy nagyobb séda után. Biztos, hogy érdemes a régebbi, mi általunk már nem használt törölközőket félretenni, és kutyusnak lábtörlőként használni, bevizezni, megnedvesíteni, mancsocskát megtörölni, hogyha úgy van utazás előtt, vagy mielőtt bejönne mondjuk estére a házba. Úgyhogy ezekre érdemes figyelmet fordítani, és akkor itt van még egy utolsó tipp. Készíthetünk mi magunk szagsemlegesítő sprét házilag otthon. Mielőtt beillatosítanánk néhány illetgyertyával, vagy elektromos illatosítóval, nagyon fontos, hogy semlegesítsük azt a minimális kutyaszagot, ami esetleg a rendszeres tisztántartás után is jelen lehet. Ami hangsúlyozom még egyszer, nem büdös, hanem van a kutyuskának egy szaga, mint hogy az embereknek is van hajszaga, meg kalapszaga, ugye? Tudjuk, milyen az. Tegye mindenki a szívére kezét, tudja, milyen az, amikor valaki nem most rendszeresen hajat, már pedig mindenki el szokta követni azt a hibát, hogy nem mossa rendszeresen a haját, ott van kalapcak, fejbőrszag, hajszag. Ugyanígy van a kutyának is szaga, csak az ember szagot már megszoktuk valószínűleg. Szóval ehhez az illatosító, szagtalanító házi készítésű spréhez nem kell több ezer forintot költeni spéci szerekre, könnyedén össze tudjuk kutyulni ezt. Igazából az egyik összetevő a szódabikarbóna, ez lesz a semlegesítő sprének az alapja, a másik alapanyaga pedig a fehér ecet. Ezt a mixet felöntjük vízzel, és oda fújjuk, ahol érez.
érezzük, hogy erősebb a kutya szaka, vagy csak néha körbefújjuk vele a textileket, a kanapét, fotelt, és mielőtt beindítjuk az illatosítást, akkor ezt érdemes. Válasszunk egy elég erős illatgyertyát, vagy otthoni illatsprét, hogy még esetleg lakásban ólálkodó szagmaradékokat is le tudjuk kötni, de az a biztos, hogy porszívózunk, a textileket frissítjük és tisztítjuk, szódabikarbonával szaksemlegesítünk, a kutyust megfürdetjük, és akkor rendben is vagyunk.

0: 98 pont, tehát Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis a friss hírek után indul a zenei finomságok órája, ahol ma itt lesz a Lily Was Here, Candy Dulfer és Dave Stewart közös zseniális dala, Mochiba és a The Moon, Selena Gomez-től a Lose You to Love Me, de itt lesz még a Stereo Swing, R. Kelly, Banai Viktor, Jack Black és a Crestes Dummies. Velük indul a mai zenei finomságok órája, ez az egyedülálló és különleges zenei óra, kizárólag itt a Manna FM-en a hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor

0: Előtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a nyári idő sok napsütéssel. Cipruson találkoznak az uniós külügyi vezetők. Zalai faluban fogtak el egy uszításért körözött német férfit. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. A korábbi 33,5 fokos csúcshőmérsékletet még 1958-ban mérték. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az oroszokkal történő egyeztetés feltételeiről is tárgyalnak ma az uniós külügyminiszterek Cipruson. A találkozó előtt Kaja Kallas külügyi főképviselő azt mondta, az Európai Uniónak nem szabad belesétálnia Oroszország csapdájába, vagyis leragadni annál, ki képviselje az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszéléseken. Az orosz elnök korábban Gerhard Schröder volt német kancellárt javasolta, de őt sokan nem tartják pártatlannak, mert politikusi visszavonulása után a rossz nyelvt orosz állami olajipari vállalat igazgató tanácsának elnöke volt, és baráti viszonyban van Vlagyimir Putyinnal. Az orosz hadsereg éjszaka egy rakétával és csaknem 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat. Dnipropetrovszk megyében 3 ember megsebesült, amikor találat ért egy 5-szintes lakóépületet, egy családi házat is és egy iskolát. Dróntámadás érte a Fekete-tengeri Odessa megyét is, ott családi ház és egy infrastrukturális létesítmény rongálódott meg. Közben az orosz védelmi minisztérium több mint 60 ukrán drón elfogásáról számolt be, 6 oroszországi régió fölött. Nizsnyi Novgorodban egy bírósági épület rongálódott meg. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt 3 hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta eközben 4,5% volt. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvi tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Zalában fogtak el egy német férfit, aki több bűncselekmény miatt köröztek hazájában. A 63 éves szökevényt alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért, valamint nemzeti kisebbség elleni uszítás miatt keresték. A rendőrök Bánok-Szentgyörgyön fogták el, a bíróság pedig elrendelte ideiglenes átadási letartóztatását. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna FM. Zenei finomságok.
4: Már mondom is a mai kínálatot, isteni muzsikák ma is. Candy Dulfer és Dave Stewart közös dala, Lily Was Here, a Mochi Bátala, The Moon, Selena Gomez, aztán itt lesz még a Stereo Swing, R. Kelly, Banai Viktor, Jack Black és a Crestes Dummies. Velük indul a zenei finomságok órája itt a Mannán, most.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en egy zseniális humorista, színész, youtuber, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy média és filmbéli polihisztorról van szó, Thomas Jacob Blackről, vagyis Jack Blackről, akit ismerhetünk stand-up komedisként, ismerhetünk Golden Globe díjas színészként, ismerhetünk humoristaként, zenészként, YouTube videósként, gyakorlatilag influencerként is, és ő az, aki még énekelni is tud. Ráadásul ő az, aki a következő dalban, ami a Peaches című dal, Jack Black előadása van egyébként, és ami a Super Mario Brothers filmnek volt az egyik fő betétdala, ami egy 2023-as animációs kalandfilmes vígjáték, szerintem nagyon sokan látták. Ő volt ebben a filmben az a király, aki megpróbálta elrabolni a hercegnőt, Peach hercegnőt. Nyilván nem fogom elmesélni most az egész művet, mert akkor nem van érdemes megnézni, egyébként viszont nagyon helyes és érdemes megnézni. Chris Pratt volt maga a Super Mario, és Jack Black volt Bowser hangja, aztán Princess Peach, akit el akar rabolni Jack Black, ez ő volt Anya Taylor-Joy, és erről szól a dal, nagyon aranyosan zongorázik, és mármint a filmből kivágott kis részletben a karakter, akit Jack Black hangja kelt életre. Tök cuki a film is, úgyhogy érdemes megnézni, és ez pedig egy konkrétan egy romantikus film, tehát hogy van benne valami romantikus töltet is. Érdekes módon visszatérve még egy kicsit Jack Blackhez, Santa Monicában, Kaliforniában született 1969-ben, és folyamatosan vicces filmekben láthattuk, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy amikor ő megszületett, már legalábbis a szülei és a rokonai által elmondottak szerint determinálva volt arra, hogy ő szórakoztasson. Judith Black az édesanyja neve, Thomas William Black az apukája neve, az édesanyja született zsidó, az apukája pedig áttért a zsidó hitre. A szülei a híradástechnikai világban dolgoztak mérnökként, műholdakkal foglalkoztak, az anyukája például dolgozott a Hubble űrtávcső földi szerelésén, és aztán a szülei elváltak, amikor Jack 10 éves volt. Az apukájával költözött össze, onnan gyakran látogatja az édesanyja otthonát is, és egészen addig élt együtt az apukájával, amíg vége nem lett az első évének a UCLA főiskolán, mert utána aztán az apukája elköltözött Franciaországba. A színészi karriere különböző sorozatokban való apróbb szerepekkel kezdődött, az X-aktákban vagy a Life Goes On-ban, és aztán jöttek a játékfilmek, a Waterworld, a Mencs meg uram, a Dobd fel magad, és akkor mutatta meg azt, hogy ő nem csak viccelődni tud, de a hangjával úgy tud játszani, ahogy nagyon kevesek egyébként. Úgyhogy ő az, aki elénekli ezt a dalt, amit most meg fogunk hallgatni. Ez Jack Black, Aaron Horváth, Michael Jelenik és Eric Osmond, illetve John Spiker társaságában hozta össze. Ez konkrétan egy zongora ballada. Kicsit mondom olyan, mint hogyha szerelmi vallomás lenne, de mégsem teljesen az. Ehhez a bizonyos Super Mario egész estés mozifilmhez. Horváth és Jelenik rendezte a filmet, Osmond szerkesztett, és a dal producere pedig Spiker volt, aki Jack Black zenekarával, a Tennessee D-vel végzett munkáiról ismert, mert a Jack Blacknek zenekara is van, és pont úgy, ahogyan számos olyan színész, aki ki akarja élni a saját művészetét, nem egy karakterbe bújva, hanem önmagát megélve, alapít egy zenekart, és abban játszik, ugyanígy tett Jack Black is. A Peaches-t kétszer is hallani a filmben, először akkor, amikor Jack Black karaktere, Bowser elmondja a titkot, tehát kiköpi a lényeget, elárulja azt, hogy le van nyűgözve Peach hercegnő által, és arról is, hogy hogyan fogja rávenni, hogy feleségül vegye őt, hogy feleségül menjen hozzá. Azért mondom, hogy ez a zongora ballada egy szerelmes dal, de közben ott azért van egy kis, hogy mondjam, csak erőszakkal való ráhatás is. Később aztán egy zsugorodott Bowsert bezárnak, és a ketrecben lévő apró zongorán játsza el a dalt. Ez van a videoklipben, és akkor lehet másodszor is hallani. A Super Mario videójátékban Bowser végső célja Peach Toadstool hercegnő elrablása, a gomba birodalom meghódítására. Ez a legtöbb Mario játéknak a fő cselekménye, és így aztán nyilván itt is Super Mario-nak kell kimenteni a lányt, Peaches hercegnőt, annak a nagy rossz Bowsernek a karmai közül. A filmben viszont Bowser őszintén Peachért énekel, belé szerelmes, és bármit megtesz, hogy lenyűgöződ, de legalábbis meggyőződ arról, hogy ő az igazi, nagyon féltékeny, amikor ő beleszeret Márióba, és Bowser aztán persze onnantól kezdve készen áll, hogy feleségül vegye, és ez a terveinek a lényeg, hogy ő rá fogja bírni Peachet, a hercegnőt, hogy belészeressen. Ez a lényeg a dolognak. Nagyon helyes, tényleg nagyon helyes mindannyiunknak a gyermeki énje, amikor még az óvodában beleszerettünk X-be, Y-ba, és rögtön volt egy szerelmünk ott is, aztán az általános iskolába is. Ez kb. Ezeket az érzéseket hozza elő. Tényleg nagyon helyes. Jack Black és a Peaches itt a zenei finomságok között most a Mannán.
1: This one is from my one and only true love, Princess Peach.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most itt van a legendás és hírhet, és nem csak híres, hanem hírhet R. Kelly, akit vádoltak többször, fel is mentették többször, úgyhogy valószínűleg voltak neki is rossz szokarai, és az Ignition című dal, ennek is a remix változata, ami nagyon híres lett önmagában már maga a dal is eredetileg, de a remixelt változata talán, ha mondhatjuk, még nagyobb sikert aratott, mint az eredeti. Néhány szó R. Kellyről, hogyha be kell őt mutatni, Robert Sylvester Kelly, 67-es születésű, január 8-án született Chicagóban. Nyilván az R. Kelly művésznév az, amivel őt azonosítani tudjuk. A négy gyerekként ő volt a harmadik, egyedülálló volt az anyukája, énekesnő volt Joan, és 93-ban hunyt el az anyukája, az apukája nem volt jelen az élete jelentős részében, úgyhogy az az űrösség, ami az ő életében jelen van, az mind-mind a szeretet hiányból és a család hiányából fakad. 8 éves volt, amikor templomi kórusban elkezdett énekelni, innen ez a még a vagány, még a nagyon szókimondó és túlfűtött dalaiban is átérezhető gospeles, templomi emelkedességi szenvedélyesség pontosan ezért van jelen. 1980 őszén a Kenwood Academy tanulója lett, ahol a zenetanára Lena McLean volt az, aki biztatta őt, és az ő biztatására előadta R. Kelly Stevie Wonder Ribbon in the Sky című klasszikusát az iskolai tehetségkutatán, és innen már elkezdtek rá felfigyelni. 1989-ben a barátjával Mark McWilliams-el megalapította az MGM, a Musically Gifted Men nevű bandát. Felléptek a Big Break tehetségkutatósóban Vincent Corey Walkerrel és Sven Brooks-al, és akkor nyertek egy 100 000 dolláros fődíjat, és aztán 92 elején a Public Announcement nevű bandával kiadták az első albumokat, ezzel debütáltak, ez volt a Born into the 90s, ami a New Jack Swing stílust képviselte, ez még azért egészen távol van attól, amit R. Kelly most már képvisel, de igazából mindig van benne a mostani zenéjében is egy kis lenyomat a New Jack Swingből. A legsikeresebb dal ezen az albumon a Bump and Grind lett, ami 12 hétig vezette a sikerlistát, és ebben az időben nőtte ki magát producerje R. Kelly. Tehát ahogy ő rá elkezdtek figyelni, dicséretes módon ő maga is elkezdett figyelni a feltörekvő nemzedékre és a feltörekvő művészekre. 94. június 13-án, így aztán ennek köszönhetően vette a szárnyai rá Eliah-t, akinek az első albumán az AJ Nothing But a Number and szinte minden dalban közreműködött, vagy ő írta és közreműködött. Aztán 94-ben olyan pletykák és napvilágot láttak, hogy feleségül is vette a hölgyet, de papírokkal sosem bizonyította a sajtó a két fiatalnak a házasságát, viszont ők ketten soha nem tagadták ezeket a híreszteléseket. Eliah után jött R. Kellynek a producerségében a Changing Faces nevű R&B duó, aztán ott volt például a 95-ös Grammy jelölés, ami többek között Michael Jackson You're Not Alone című dala szerzéséért bezsebelte az első Grammy-t, és aztán igazából mondhatjuk, hogy innentől kezdve, amikor már 96 májusában Quincy Jones-szal és Tony Braxton-nal is dolgozott, akkor már az R&B új királya titulust nem véletlenül akasztották vagy aggatták rá. Ugyanebben az évben meg is jelent ez egyik legsikeresebb dala, az I Believe I Can Fly, ami a Space Jam-nek a legendás és ikonikus betét dala lett, hozott neki 98-ban 3 Grammy-t is. Szóval innentől kezdve sikert sikerre halmozott, és ez így van a mai napig. 2003-ban jelent meg az egyik legsikeresebb albuma, a Loveland eredetileg, de mivel a Loveland kiszivárgott, ezért megváltoztatta a címét Chocolate Factory-re. Olyan dalok szerepelnek például ezen az albumon, mint a legendás Ignition, amit most mi meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között. Egyszerűen így hívják a dalt, Ignition, ez izzás vagy begyulladás, égés, nagyon magas hőfokon égés, és igazából ez már olyan, mint egy kategória. Tehát ez a dal nem csak sikert hozott neki, hanem egy bizonyos jelentést vagy jelentőséget is a zeneiparban. Érdekes módon magyarázta el R. Kelly a dalt. Azt mondta, hogy először is volt egy régi-régi dal, ami 1000 éve ott volt a számítógépemen, és amikor elindítottam, akkor csak azt hallottam benne, ahogyan beindul valami, ahogyan begyullad az emberben egy érzés, ahogyan elkezd ízleni benne valami, és hallottam ezen, hogy magamban megszólal a hang, hogy oké, csak kezdje játszani a szavakkal, csak kezdem mozgatni a szavakat a zenéhez képest, hogy hogyan szólnak. És így született meg az Ignition, aminek mi most a remix változatát, ami talán még híresebb és dögösebb lett, mint az eredeti. Na ezt fogjuk meghallgatni, R. Kelly és az Ignition itt a zenei finomságok között, most a Mannán. Now, usually I don't do this, but, go ahead.

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az abélia cserje észak és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A bridal bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méter is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szolitárként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

következő zenei finomság, egy igazi kincs, egy nagyon helyes kis hölgy, akit kicsi korában ismertünk meg még a Disney csatornának köszönhetően, úgyhogy itt a 98 pontat Manna FM zenei finomságai között szeretettel jelentem be Selena Gomezt, aki gyerekszínészként kezdte, aki az abszolút önmagát felvállaló sztárok közé tartozik, szegény támadják is most legutóbb is a díjkiosztókon, hogy meg van hízva, önmagához képest pedig egyáltalán nincs meghízva, csak nem olyan gebe, mint amit megszoktak az emberek a magazinokban, vagy a színpadon szereplő embereknél. Selena Marie Gomez, az ő becsületes neve, 1992-ben született Texasban július 22-én, mexikói származású amerikai énekesnő, színésznő, illetve producer és táncos is, a Rare Beauty tulajdonosa, hát nem az első hírességű, aki nyíltan beszélt a bipoláris lelki problémájáról, őszintén buzdította a publikumot a mentális zavarok felismerésére, annak fontosságára, kezelés fontosságára és arra, hogy mennyire fontos segítséget kérni, ugyanis nagyon sok jó gyógyítható, ahogy az ő esetében is történt. Fantasztikus, helyes nő, egy igazi, okos nővé cseperedett ez a kislány, aki kifejezetten egy iránymutatóként van jelen, amellett, hogy egyébként egy állati jó muzsikus, egy nagyon jó kis énekes. Először Jana szerepében mutatkozott be a Varni és Barátai című sorozatban 2002 és 2004 között. Ugye ezt már mondtam, amikor gyerekszínész volt. Aztán 2006-ban ott volt az Zack és Cody-ban, a Disney Channel-en szintén, a Hannah Montana-ban is benne volt egy éven keresztül 2007-től 2008-ig. Aztán pedig, ami az igazi ismertséget hozta neki, az a Varázslók a Waverly Hillből című televíziós sorozat volt. Ennek a kritikai és kereskedelmi szempontból is sikeres időszaka volt az, ami már akkor Selena Gomeznek egy csomó díjat és jelölést hozott, és aztán ezek után még egy halom Disney Channel sorozatban és filmben is megjelent, beleértve például a Jonas Brothers Living the Dream-et, vagy a Hercegnővédelmi programot, vagy a Varázslóknak a folytatásában, mert abból készült egy egész estés film, és hát természetesen ezt követően azért beindult az ő énekesnői karrier. A zenei szünetről szóló korábbi megjegyzései ellenére, amit kihirdetett annak idején a 2010-es években, azt mondta, hogy most már egy bemutatkozó szólóalbumon dolgozik, és akkor már nagyon komoly és nagyon pozitív fogadtatásban volt része. A dal, amit meghallgatunk tőle, ez a Lose You to Love Me című dal, ami egy kicsit melankolikus, de mégis nagyon pozitív érzelmes dal, amiben a dal történetében elmagyarázza az énekesnő, hogy mit tett vele egy romboló kapcsolat, ami úgy tűnik, hogy összetörte az önbecsülését, amikor az egykori barátja egy másik lánynak kezdett udvarolni, és aztán a második részében a dalnak felidézi azt a fájdalmat, és amit akkor érzett, amikor látta, hogy annyira gyorsan lép tovább a szakítás után az exe. Ugye énekli valahogy így, hogy 2 hónap alatt leváltottál minket, jött ő a helyembe, mint olyan könnyű lettem volna, és én azt hittem, hogy csak ezt érdemlem, és ekkor jön rá a dalban is a lány, meg hát nyilván az ő életében is Selena Gomez, pontosan ezért, mert hogy a depresszióban és a bipoláris zavarban ennyire erősen benne volt, ő pontosan ezért mondta mindig, hogy forduljon mindenki segítségért. El kellett veszítenem, hogy rám találjak. El kellett veszítenem magamat, hogy rám találjak, mert csak ekkor tudom megfelelően szeretni magam, hogyha az életemnek ezt a fejezetét lezárom. Életbevágóan fontos az, hogy az ember észrevegye azt, hogy egy bántalmazó kapcsolatban él, és észrevegye azt, hogy milyen az ő valódi értéke, hogy miért fontos az, hogy lássa saját magát egy másik embertől függetlenül, hogy ne csak a másik ember képében, vagy annak visszatükröződésében legyek jelen, hanem én önmagamban, egy egyedül és tökéletesen magában is működő egészként éljek az életemben, mert akkor tudok egy egészséges párkapcsolatban benne lenni, hiszen két egymagában, önmagában, különállóan is jól működő egész tud egy jó kapcsolatot létesíteni, amiben a másik nem egy kapaszkodó, és nem egy kiegészítés. Nagyjából erről szól ez a dal, nagyon fontos mondatokat hallunk benne, és hát zeneileg is nagyon jól sikerült. Selena Gomez és a Lose You to Love Me című dal. Itt a zenei finomságok között most a Mannán.

A 98 pontot Manna FM-en itt a zenei finomságok között az egyik leges-leges legkedvencebb kedvencem következik, de szerintem ezzel én nem vagyok egyedül, és hogyha nem ismernétek a zenekart, akkor tessék nagyon hegyezni a fületeket és kinyitni a szíveteket, mert a Morcsiba, mert hogy ők jönnek, az egy olyan brigád zeneileg is, meg emberileg is, akik nagyon könnyen közel tudnak férkőzni az ember szívéhez. Angolok, és a zenekar stílusa az önmagában is, van egy ilyen, van benne egy ilyen furcsa arisztokratikus nyugalom, egy ilyen furcsán arisztokratikus elegancia, teljesen modern felállásban, nagyon érdekes. A stílusuk, hát azt mondják, hogy ötvözik a lounge zenét, a dubbal, a dubsteppel és a trip-hoppal. Én azt mondanám, hogy a Morcsiba az önmagában egy stílus. Mert, hogy egyébként egy nagyon sok helyen és különböző dalokban azért ott van a blues, ott vannak a rock elemek, és ott van ez a downtempo-ra jellemző hangzásvilág, ami őket nagyon népszerűvé tette, mert hogy ennyiféle stílust ötvöznek, ennek köszönhetően nagyon sokan tudják őket könnyen szeretni. Érdekesség velük kapcsolatban különben, hogy nagyon sokan hasonlítják a The Moon című dalukat, ami most következik egyébként, a Garbage, The World Is Not Enough című James Bond betét dalhoz. Talán egy kicsit... Hát egy-két helyen azt mondhatnánk, hogy hasonlít, de én azért ezt mégsem jelenteném ki ennyire, bár van, akinek lehet, hogy olyan érzést kelt az ő szívében, hogy emlékezteti őt arra a dalra. Nagyon érdekes különben, hogy milyen szépen meg lehet énekelni azt, és hogy milyen jó, hogy a muzsika van, mert szerintem erre is hivatott, hogy olyan érzéseket közvetítsen, és a dalok szövege azokat az érzéseket és tapasztalásokat szépen összerakja egymás után szavakból, és összeálljon egy dallá, ami aztán mindenkihez szól, amit mindannyian átéltünk gyerekkorunkban, olyan élményekből és olyan élményekről. Ilyen például a Hold. Ugye ennek a dalnak is az a címe, hogy a Hold, The Moon, ami ebben az esetben és a videoklipben láthatóan is a Teli Hold egyébként, Tele Holdnak is szokták mondani, én Teli Holdnak mondom, ebből volt egyszer egy társaságban vitám is, de igazából szerintem ez csak ízlés kérdés, hogy ki hogyan használja a jelzőt. Nagyon szépen éneklik el benne, és nagyon-nagyon szép muzsikával hát alapozzák meg az ember hangulatát ahhoz, hogy képes legyél felnőttként is elmondani azt, hogy milyen az, amikor tényleg úgy érzed, hogy követ a hold. És aztán, amikor az ember éjszaka utazik, és tényleg ott vigyorog a Teli Hold fölötte, akkor ugyanúgy előjön, mint gyerekkorunkban az, hogy tulajdonképpen a hold ez mindenhova elkísér bennünket. Ha megengedtek egy kis személyes kitérőt, akkor volt egy mesekönyv egyszer, az a címe, vagyis hát nem egyszer, hanem nekem van egy mesekönyvem, egyszer gyerekkoromban kaptam, de szerintem többeteknek meg lehetett ez. A sűn, akit meg lehetett simogatni, az a címe a mesekönyvnek, imádtam. És abban több mese volt, pont úgy, mint a Vidám Mesék című Szutyejev könyvben. És itt a sűn, akit meg lehetett simogatni címűben volt egyszer egy olyan rész, vagyis hát nem egyszer, de látod, már mesét mondok. Szóval volt egy olyan rész, ahol Zseli, a kecske Gida és a süni összebarátkoztak, és mivel elváltak az útjaik, mert nem tudom, valamelyikük távolabb ment a másiktól, akkor azt mondta, hogy neked adom a holdat ajándékba. És bármikor, bárhol vagy a világon is fölnézel a holdra, akkor tudni fogod, hogy én ugyanazt a holdat nézem, és ugyanúgy rád gondolok akkor minden egyes este, amikor ránézek a holdra. És ennyire gyönyörű gondolatok vannak, és valahogy a hold ez mindig érzelmet, ugye női principiumnak is mondják, de ez mindig érzelmet fejez ki, ez mindig az összetartozást fejezi ki, az mindig azt fejezi ki, hogy az ember kergetheti a holdat. Utolsó sem éred, de soha nem hagy magadra. Olyan, mintha az embernek a saját kis lelki világa lenne, akivel meg kell tudni összebarátkozni, és meg kell tudni tanulni a távolságot, és megszeretni a távolságot, ami állandóan köztünk van, és közben mégis ott van folyamatosan. Nem lehet elkapni, de lehet őt üldözni, de lehet elfogadni állandó utitásként is. Például van egy ilyen mondat a dalszövegben is, hogy a legfeketébb kék, ami megijeszthet még álmodban is, megpróbálhatsz beszélni hozzá, és ő mindig meghallgat, fáradhatatlanul ott van a maga nyugalmával az égen, üldözheted is, de el is fogadhatod utitásként. Na ilyen a Morcsiba, ezért mondom, hogy mindenki tudja szeretni. Szóval ők jönnek most a zenei finomságok között, ez a The Moon, itt a Mannán.

0: 98 pontat Manna FM életörömzenés az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült magával vinnie, vagy sikerül magával vinnie mindenkinek valami érdekeset, újdonságot, hasznosat, és nagyon remélem, hogy senki nem feledkezik meg a szülinaposokról, sem a névnaposokról, legyen nagy a torta és sok az ajándék. Mi holnap találkozunk, és addig is éljen a nyár, most már itt van lassan a június, amikor véget ér az iskola, kezdedik a vakáció, és az igazi nyár, bár az a helyzet, hogy már most a hőmérsékletet tekintve már most nyár van, úgyhogy napvédelem, fényvédelem, szemvédelem, napszemüveg, tessék figyelni erre is, ahogyan a bőrünket, ugye szemünket is bánthatja az UV-sugárzás. Vigyázzon magára mindenki, holnap találkozunk, és holnap már hurrá péntek. És ami a legfontosabb ilyenkor is, meg mindig is, ahogyan azt Janikovszki Éva írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Csini baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Mama című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar

0: Magyar Tömbházi fiú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Kimit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Tímár Péter egyéni kamera kezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Tímár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a nyári idő sok napsütéssel. Jelentősen megvágják a képviselői fizetéseket és juttatásokat. Kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. A korábbi 33,5 fokos csúcshőmérsékletet még 1958-ban mérték. Közben az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránként 104 kilométeres sebességű széllökést is mértek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, heves zivatarok alakultak ki, és a tó felett porzó vízfüggönyt is lehetett látni. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Érdemi szakmai egyeztetésre kérje a kormányt az önkormányzatokat érintő kérdések előtt a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Közleményükben felidézték, hogy az elmúlt hetekben több elképzelés, felvetés is nyilvánosságra került. Ilyen volt például a polgármesteri fizetések csökkentése, az önkormányzati feladatok átminősítése, vagy a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosítása. A szövetség szerint a települések hatékony működése és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak párbeszéd mellett biztosítható. Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán találkozott a HunRen vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. Most kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak majd meg az érintettekkel, tájékoztatott a tárca vezető. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel azelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ma kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A jövő szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmelemzés és tehetségplatform várja a közönséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Lesz élő casting és kísérletező filmzeneírás, a filmkészítés technikai kérdéseiről vagy a rövidfilmek tipikus hibáiról hallhatnak a résztvevők. Napos száraz marad az idő, de néhány fokkal enyhült a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Mai vendégem Görögországból érkezett Magyarországra, szakmáját tekintve pedig plasztikai sebész, aki nem csak egy szakmát választott, hanem egy hivatást, ahol a precizitás és az esztétika az kéz a kézben jár. De vajon mi vezet el valakit ehhez az úthoz? Vajon egy gyerekkori álom, vagy egy meghatározó élmény, vagy egyszerűen az a vágy, hogy változást hozzon mások életébe? Vendégem ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Szervusz, jó reggel.
2: Jó reggel kívánok mindenkinek.
1: No, hát ez egy ilyen sorozatot fogunk csinálni, ezt most így elárulom a hallgatóinknak, ahol majd különböző esztétikai beavatkozásokról fogunk beszélgetni, viszont ezt az első műsort szeretném annak szánni, hogy egy picit téged mutassunk be, egyfajta kicsit ilyen portré műsor jellegű lesz ez az adás. Ugye arról beszélgetünk, hogy milyen különbségeket látsz a görög és a magyar plasztikai sebészet között, többek között, hogyan változott a páciensek gondolkodása az elmúlt években, és hogy hol van a határ szépség és önazonosság között, szépség, önazonosság és túlzás között, ez is szóba fog kerülni. No, de induljunk a kezdetektől, hogy mikor döntötted el azt, hogy ezt a pályát választod, esetleg már a gyerekként, vagy valamilyen, vagy picit később jött neked ez a gondolat, hogy erre a pályára lépsz?
2: Szerintem nem volt nagyon nagy választás. Uh-huh. Én orvosi családból származok, a negyedik generáció orvos vagyok. Ez igazán úgy nőttem fel, hogy mindenhol ilyen orvosi kenyvek voltak.
1: Orvosi eszközök, igen.
2: És a játékon kevesebb ilyen volt, mint az orvosok.
1: Szóval, tehát ez volt neked a játék?
2: A többi gyerekek ilyen, uh-huh, voltak ilyen, ez a játék, amit orvosok játszottak. Nekünk az eredeti szerszámokat játszottunk, szóval ilyen volt otthon. Szülők, nagy szülők, meg mindenki ez a fajta élet, uh-huh, eltünk. Ez akkor ezt megszoktunk, hogy ez normális.
1: De bocsánat, csak hogy a szülők is, vagy nagyszülők is a szépség, tehát plasztika, nem?
2: Az orvosi pályát. Van egy másik forra, mikor a szépségről beszélünk, vagy esztétikáról, mindenki rajzol.
1: Uh-huh,
2: szóval nagyszülők is, meg a szülem elnéz, a rajzol az egy ilyen hobbi, uh-huh, amit lehet, hogy valakinek kicsi profi módon csinálunk. Ez egyben jött az egész.
1: Uh-huh. Tehát ez a szépség iránti, tehát a rajz, azt gondolod, hogy a rajzolás az?
2: Tervezés, proptika, ha úgy tudunk mondani. Ez az egész, ez egy ilyen, hogy mondom, ez egy ilyen teljesen más, hogy látunk a dolgokat. Mindig, uh-huh, van az esztétikai rész, akármit figyelünk a természetben, vagy az ember arcát, vagy a testet, mindig tudunk ugyanilyen módon, ilyen artisztikus módon gondolkozni, meg átmerni.
1: Uh-huh. És de maga a plasztika, az honnan jött, tehát, hogy ez a terület?
2: Orvos biztos mindenféleképpen akartam lenni. Meg sebész is akartam lenni, mert ezt tetszett, ez az akció.
1: Uh-huh.
2: Hogy operálni, segíteni, ilyen nagyon úgy funkcionálni.
1: Uh-huh.
2: Nem szeretem a laboratórium orvosi szakmáik, nem szeretem dolgokat, amit nincs izgalmas. A, uh-huh, a sebeset izgalmas volt. Meg ez az artisztikus oldalon meg kellett valahogyan teljesíteni.
1: Uh-huh.
2: Szóval ez a plasztikai sebeset, ez egy ilyen, sok ember úgy gondol, hogy ez egy ilyen átlag felszintes specializálás,
1: uh-huh,
2: de igazán nem. Mindent tudunk csinálni, amit a többi sebészeti szakmai külön csinálnak.
1: Aha.
2: Erre tudunk várni idegek, nagy ilyen rekonstrukciók.
1: Tehát bármilyen műtét utáni rekonstrukció?
2: Mikrosebészet, traumatológia, valószor, EGS, meg az esztétikai rész. Szóval, uh-huh, ez az egész, ez egy nagyon komplet, meg komplex kezben szakma. Mindenki, mikor a plasztikai sebészről beszélünk, akkor mindenki azt gondolja, hogy csak az esztetikai botox, hiányos, szemhéjplasztika, vagy szálcplasztika, de igazán nem tudna, hogy mennyi, mely tudás kell, meg tapasztalat, hogy tudsz szakmázodni.
1: Igen. szakmásodni. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy plasztikai sebészet, és most itt említetted a botox, hialuron, azt is csak plasztikai sebész adhatja, vagy azt vannak ugye esztetikai orvosok is, ha jól tudom.
2: Pillanatilag szerintem az egész világon plasztikai sebészet meg belgyógyászok szoktak csinálni. Amúgy szerintem akármilyen kicsi, amit invazív
1: igen
2: módon csinálunk, szerintem inkább olyan emberek, akinek van sebészeti tapasztalat. Ez egy nagyon érdekes téma, mert mindig hallgatunk az esztetikai orvos, vagy képzelt esztetikus, vagy medikus, vagy akármitek, nagyon sok mindent nevezes, megtitulus hallgatunk folyamatosan. A dolog az, hogy jogilag a plastikai sebész meg a belgyógyászok tudnak teljesen arcok kezelni. Németország meg egy pár országban van ez a fejsebészet, aki az ENTS, szóval a fülörgégezi, aki operálnak, tudnak ezek is olyan dolgokat készíteni. Meg fogorvosok, de csak a száj környék kerület tudnak beavatkozni, hivatalosan. Most minden országnak ez a szabályok változnak, vannak kis ablakok, amit tudnak játszani, meg keverni, de igazán, ha valaki szeret olyan eredményt biztosítani, meg olyan kapni, akkor igazán egy tapasztalat plastikai sebész vagy belgyógyász kell választani. Kockázatni, ez egy kicsi veszélyes dolog.
1: Hát hogy ne? Hát meg az ember ugye, hogyha az arcát műtik, akkor azért az nem mindegy, hogy utána ki fog visszanézni a tükörből. Most meg fogunk állni. Egy kis életörömzenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában, dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. És egy kicsi ilyen portré jellegű műsort hallhatnak most a hallgatóink, ugyanis ugye Görögországból érkezett ide Magyarországra, itt praktizál, vagy itt dolgozik plasztikai sebészként. És az előző percekben beszéltünk arról, hogy hogyan jött neki ez a szakma, megtudhattuk azt, hogy egy orvos családból származik, tehát mindenki orvos volt a nagyszülőkig felmenően, vagy visszamenőleg, úgyhogy nyilván adott volt a lehetőség, hogy ebbe az irányba folytasd az utadat te is. Bocsánat, az IVIMED-ről beszéljünk egy picit, hogy mit jelent, mert itt említettél nekem valamit még a beszélgetésünk elején, hogy mondjuk el ezt a hallgatóknak, hogy honnan jött ez a név, hogy IVIMED.
2: Ez érdekes téma, vagy történet. Hát úgy volt, hogy kezeltem egy vendégem Athenban, és akkor az a neve IVI. Próbáltunk találni egy neve, hogy átszegünk, hogy fogunk nevezni. És akkor azt mondta az IVI, tudod, hogy mit kellene ez a, honnan jön ez a nev. A fiatalság Istennél. Hó, mondom, na, ez a neve, tetszik. És akkor medical ebből jön, de akkor IVIMED jött az egész. És akkor pont szerintem ez az legideális neve.
1: Igen, mert arra is utal, hogy mit csinál a cég, illetve könnyen kimondható és érthető a magyar embereknek is, igen.
2: Hát nem mindenki tudja, mert az EV-autót szoktak kapcsolni egyben, vagy az EV, vagy EV. De igazán az EV, ez a fiatalság istennője. Ez nekünk is ugyanúgy, igazán ez a célpontunk, vagy a gondolkodás, az, hogy az emberek mindig próbálunk fiatalok tartani. Nem akarunk nagy változást okozni nekik, hanem szeretünk hosszabbítani, ami lehet a fiatalságok.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, igen, hogy megmaradjon, ez a természetes szépséget, azt szeretitek, vagy hogy is mondjam, azt ösztönzitek, mondhatjuk így is.
2: Igen, ez az igazság, hogy nagyon sok rossz példák meg látunk folyamatosan a social media világban, rengeteg ilyen van. Sokszor ez egy ilyen trend, vagy divat hívunk, ezt mindenki, igazán a fiatalok szoktak ezeket a dolgokat követni, de nem gondolkoznak komolyan, meg nem gondolkoznak, hogy milyenek következmények pár év múlva. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez a hosszú év, amit kezelek emberek, amit mint plastikai sebész, láttam majdnem mindent. Ez akkor mindig volt az legelején, ez volt nekem a célpontom, hogy mindig a legkisebb beavatkozás, ez a kombinációk, amit tudnak a legtöbbet adni, de nem tudnak változtatni se a karakter, se a kinezet, se a tekintet, se a mimika. Szóval ez mindig volt ez a célpont. Ez az első pillanat, mai napig ezt folytatunk.
1: Akkor, ha már itt tartunk, hogy ez a cél és ez a fontos számodra, ezt neked hol tanították? Tehát, vagy ez hol, nyilván ez egy alap indítatás, hogy a természetességnél maradni, de itt arra szeretnék utalni, hogy az egyetemet te azt kint végezted Görögországban, vagy itthon?
2: Hát úgy volt, hogy Magyarországon Szegeden kezdtem már az egyetem, egy pár évet itt eltettem, talán a szüleim döntöttek úgy, hogy mikor a tasom is került a külföldön, a Romániában, hogy jobban lenne, hogy mindenkát egy országban legyünk. Akkor átmentem Románia, ott is fejeztem, és utána különös vizsgát kellett tenni Görögországban. És utána volt megint egy kalandos út, akkor Görögországban több ilyen egyetemi kórház, katonai kórház, ilyen NATO-i kórház, voltam Angliában, voltam sok ide.
1: De akkor ott nem plasztika
2: sok mindent más is csináltam. Volt egy pár évet, amit ez a bariátria sebeszet csináltam, akkor volt erszebeszet is, meg ortopédia is volt kezben, és utána volt teljesen ilyen fókuszálva a plastikai sebben. Szerencsés voltam, mert ezek a kórházok, meg az a tanárok, akik tanítottak engem, nagyon ilyen érdekesek voltak, meg nagyon előre voltak mindig. Ez nem egy ilyen országi szinten volt, hanem egy világszintű ismeret, meg tapasztalat volt neki. ehhez tudtak nagyon sok mindent átadni.
1: Uh-huh. És abban gondolkodtál, hogy visszamenni Görögországba és ott dolgozni, vagy ez egyértelmű volt, hogy maradsz itt Magyarországon?
2: Mindig gyakrabban szoktam lemenni. Ez nem csak Görögország, hanem máshol is dolgozni. Szerintem 5 vagy 6 országban van, én engedik, hogy tudok gyakorolni. Ez ott is vannak vendégeim, úgy barátok már ennyi után. Ez, mindig próbálok egy kis ide sporolni, és akkor ott is operálni. Csak már itt fokuszáltunk teljesen. Ezt, ahogy telik az ide, igazán egy minőség munka is kell teljesíteni, meg ugyanúgy minőség illet kell biztosítani.
1: Igen.
2: Szóval egy nap 21 óra van, pihenni is kell, meg minden más.
1: Igen. Na most újra megállunk most. Életörömzenén jönnek még legfrissebb hírek is, és ezt követően visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk!

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában dr. Ioannis Stasinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Ilyen portré műsort hoztunk most a hallgatóinknak igazából egy picit ebben az órában. Természetesen beszélgetünk a plasztikai beavatkozásokról is, hiszen ugye nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. Beszéltünk arról, hogy Magyarországon, tehát Szegeden végezted az egyetemet, és Kezdted, majd Romániában folytattad, és akkor az volt a után, igen, tehát Romániában folytattad, és hát több országban is dolgozol, természetesen itt Budapesten is, nem véletlenül vagy most itt velünk. Ugye a plasztikai sebészet az nem csak forma, hanem felelősség is, erről is már így picit érintettük ezt a részét is, ugye döntések sorozata arról, hogy például meddig érdemes elmenni. És sokszor ugye gondolom én, a páciensek nem igazán vannak ezzel tisztában, tehát itt jön jól az orvos segítsége, a plasztikai sebész segítsége, hogy mit érdemes, meddig lehet elmenni. Te hol húzod meg a határt egy beavatkozásnál? Mi az a pont, amikor azt mondod, hogy hát szerintem eddig és ne tovább?
2: Nagyon-nagyon fontos, meg érdekes kérdés. Nem csak orvosok vagyunk, se plasztikai sebészek, hanem pszichológusok is. Mikor valaki legelőször jön hozzánk, akkor meg lehet látni, hogy milyen állapotban van, lelki állapotban, igazán. Ez mikor a kérdése van, hogy mit szeret csinálni, akkor egyben tudunk körülbelül állapítani, hogy milyen a karakter, milyen a pszichés a pacient. Ez úgy kezelünk, hogy ne legyen se túlzás, se bántás. Szóval nem akarunk igazán bántani, hanem mondunk valamit, ami valóban létezik, amit lehet, hogy nem eszik jól neki. Ez kezdben ilyen finoman kezelünk, úgy, hogy megérti pontosan ez a mi oldalunk. Vélemény. Vannak olyan fiatalok, aki jól néznek ki. Nem átlagos szépség, de mindet ember szép, amúgy saját módon.
1: Igen.
2: Így lehet mondani. Ez igazán, mikor figyelünk valaki, mindig az arcán szoktunk figyelni, ez a lelki tükör.
1: Igen.
2: Mikor valaki kicsi zavarban, ez nem annyira, nincs annyira saját önbizalom, akkor onnan kezdik ez a kicsi ilyen apanágy probléma. A mi oldalunk a probléma az etika. Sajnos minden szakmában vannak ilyen emberek, hogy az etika nem annyira fontos, amennyi nekünk. Ez nagyon sokszor kell irányítani az ember a rendes, egyenes úton.
1: A pácienst, hogy ha valami olyat kér, mondjuk, igen, ami esetleg nem. Mert ugye itt gondolom, arra is gondolsz, hogy amikor fiatalok, tehát hogy tényleg mondjuk akár rendben van minden rész az arcának, és mégis azért, mert látta valakin, hogy hú, milyen csodálatosan meg lehet ezt csinálni, mondjuk, akár legyen ez egy, nem tudom, egy arcplasztika, vagy akár most a szájfeltöltés, ugye az a nagy divat.
2: A dolog az, hogy mindenkinek van egy karakter, mindenki szeret játszani egy karakter, külön karakter. Nem tudunk teljesen beavatkozni, csak azt meg tudunk húzni egy vonal, amelyek a biztonság szinten tudunk dolgozni. Szóval egy hatalmas nagy szája például, sok ilyen kockázat is van benne. Mert van egy ilyen határozott mennyiség teltőanyag, amit meg lehet használni, de azután a kis mikrovérkeringés akadályozunk. Ez nagyon sok ilyen rossz dolgokat is tudunk biztosítani, mint egy ilyen nekrózis, amit lehet, hogy furcsa hangzik. Tapasztalt orvosok, aki ebben a szakma van a megfelelő gyakorlat, és tudnak ezek a szabályokat tisztelni, meg tartani.
1: Neked volt már olyan a te praxisodban, hogy valakinek azt mondtad, hogy nagyon kedves, hogy engem felkeresett, de nem fogom ezt a műtétet, vagy ezt a beavatkozást megcsinálni?
2: Sok van ilyen. Megmondom, hogy lehet, hogy egy 10% a vendégek, új vendégek ilyenek, erre az oldalon állnak. Ezt mindig próbálok finomat, meg okosan megmagyarázni nekik, hogy ez nem kell, vagy én nem leszek a megfelelő orvos, aki tudok kezelni. Sokszor egy másik szakma, orvosi szakma kell.
1: A lélekkel kell meg, igen, foglalkozni.
2: Igen.
1: El szokták fogadni egyébként? El tudják fogadni?
2: Szerintem szoktam kicsit több ide adni nekik. Próbálok a legfinom módon megmagyarázni. Ez mindig furcsa hangzik, de mindig próbálok a másik oldalon lenni. Mm-hmm. Szóval lehet, hogy ez van egy patológia hátul, de ez is be lehet, oda is kell belemenni, hogy meg tudsz egy kommunikáció kapcsolat alapítani, hogy tudsz dolgokat magyarázni rendesen.
1: Igen. Na most akkor újra zenét hozunk. Életörömzene következik, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Tartsanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem Görögországból érkezett Magyarországra, szakmáját tekintve plasztikai sebész, és nem csak egy szakmát választott, ugye, hanem egy hivatást, ahol a precizitás, az esztétika kéz a kézben jár, és hát az etika, ugye ezt is kihangsúlyozta itt a beszélgetésünkben, hogy ez is mennyire fontos számára. Arról beszélgettünk ebben az órában, hogy mi vezet el valakit ehhez az úthoz. Az is kiderült, ugye, hogy ez családi örökség, úgymond szülők, nagyszülők is orvosok voltak, és ő ezt a szakmát választotta, a plasztikai sebészetet Magyarországon, tehát Szegeden kezdte a tanulmányait, majd Romániában folytatta, és Görögországban fejezte be, több országban is dolgozik. Dr. Ioannis Stassinopoulos, a plasztikai sebész a vendégem, és az IVIMED alapítója, ezt is fontos tudni. No, rengeteg dologról beszéltünk, de folytassuk egy picit avval, hogy te ezt hogy látod, hogy a plasztika az igazából önbizalmat ad, vagy sok esetben inkább elfedi a problémákat?
2: Van még egy harmadik ok, vagy dolog.
1: Igen.
2: Az önbizalom biztos, hogy segíti, ahhoz, hogy most túl van gyorsítva a mi életünk, nagyon gyorsítva ahhoz képest, hogy mi volt 30 vagy 40 éve ezelőtt. Hát ha úgy gondolunk, mikor ennél 15 éves voltam, ezek, akik 50 évesek voltak már, úgy néztünk, mint tényleg nagyon erőek, és úgy is kinéztek. Igen. A második világháború után ezek a legszenvedek, nem volt mit enni, meg minden.
1: Igen.
2: De most már, aki 50 meg 60 éves, már előre van.
1: Sokszor meg se lehet élet. Mondani.
2: Hogy igen, meg, vagy akkor kezdi az élet. Igazán, mikor pénzileg jól szituált, meg tudnak dolgokat tenni magukat, és akarnak jó kinézni. Most a fiataloknak ez egy másik téma, mert van ez a identitás kereses, megpróbálnak különbözni a többiekről. Mm-hmm. Ez nem mindig jó dolog, mert van a jó irány, meg a rossz irány. Ez mindig kell gondolkozni, hogy kaptunk egy ilyen ajándék az Istentől, az, hogy élünk, van kezünk, két kezünk, két lábunk, mindet működik, funkcionálunk, felkelünk reggel, úgy is fekszünk, vannak dolgokat, amit emberek nem is gondolnak, hogy minden napuk. Yeah. Ezt respektálni kell, megkezelni, mint egy jó ajándék.
1: Igen.
2: Szóval az, amit mondom, hogy igazán az önbizalom meg tudunk segíteni, igazán egy tuningolás, egy kis tuningolás, egy pszichés tuningolás is lehet, mert ha valaki jól néz ki, meg kicsi fiatalosan, akkor mikor nézik meg a tükörben, van kutatás is erről, mindig jobban teszik a dolgokat, jobban viselkedik, jobban reagál, jobban kommunikál. Ez már annyira van gyorsulva az egész élet, meg a szakmai belül, nem csak az orvos, hanem minden szakma, hogy a 40 évesek úgy néznek, mint nyugdíjasok. A nagy cégek. És akkor ezeken is kell a fiatal kinézet. És akkor mindig kell egy pici a mi segítségünk. Az, hogy teljesítenek ez a keresünk.
1: Mit gondolsz arról, hogy mennyire befolyásolja a közösségi média azt, hogy a páciensek hogyan döntenek?
2: Ez a baj, hogy ennyire többet az emberek foglalkoznak a social media, meg több óra keresztül vannak a telefonok, vagy a számítógép előtt. Ez a világ nagyon gyors, mint mi.
1: Igen.
2: Ez a nagyon gyors, amit a mi gondolkodásunk. Nagyon profik módon, neuropszichológia, neurobiológia, neuromarketingről beszélünk. Ez ezek a dolgokat, amit az emberek, átlag ember nem is tud gondolni, de a mesterséges intelligencia is benne van. Ez mikor van egy pillanat, amik mi nézünk valamit több mint 10 másik perc, vagy valamit konkrét témáról keresünk, ez nem csak mit csinálunk, hanem több millió emberek az egész világon. Ez az algoritmus mikodik, ez kezelje ezek az adatokat, amit kap tőlünk. Ez olyan algoritmikus módon kezel, hogy tudja, hogy mit szeretünk, meg mit legyoman kívánunk.
1: Mm.
2: Szóval ezt már nem mi irányítunk, hanem egy gép. Ez néha kell kikapcsolni ebben a mesterséges világ, amit nem rólunk szól, mert van ez a biológia életünk, meg ez a biológia egzisztenciánk. Ez kell mindig tartani egy kis ünet, amit gondolkozunk magunkért, ezt beszélünk saját magunkat.
1: Igen, és most a mesterséges intelligenciát, hogyha említetted, akkor én most már azt látom egyébként ezeken a közösségi felületeken, hogy hát nem azt mondom, hogy mindenki, nyilván nem mindenki, de hogy nagyon sokan használják például a fotóknál. Tehát, hogy már nem a saját arcát látod az embernek, hanem rárak mindenféle. Tehát berakod a mesterséges intelligenciának ugye a fotódat, feltöltöd, és azt mondod, hogy csinálj rólam, nem tudom, modellfotót, és akkor kirakja a modellfotót. Na most, hogyha ezt látja saját magáról is, ezt látják az ismerősei, ez nyilván befolyásolja őt is visszafele.
2: Igen, de meg kell gondolni, hogy most ilyen igazi, valódi emberek szeretünk lenni, vagy avatarok.
1: Igen, mert ez a fontos kérdés, igen.
2: Sokszor szembe jövünk olyan emberek, akik ilyen nem tudnak tükörben nézni magunkat.
1: Igen.
2: Akkor mindig, mikor mondom neki, hogy nézd, milyen jó nézett ki, vagy milyen jó csináltunk, azt mondja, hogy ne. Mondom, miért? Azért, mert itt a fénykép, amit csináltam, de mondom, itt van egy ilyen program, ilyen Photoshop program, vagy Hollywood 5-ös, vagy 6-os, vagy akármit, de tesz, akkor ez nem valódi. Homályos, nem látod, hogy azt mondja, hogy nem, ez a normális.
1: És olyan szeretne lenni. És olyan,
2: igen, de ez vannak szabályok, meg vannak ilyen határok, amit nem tudsz. Nincs ez a varaslatpálcika.
1: Igen.
2: Kérdez, hogy tudsz akármit csinálni.
1: Ezt egyébként mennyire látsz különbséget ebben a hozzáállásban? Ugye mondtam itt az imént, hogy több országban is dolgozol. Tehát a magyar, és a nem tudom, görög, meg francia, nem tudom, milyen országokban vagy még.
2: Mindenkinek van, mindet országban vannak, mindenféle emberek vannak.
1: Igen.
2: Mindenféle keresek, mindenféle stílusok, mindenféle trendek. De igazán például Olaszországban látod, hogy szép az emberek, férfiak meg mindig szép öltöznek, mindig szép próbálnak. Kicsit túlzásból hoznak.
1: Túlzásból? Azt mondtad?
2: Hát mindig gondolkozunk a Donatella Versace például. Ez egy ilyen határeset szituáció. Ezek egy ilyen igazán értenek a szépségről, ez a franciák. Mert ott is vannak két fajta. Vannak ezek egy ilyen mindig csinálnak dolgokat, eddig, ameddig nem vesznek észre az emberek, meg a naturisták.
1: Hát a természetességet kedvelők, igen.
2: Aki, mit tudom, 50-60 évesek nem használnak szekre, meg szeszemi, ez akkor olyan ráncosak, meg olyan, de természetes, ez tetszik nekik, mert jól vannak ebben.
1: Igen. Ezek. De ezzel sincs baj, nem? Tehát van, akinek nem. Az tetszik, van.
2: Mediterrán országok kicsi, úgy mondom, érdekesebb az arcok, jobban figyelnek, próbálnak fiatalok nézni. Igazán célpontosok, vagy mikor beszélünk egy ilyen témáról, hogy a korosztályok, ez fontos. Mikor szükségünk van egy esztétika, egy pacient egy esztétikás beavatkozás, ilyen 30 év felett szokott lenni, igazán. 30 év alatt mindig van valamit ilyen probléma, aki meg kell oldani, egy nagyon kicsi mell, vagy egy diszfunkció, vagy ilyen diszmorfia, vagy valamit, amit nincs egyenes súlyos, vagy egy arc, meg valamit, amit kell korrekció tenni. A többiek ez egy ilyen 30 év felett, akkor kezdünk gondolkozni az, hogy szépítünk, hogy fiatalítunk, hogy tartunk egy szinten, hogy nem látszik a változás, meg az ide, ami telik.
1: Igen. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és folytatni fogjuk akkor majd az arcplasztikával, majd egy legközelebbi műsorba. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebész, az IVIMED alapítója volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A magyar uniós forrásokról egyeztetnek a kormánytagok Brüsszelben. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a NAV a kulturális alap kifizetései kapcsán. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap tette közzé, hogy súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A TISZA párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. A TISZA kormány tervei szerint a miniszterelnök és a miniszterek, valamint az államtitkárok fizetése is kevesebb lesz, mint korábban. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ma tették közzé az idegenforgalomra vonatkozó adatokat is. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt, emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni.
0: Időjárás.
1: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl a levegő, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterség és intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódban Deszivel friss hírekről és újdonságokról beszélgetünk az AI-jel kapcsolatban, de emellett arról is, hogy hogyan tud a mesterséges intelligencia segítségünkre lenni a nyaralásunk megtervezésében, mert nagyon-nagyon sok mindenben tud segítséget nyújtani, kezdve mondjuk az útvonaltervezéstől, a pénzügyi tervezésen át, nagyon sok minden másra is, repülőjegyárak, oldalak keresése, stb. De még mielőtt erről elkezdenénk beszélni, nemrégiben volt Deszi egy konferencián, ha nevezhetjük annak, és ott újfent újdonságok az AI világában. Mi mindennel találkoztál? Volt olyan, ami még téged is meglepett?
1: Igen, most jöttem vissza Szofiából, ahol a Balkan e-commerce summit nevű esemény volt, ez pedig az egész régióra kiterjedő az e-kereskedőknek szóló esemény, ahol több mint 3000 résztvevő volt, 100 kiállító, 4 színpadon folyamatosan mentek az előadások.
0: Na például milyen előadásokat tartanak egy ilyen summiton? Hogyan tudja ez fejleszteni az odalátogatók tudását? Miért fontosak ezek a konferenciák vagy összejövetelek?
1: Ezek az összejövetelek azért is fontosak, mert az ember, hogyha mondjuk egy adott országba tevékenykedik, akkor meg tudja nézni, hogy a többi országokban mi újság van, mi azt, amit használnak, mivel mennek előre, milyen innovatív megoldásokat építették be, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy nem csak kelet-európai országok, de Nyugat-Európa, Amerikából is érkeztek emberek, illetve előadók, mert a szervező arra nagyon odafigyelt, hogy ilyen globális információval lássa el a résztvevőket, és igen, AI ide vagy oda, volt egy applikáció, amelyen keresztül lehetett összekapcsolódni a többi résztvevővel, és folyamatosan ilyen 30 perces blokkokba lehetett időpontot foglalni, leülni, és akkor üzleti kapcsolatot építeni azzal, akit bejelöltél, és ez én nagyon hasznosnak láttam, mert tudtam olyanokkal kapcsolódni, akik a mindennapi munkámban lehetnek nekem partnereim, lehetnek beszállítóim, vagy lehetnek ügyfeleim, és az előadások egy része értelemszerűen a nagyon felkapott AI téma körül is forgott, mert manapság, hogyha megnézzük, persze én magam, bevallom őszintén, legjobban a Google-ba szeretek keresni, de vannak olyan ismerőseim, mert én ezt megszoktam, és akkor úgy, de vannak...
0: Nem, egyébként csak kíváncsi voltam, hogy te mit mondasz.
1: Igen, de ha megnézzük a gyerekeket, vannak olyanok, akik a TikTokba beírják, és amit felhozza nekik a TikTok, az a véleményformáló, vagy az a mérvádó.
0: És ott nagyon sok dologra van válasz. Nagyon érdekes, hogy ott is lehet gyakorlatilag úgy keresni, mint a Google-ben. Ez fura. Mert azt gondolnám, hogy ott csak szórakoztató kis videók vannak, hogy mit csináljunk a ragasztószalaga, meg hogy főzzük meg ezt, meg csókod meg a legjobb barátodat, challenge, mit szól hozzá, és tehát, hogy ilyen kis aranyos dolgok vannak, de nem, tehát, hogy ott van rendesen olyan válasz videó sokaság, amire mondjuk írásban vagy linkként kapunk választ a Google-ben, nem?
1: Igen, tényleg így van. Igaz, hogy én már mondjuk az AI formák közül, itt a ChatGPT, DeepSeek, Perplexity sorolhatna, mint mondjuk a Perplexity-t szeretem, mert ugye oda
0: az beír. Mit tud a Perplexity?
1: Nekem abba jó, amikor mondjuk ilyen összetettebb keresések, vagy esetleg piaci információk, akár egy adott iparági szereplőről, annak a versenytársairól, vagy pedig akár megkérem, hogy olyan formában fogolja nekem össze, hogy akkor azokat a karakterisztikakat, amelyekre kíváncsi vagyok, hogy mondjuk neki ki az ügyfelei, versenytársakhoz képest milyen az árazása, milyen a működési módja, mit szólnak róla a partnerek, elégedettek-e vele, hol jelentek meg a termékek, milyen platformokat használ, ilyeneket elkezdek vele beszélgetni, és akkor egy ilyen tudományos cikkszerű, vagy olyan formába adja nekem a válaszokat, mint régebben, amikor az ember megkérte a kollégáját, hogy csinálja meg ezt a kutatást, és akkor készítse össze. Ez a platform mondjuk pár percen belül nagyon jó adatokkal lát el engem, hogy tudjak meghozni azokat az üzleti döntéseket, amelyeket szeretném.
2: Tehát, hogyha szakmai kutatásról beszélünk, vagy egy kicsit szakmai keresésről, mármint ami a mesterséges intelligencia igénybevételét, vagy segítségül hívását jelenti, akkor a Perplexity, amit már egyébként Filó Angéla korábbi vendégünk és több vendégünk említett, hasznosabb, mint mondjuk a ChatGPT, vagy másik keresők?
1: Az én részemről legalábbis ez egy kicsit olyan, hogy mondjuk ki milyen szint szeret, milyen italt eszik, milyen kocsit vesz magának.
2: Gyakorlatilag, hogy neked mi a kényelmes?
1: Nekem ez a kényelmes, vagy ezt megszoktam, vagy egyszerűen idomult azokhoz a dolgokhoz, amelyekre én voltam kíváncsi, és akkor így kezdtem el használni. Viszont mivel mondjuk ez az e-kereskedelmi esemény arról is szól, hogy ezek a cégek hogy lehetnek jobban láthatóak, hogy ússzanak föl abba a töménytelen információ halmazba, amely körülvesz minket, és akkor így sokan beszéltek arról is, hogy akkor ezeket az algoritmusokat hogy tudjuk etetni a mi adatainkkal, hogyha valaki valamelyiket használja, akkor ott találkozon velünk, és a másik dolog, ami nagyon érdekes volt nekem, nem tudom itt Magyarországon hogy van, de mondjuk abban a szakmában, amely én nap mint nap tevékenykedek, nem látok annyira széles körbe, hogy rengetegen kereskedjenek úgy a termékekkel, hogy nem csak itt az országban, vagy esetleg európai országok, de akár Észak-Amerika, vagy a bolygó más részeire. Ezt azért mondom, mert leültem beszélgetni egy szállítmányozó céggel, és egy könyvelő megadó tanácsadó céggel, és mind a kettő azoknak a cégeknek, vagy akár kis termelőknek segít, legyen az, hogy mondjuk valaki otthon csinál speciális befőtet, vagy akkor ékszereket, hogy a termékei eljussanak egy olyan pontba a világon, amelyet...
2: Na, megtalálja keresletet.
1: Igen, megtalálják a keresletet, és akkor ők adnak egy olyan platformot, hogy akkor most az Amazonon keresztül, vagy akár az Instagramon keresztül, vagy TikTokon keresztül valaki rendelt tőlem egy karkötőt, és akkor én oda ki akarom szállítani, hogy ez hogy. A másik pedig abba segít, hogy ugye mivel itt unión belül vagyok, itt megvannak a szabályok, de esetleg másfelé más szabályok vannak, hogy ezekkel konform vagy megfelelően tudjak viselkedni.
2: Egy ilyen típusú összejövetel vagy konferencia rendezvénye segít abban is, hogy a cégek egymás segítségével vagy egymást megismerve fejlődjenek vagy fejlesszék a saját maguk vitorlájába befogható AI szelet?
1: Én azt látom, hogy igen, nagyon érdekes volt olyanra is beszélgetni, mert egy albán cégel leültem, és akkor igaz, hogy ők itt vannak, nem messze tőlünk, de nincsenek az unióba, és akkor a srác ellátja az albán, a bosnyák, a macedon piacot is még sorolhatnám, és ő nagyon nyitott volt meghallgatni azt, hogy nálunk mi újság, illetve én meséltem neki arról is, hogy mondjuk manapság, például Magyarországon, ha szeretnék egy végfelhasználónak árut szállítani, akkor a Magyar Postától kezdve a futárszolgálaton át, ezek a filmdobozokon át, mondjuk Fox Post és igen, az automatákba tudok szállítani, és ők még ettől nagyon messze állnak, nincsenek is nagyon, és akkor én adtam neki nézőpontokat, és akkor összekötöttem olyan cégekkel, amelyekkel akar ezt a piacot ott fel tudja építeni. Másfelől pedig akkor bolgaroldalról tudtam olyanokkal beszélgetni, akik meg olyan rizspiacokat találtak, amelyekre esetleg mi itt nem gondoltunk, gondoltunk, és akkor javult egy kicsit, úgymond a teljesen eljájósított világ, mert ugye én is sokat ülök számítógép előtt, akkor ott van a kezemben a telefon, és vannak olyan beszállítóim, vagy partnereim, amelyekkel nem is találkoztam, de nagyon jó emberek között lenni, akkor beszélgetni, nézőpontokat kapni.
2: És meg lehetne, hogy ki van az e-mail mögött.
1: Így
2: nem?
1: Van, igen, ki van az e-mail mögött, vagy pedig ott ezen az eseményen olyan információkat, előadásokat meghallgatni, vagy best practice-eket, amelyeket aztán itt be lehet építeni, úgyhogy igen, eljárj ide vagy oda, én azt mondom, hogy ha vannak ilyen események, akkor érdemes ellátogatni.
2: És akkor az epizódunk második fele, igen. Utazás, nyaralás, ennek a tervezése, nem csak a ChatGPT vagy bármelyik mesterséges intelligencia platform bevonásával, de annak segítségével, illetve biztonságtechnikai szempontból is. Mire figyeljünk oda? Ugye egy része a beszélgetésnek az, hogy eljövünk a lakásból, de ebben majd a következőkben bevonjuk Ferit is, Nagy Feri biztonságtechnikai szakértőt, ki állandó jelenlétével azért sok olyan támpontot tud nekünk adni, ami hasznos lehet, de hogyan tud segítségünkre lenni a mesterséges intelligencia egy utazás megtervezésében? Nagyon sokféleképpen bevonhatjuk őt, és sokféle módon, és nagyon sokan teszik is. Te magad mit mondasz, mit tapasztaltál idáig?
1: Hát nekem vannak olyan ismerőseim, akik, hogyha mennek is egy nagyon távoli országba, legyen az akár Amerika, Brazília, Japán, akkor már nem az utazási irodakat keresik, hanem maguknak akár egy ChatGPT segítségével tudott elbeszélgetnek, az ad nekik nézőpontokat, pont a múltkor nevetgéltünk az egyik ismerősömmel, mert akkor azt írta, hogy ő Rómába szeretne menni a férjével, és akkor ajánljon programot. És akkor utána gondolta ő, megvicceli a ChatGPT-t, és akkor azt írta neki, most pedig akkor adja egy olyan forgatókönyvet, hogy én Rómába mennék a szeretőmmel. És akkor...
2: És erre volt erkölcsi válasz a ChatGPT-nek? Vagy megtervezte azt is?
1: Én úgy tudom, megtervezte. Igen.
2: Az az érdekes különben,
1: más volt a program.
2: Ja, más volt a program.
1: Igen.
2: Ügyes. Az ügyes. No, a lényeg emellett egyébként az, hogy tényleg ennyire ügyesen tervez. Egyrészt, másrészt, hogyha ügyesen promptolunk, ahogy ezt annak idején ugye Fili Angélától megtanultuk, tehát jól adjuk az utasítást, jól tesszük fel a kérdést, a lehető legtömörebben, legegyszerűbben és legpontosabban, akkor egy tök jó tervet készít a ChatGPT. Én egyszer kipróbáltam ezt egy egynapos párizsi kirándulásra, nézzük meg, hogy mi mennyibe kerül, mennyit szánok rá, hol szállok le, mit szeretnék látni. És jön a visszakérdezés, hogy oké, pontosítsunk, akarsz taxival is menni, vagy csak sétálsz? Ha igen, akkor ez a terv, ha igen, akkor ez a terv. Szóval ezt még egy családi kirándulásra vonatkoztatva is nagyon jó használni, sőt, tovább megyek, hogyha mondjuk van egy családban három különböző korosztályhoz tartozó gyerek, és mind a három elmegy nyaralni, tehát abban a szerencsés helyzetben vannak a szülők, hogy még elmennek velük nyaralni a srácok, akkor mind a háromnak külön lehet programot terveztetni ahhoz képest, hogy hol lesz a szállás, mi van a környéken, és ők mit szeretnek csinálni.
1: Igen, tényleg így van, vagy pedig egy cégnél, hogyha csapatépítőt szeretnénk csinálni, akkor nagyon ötletes dolgokat tud
2: ott
1: adni.
2: Ott például be kell mondjuk táplálni, jön 15 ember, 15 ember, ez meg ez, meg ez, meg ez, ezzel meg ezzel, meg ezzel foglalkoznak, három fontos tulajdonság róluk, és akkor föl tud állítani egy csapatépítő tréning gyakorlat sort is, és hozzá megfelelő laza pihenős tervet?
1: Igen, én magam még nem használtam, de viszont, hogyha abból indulunk, hogy ezek a platformok használják azokat az adatokat, amelyek globálisan ott van az egész világról, legyen az akár angolul, arabul, kínaiul, és így tovább, és akkor ott vannak ezekről a visszajelzések, illetve fényképek, akkor szerintem tök jó dolgokat tudnak adni, és akkor lehet, hogy az ember saját magának a program tervezője, illetve illetve a csapatépítő specialistája is tud válni, és akkor nem csak abból válogat, ami itt van, hanem olyan dolgokat is beépít, amelyekre lehet, hogy esze ágába se volt, viszont lehet, hogy a japánok kipróbáltak, és akkor az milyen imádni váló. Hát gondolom, itt születtek azok a dolgok is, hogy akkor áprilisban, amikor a cseresznyefa virágzik, akkor én már tudok olyan cégekről, akik mentek, és akkor egy ilyen cseresznyefa alá egy teadéjótant tartottak, ugyanúgy, ahogy a japánokban ott, a Japánban ott már nagyon régóta így szokás, hogy...
2: Ha viszont visszacsatolunk egy kicsit még akár a tervezésre, akár arra, hogy egy családon belül hogy tudjuk a kamaszunkat ott tartani egy ilyen nyaralás tervezésénél, akkor például ez egy nagyon jó ötlet, gyakran beszélgetek egy külön pszichológiai műsor miatt Csajmóni szociálpedagógussal, és ott többször elhangzik az, hogy hogyan tudjuk őket bevonni, hogyan tudunk rájuk külön figyelni. És hogyha azt mondjuk a kamasznak, hogy figyelj, az a terv, hogy ide mennénk, csinálj nekünk egy tervet, csinálja 10 napra egy tervet. Szerintem a legboldogabban fog részt venni, mint karmester ebben az utazásban virtuálisan, hogy hogyan születik meg, ötletet adni, jegyeket keresni és mindent. Tehát, hogy ott tudjuk őket tartani a családi közegben is, és közben pedig egy nagyon jó gazdasági idézőjeles képzés az, hogy látjuk, hogy mennyi pénzből lehet gazdálkodni, és akkor hogy tervezze meg az utazást.
1: Igen, tényleg így van, már akkor be lehet őket vonni, és minden, amilyen digitalizáció, elektronika,
2: és technológia, és nem csak ezáltal tanulnak, hanem igen, így megtanulják a valódi életben is, hogy ahhoz képest, ami a terv, mi megvalósítható, és még közelebb lehet hozni a két valóságot egymáshoz.
1: Így van, és tudják validáltatni is az ötleteit, illetve tudnak felelősséget vállalni, mert azért más az, amikor egy játékban, akkor ott felépítenek egy falut, és akkor etetik a különböző országokat.
2: Hogy életben maradjanak, meg termelnek, eladnak, vesznek, de hát azért ez az valós életben
1: igen,
2: jó.
1: Igen.
2: Deszi, zárásképpen egy nagyon érdekes hírt megosztottál velem, egy új AI unikornisról volt benne szó. Mit jelent ez pontosan? Valami új AI csoda?
1: Egy bolgár cégről, amely az AI ügynökök segítségével olyan típusú összetett feladat elvégzést is meg tud csinálni, mint mondjuk legyen egy banki vagy egy biztosító rendszer, hogy akkor azokat a feladatokat, amelyek ismétlődnek, vagy amelyekre mondjuk vagy nincs elegendő kolléga, vagy annyira nem szeretik, és akkor rangon állulinak gondolják.
2: Tehát kiosztható
1: Így van, és akkor a többszörösére lehet csökkenteni a költségeket. Mondtam neked, hogy számomra az volt nagyon érdekes, amikor beszélgetek cégekkel, főleg olyanokkal, akik sok AI ügynököt használnak, és mondtak, hogy itt a képzelet szab csak határt, mert ugye, hogyha mondjuk van egy cég, és akkor vannak feladatok, azért rengeteg költséget jelentenek, hogyha minden egyes feladatra lenne külön-külön kolléga, meg nem is biztos, hogy tudunk annyi feladatot adni, hogy kitöltse a 8 óráját, viszont az AI ügynökök pedig egyenlőre ott állnak nekünk rendelkezésre, és akkor az illető azt mondta, hogy akkor mindegyiknek van neve, mindegyiknek van egy családi helyzete.
2: Profilja.
1: Mindegyiknek igen, van egy személyiség profilja, és akkor milyen jó így dolgozni, mert akkor ő mint ember, és egy kicsit úgy érzi
2: el
1: magad,
2: tudom képzelni.
1: Mint, igen, igen, emberek között van, és akkor nem a szoftverek között, és akkor elbeszélgetnek reggel arról, hogy na, kávista, ma már mi van a kiskutyussal, meg egyebekkel.
2: Tehát az AI ügynök, ez gyakorlatilag egy virtuális kolléga.
1: Igen, igen, amelynek...
2: Humán tulajdonságokkal felruházva.
1: De azt ugye az adott illető, amely egy vérbeli ember, ő ruházta föl így, mert úgy gondolja, hogy akkor sokkal gördülékenyebben lesz a munka, és akkor sokkal jobb eredményeket fog adni ez az AI.
2: Reméljük, hogy a mai epizóddal is sikerült nem csak új nézőpontokat, de új kérdéseket is elhelyezni a kedves hallgatóknak a fejében, mert ilyenkor érdemes hagyni elindulni a bogarat a fejünkben, és azokat a kérdéseket megválaszolni, akár a mesterséges intelligencia, akár pedig a mesterséges intelligenciáról szóló, vagy ahhoz kötődő cikkek segítségével. Jövő héten újra digitális hétköznapjaink, Deszi, köszönöm, hogy ránk értél.
1: Én is köszönöm.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
3: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
5: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
6: Manna FM.
3: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A Szecesszió világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskola épülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbuszál forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállításkérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni. Szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csaknem 200 000 látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem

0: több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyaghadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen is túl.
1: Programajánlót hallottak. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütés lesz továbbra is. A magyar uniós forrásokról egyeztetnek a kormánytagok Brüsszelben. Késes támadás volt Svájcban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szórta a támadó. Az incidens reggel történt Winterfell vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vettek. Indítéka egyelőre ismeretlen. Egy helyszíni felvételen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy Allahu Akbar, majd kirohan az állomás csarnokából. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi szaküzlet tulajdonosa. Az 59 éves férfi egy ismeretlentől négy, összesen több mint 3 millió forint értékű használt biciklit vett eredeti igazolással, számla és adásvételi szerződés nélkül. A kerékpárokról, amelyből hármat eladott, kiderült, hogy Münchenben lopták el. A kereskedő ellen pénzmosás miatt vádat emeltek. Mostantól bárki számára elérhető a Kilencek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult Kilencek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanév végi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni.
1: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek. Már is indul a Manna délután, egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Én István Dániel vagyok. Hozom az óra sztárjét rögtön Jack Reddix és a Maroon 5 három slágerével robbanunk be az éterbe. Aztán mivel itt van a nyár is, lehet, hogy majd picit mérsékeltebben. Már egyébként megidézzük a legszebb évszakot. 6 slágerre itt lesz a Calvin Harris, Joe Cocker és Lennon Stella féle nyár. És azon az utolsó órában majd időutazásra indulunk el 2001 és 11 terítéken az akkori három slágerista vezetővel jön majd Travis Smallmouth, illetőleg itt lesz a Ringo Starr és Lady Gaga is. Ennyire Olivia Rodrigóval indulunk el, már is jön a Get Him Back.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Már nézem SMS számunkat. Én ügyelem egészen délután 5-ig, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi. 0-77-098-at Viber is be van kötve szokás szerint, hogy az is egy járató út. Valakinek van a kifelé vezető utakról, vagy bárhonnét Budapestről híre, akkor dobja el nekem egy üzenet formájában, hogy továbbítassam a többieknek. Közben egyébként mérséklődött a meleg a mai napra, de egyébként fokozatos felmelegedés indul. Jövő héten már csapadékra is kell majd számítani, de nagyjából ezt a 25-26 nagyon kellemes nyárias meleget lehet majd egyébként kalkulálni a következő napokra. Valljuk be, hogy az elmúlt néhány nap volt még egy picit testidegen, így május végére, de hát lesz még nyár bőven 30 fok feletti hőmérséklettel, most egy picit levegőt lehet venni. Egész Európa nagyon örül neki egyébként, tulajdonképpen Nagy-Britanniában, Franciaországban is nálunk is megdőltek a meleg rekordok. Közben egyébként az óra sztárjai érkeznek már is, ami annyit tesz, hogy egy-egy előadó három dallal érkezik, így lesz ez Jack Reddix-el is mindjárt. Például indulunk az Always Around-dal. Hát Jack Reddix-ről egyébként pont tegnap néztem utána, sok mindent én sem tudtam, azt tudom, hogy nagyon szeretem a 90-es évek óta a nagy slágerét, a No Matter, de hát ennél sokkal több a fickó, tényleg a reggae és a soul világában a legnagyobb koronázatlan király, abszolút szuperlatívuszokban írtak róla, akár angolul, akár magyarul olvastam, csak úgy emlegetik a szakmában egyébként, hogy az ember aranyhanggal, számtalan jó hangú reggae énekest ismerünk, de talán Bob Marley után Jack Reddix az egyedüli, aki ilyen fantasztikusan tudta ötvözni a műfajta poppal és egyéb stílusokkal. Azon különleges sztárok egyike szerintem, akinek a hangja összetéveszthetetlen bárkiével is, tehát hogyha meghalljuk a rádióban, akkor rögtön tudjuk, hogy ez ő. Több mint 25 éve van a pályán, és remekül tudta saját magában ötvözni azt, amit más sztárokban külön-külön szeretünk. Lakik benne egy kis Barry White, ugyanúgy, mint Lou Rawls, és egyébként igazi szilveszteri bébiként látott napvilágot, hiszen december 31-én született Kingstonban, Jamaikán, úgyhogy tulajdonképpen már a születése meg a gyerekkora is hozta azt magával, hogy milyen stílusban nyoma majd később a zenét. Ő is, ahogy sok jamaikai kisgyerek, a helyi keresztény kórusban bontogatta szárnyait, és ott fedezték fel páratlan zenei érzékét. Első és legnagyobb sikerét, amivel azóta is sokan azonosítjuk, a 99-es No Matter-rel érte el, ami egyébként number one volt a listákon, és aranylemezes is lett. Különben rengeteg mindenkivel dolgozott együtt, így például Shaggyvel találtam duettet, de szerepelt színpadon közös showban a Blondival, illetve Joe Cockerrel is, amikor a reszelős hangú énekes élete végén még koncertezett. Aztán 2014-ben a Montreux Jazz Fesztiválon adott óriási koncertet, aztán ugyanezt elvitte Svájcba is, a Genevatóhoz, itt már a régi csapatával zenélt és népszerűsítette az új albumát, a Way Too Longot, amelyben ismét remekül ötvözte eredeti stílusát, a reggae-t, a poppal és a szollal. Hát ennyit tudtam meg róla, de szerintem nagyjából mindent tudunk. Beszélnek a zenék magukért. Természetes, hogy a Jack Reddix álmosból nem maradott ki az a nagy sláger, amivel berobbant a köztudatban, mint Magyarországon, mint pedig a nagyvilágban. Az lesz majd a No Matter, de az majd harmadjára érkezik. Volt neki bőven még egyébként slágeristás dala, ilyen például az Always Around, amivel indulunk, és aztán mindjárt jön az I Need Sunshine, abszolút stílbevágóan így a nyár kezdetén Jack Reddix álmosában a 98 pontat Manna FM-en.
1: I hope you're doing fine, cause right about now we're boarding the love train. You see what I'm saying? It's gonna get real hot now. Are you listening? Well, all right now.

Itt a 98.6 Manner FM életöremzenéke. Jó rövid munkahetünk van, hála a pünkösnek. Tulajdonképpen csütörtök, nagy része már le is pörgött, holnap már újból hétvége, nagyszerű frissítő idővel. Szerintem még strandolni is lehet, hogyha valakinek ahhoz van kedve, de kiránduláshoz remek lesz az időjárás ezzel a 25 fokos maximummal. Közben egyébként az óra sztárjával muzsikálunk, már is a Maroon 5 érkezik három slágerrel, itt lesz a Sugar, a This Love vagy a She Will Be Love. Hát ők már azért elég régóta részesei az életünknek. Hát nem tudom, kinek milyen hűha élménye van a Maroon 5-val, nekem az, hogy például életemben először voltam talán Olaszországban és ott Toszkánában, akkor ment az első nagy slágerük, a This Love, egy óriási, tehát akkor még szinte ilyen kis nagy csoportosnak tűnt Adam Levine, az együttes frontember, és akkor még nem sejtettük, hogy ebből valami igen hosszú távú sztori lesz. A könnyű zenében pedig így lett, most már tulajdonképpen majdnem 20 éve jelenlevői ők a könnyű zenének, mindjárt három dalt válogatok tőlük. Hát vannak nekik azért eléggé komoly hullámvölgyeik, fent és lent. A legnagyobb show, azt mindenki tudja, talán évente a Super Bowl, aminek legalább annyira fontos a mérkőzési része, mint a halftime show, amikor a legnagyobb sztárok lépnek fel és adnak óriási koncerteket. Itt már volt Jennifer Lopez, a Rolling Stones, Shakira, Madonna, Justin Timberlake, ugye itt tépte le Janet Jackson melléről azt a bizonyos bőrfedést, amiről a mai napig nem tudjuk, hogy megjátszott média hack volt-e, vagy tényleg a pillanat hevében történt, és itt lépett fel a Maroon 5 is, akik aztán tényleg a legmegosztóbb együttes voltak a halftime show történetében, kaptak hideget, meleget. Egyrészt támadták Adamet, hogy hamis volt, aztán kiderült, hogy tulajdonképpen Adam hangja nem hamis, miért is lenne az, hiszen fantasztikusan szól, hanem a hangosítással nem volt minden rendben. Akkor nagyon karcolták a kinézetét, felvett egy ilyen érdekes női harisnyából készült felsőt, amire kockás volt rajzolva, amit senkit nem értett, hogy miért, mert tulajdonképpen Adamnek így is nagyon kimunkált teste van. Aztán azzal szórakoztak az újságírók, hogy kockáról kockára górcső alá vették Adam Levine tetoválásait, és tényleg úgy néz ki, mint egy gyerekkori kifestő, a kismadártól kezdve a vakond, minden van rajta. Tehát mentségére legyen szóval Maroon 5-nek, hogy az egész szuperbólos bevételüket egyébként jótékonysági célra fordították. Egyébként Adam még 1995-ben a Karas Flowers együttessel hódított, aztán ez egy ilyen egyetemi csapat volt, aztán később a Maroon 5 név mellett döntöttek, és 2002-ben érték el az első igazi átütő sikerüket a Songs About Jane albummal, ami a Billboard Hit Seekers, valamint a US Billboard Top Pop katalóg listán az első helyen végzett. Aztán 5 évnyig nagyjából csend volt a csapat körül, és aztán 2007-ben tértek ők vissza, onnantól fogva pedig megállíthatatlan volt a siker. Tele vannak díjjal, az MTV Europe Music Award-ot megnyerték egy csomószor, Grammy díj, a legjobb új előadónak járt nekik 2005-ben, 2007-ben újabb 2 Grammy, 2009-ben megint 2, úgyhogy elég gazdag együttesről van szó, úgyhogy volt miből választanom, szó se róla. Az első nagy sikerek egyike érkezik majd a This Love hamarosan, azt megelőzi a Sugar, a végére pedig majd az egyik legszebb lirikus számok érkezik, a She Will Be Loved a Maroon 5 előadásában, itt a 98.6 Manna FM-en. This Love érkezik majd harmadikként a Maroon 5 3-osban, itt a 98.6 Manna FM-en.

megállás nélkül érkeznek a legjobb slágerek pillanatokon belül. Parov Stellár érkezik, aki egyébként szinte évente jár Magyarországon. Nálunk ünnepelte például fennállásának jubileumát a Budapest Parkban, és idén is láttam egyébként plakátokon, úgyhogy meg lehet őt találni, hogyha valaki élőben is látná, és meghallgatna azt a dalt, amivel mindjárt folytatja. Jön a Candy Girl!

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Szecesszió Világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten, tehát amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdú Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállításkérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csaknem 200 000 látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen és túl.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hétfő már június van, az pedig abszolút nyári hónap, és sok mindent jelent, ugye elindul a legmelegebb évszak, hamarosan jön majd a szünidő, úgyhogy berobban a nyár, már is egy picit megelőzve ezt, nálunk is ez történik, hat nyári sláger érkezik, majd klasszikusok, modernek, Calvin Harris Summer, Joe Cocker Summer in the City például, vagy Brian Adams is a Summer of 69 is előkerül majd hamarosan, de egyről a Love Somebody-val indulunk.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az amerikai

0: Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: Reklám hangzott el. Sok napsütés lesz továbbra is. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról, mondta a miniszterelnök. Már elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terror elhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett. A tábornok eltávolítása nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújt a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szórta a támadó. Az incidens reggel történt Winterfell vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vettek. Indítéka egyelőre ismeretlen. Egy helyszíni felvételen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy Allahu Akbar, majd kirohan az állomás csarnokából. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult 9-ek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtár. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanév végi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Manna délután.
5: Már is indul az újabb óráló mindenkinek, én István Dániel vagyok. Ugyan egy picit mérséklődött a kánikula, és most már fel lehet lélegezni ebben a 25 fokban, de azért mi üdvözöljük a nyarat, az igazi hamisítatlan nyári hangulatot, amit hat előadónk hoz pillanatokon belül. Summer minden mennyiségben jön, Calvin Harris, Joe Cocker, Lennon Stella, de itt lesz majd Brian Adams, illetőleg Jazz Lynn is hamarosan a Summer's Back-kel, de egyelőre a Love Somebody-val indulunk. Jó szórakozást nekünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Közelít a hétvége, jók ezek a rövid hetek, nagyon bírom. Nem bánnám, a 4 munkanapos lenne a hét, de hát gondolom ezzel nem én vagyok így egyedül. Egyébként 23 fokos a mai maximum, de visszatér még a nyár természetesen majd a jövő hétre, ami egy picit csapadékosabb lehet. Azért beszélek az időjárásról, mert már is a nyarat üdvözöljük, ugye hétfőn majd új időszámítás indul, új hónap kapcsolódik be, június 1-je startol majd el hétfőn, úgyhogy a júniusi hónap az már abszolút a nyarat idézi meg, úgyhogy arra gondoltam, hogy jöjjenek, ezt megelőzve, előadók, akik már is a nyárról énekelnek nekünk. Itt lesz Joe Cocker, pillanatokon belül jön Calvin Harris és Lennon Stella ebben a körben. Hát Joe Cockert talán nem is kell bemutatni, egy Grammy-díjas angol blues és rock énekesről van szó, jellegzetes, rekettes, mély hangon énekel, sikereit olyan slágerek fémjázték, mint a You Are So Beautiful, az Up Where We Belong, az Unchain My Heart, vagy a You Can Leave Your Head On. Elég kalandosan indult egyébként a karrierje, nagyon szegény volt karrierének kezdetén, munkás gyerekként próbált egyébként pénzt keresni, lakatos, gázszerelő, benzinkutas is volt, ekkoriban Ray Charles volt a kedvence. Első együttesébe, a Cavaliers-be Vance Arnold művész néven próbálkozott, 68-ban fedezte fel egyébként a Procol Harum együttes menedzsere, és első nemezén olyan nagyságokkal szerepelt együtt, mint Jimmy Page vagy John Paul Jones. Az igazi átütő sikere a Woodstocki fesztiválon történt, ahol a Beatles egyik dalát dolgozta fel, ez volt a Little Help from My Friends című dal, ennek 7 perces változatában vált világszerte ismerté. Aztán egy picit válni kellett azért az átütő sikerig, nagyon nem, a 70-es években tulajdonképpen inkább a különböző illegális dolgok rabságában énekelgetett különböző kisebb lebújokban, de 83-ban tulajdonképpen az Up Where We Belong című dallal megjött az első nagy átütő siker. Ez egyébként az egy Tiszt és egy úriember című film betétdala volt, és Jennifer Bornszal együtt adták elő, aztán utána jöttek már az önálló slágerek. Ez a Summer in the City egyébként eredetileg nem is az ő dala volt, hanem egy Lavin Spoonful sláger, tehát remek műként ő dolgozta fel, mindjárt mutatom, hogy hogyan. Aztán majd Calvin Harris érkezik, a világ egyik leggazdagabb, legmagasabb és legsikeresebb DJ-je, aki egyébként számtalan sztárt rajzolt fel a térképre, tulajdonképpen Dua Lipa vagy Rita Ora is neki köszönheti a nagybetűs karrier beindítását. Néha egyébként a DJ pult mögül, a mikrofon mögé is odáll Calvin Harris, és úgy dönt, hogy egy-egy dalt énekel ő maga, például a Summer is ilyen. A pedig majd Lennon Stella érkezik hozzánk, és a Summer Feelings. Ez a dal egyébként annak idején még a Covid-járvány idején íródott, annak legelején, azt megelőzve készítették már egyébként a Scooby-Doo című filmet, aztán később, mivel lezárták a mozikat, a premierre várni kellett, viszont hamarabb kijött Lennon Stella előadásában a főbetétdal a Summer Feelings, úgyhogy ha valaki egyébként megnézi a Scooby-Doo című filmet, akkor annak az egyik fő témája ez a bizonyos dal. Ők érkeznek első körben, aztán majd csatlakozik hozzánk Shawn Mendes, Bryan Adams és Alok Jazz Glynnel. Ők lesznek majd a következő kör főszereplői, természetesen a téma marad, ez pedig a nyár, úgyhogy Calvin Harris Summer, Joe Cocker Summer in the City és Lennon Stella Summer Feelings. Most a 98 pontat Manna FM-en, az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk!
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Az elmúlt napokban adott egy jó nagy harapást a nyár, hogy mi vár ránk a következő 3 hónapban. Valljuk be, azért viszonylag szokatlan május végén ez a hőség. Egyébként egy itt rekedt afrikai levegő okozta mindezt. Nem csak nálunk, hanem egyébként Nagy-Britanniában, Franciaországban, Spanyolországban. Még halálos áldozatok is követelt a meleg, úgyhogy eléggé megsínlette ezt. Európa váratlanul érkezett, de távozott is, amilyen gyorsan jött, úgyhogy most már kellemesebb a hőmérséklet. Viszont hétfőtől már június lesz, gyerekek örületnek közeleg a szünidő, és arra gondoltam, hogy akkor ennek gyúrjunk be mi is jó kis nyári slágerekkel. Már is Shawn Mendez hoz majd egy ilyen témát, az ő dala lesz a Summer of Love, de jön majd a Summer of 69 Bryan Adams-szel, és itt lesz a Summer's Back Jess Glynn-nel hamarosan. Shawn Mendez egyébként Kanadából érkezik hozzánk, anyukája ingatlan ügynök, apukája üzletember volt, aki egyébként éttermi felszereléseket ad el Torontóban, úgyhogy viszonylag nem túl zenei környezetből érkezik. Anyukája angol, apukája pedig portugál származású, és van egy 5 éve fiatalabb húga, Alia. Shawn Pickeringben nevelkedett egyébként vallásos családban, és ott járt a Pine Ridge nevezetű középiskolába is. A zsuriban jégkorongot és focit játszott, emellett pedig színészi órákon gyakorolta a színpadi létet. 2016 júniusában fejezte be a középiskolát. Elképesztően fiatal, és már több sikeres koncertet is adott Magyarországon. Tavaly ugye a Sziget húzó neve volt, előtte pedig Neri Furtado lépett fel, hát aki arra a napra váltott jegyet, igazán jól járt, hiszen állítólag Neri Furtado is fantasztikus koncertet adott mindenki meglepetésére. Aztán majd Bryan Adams érkezik, akinek pályafutása több mint lenyűgöző, 100 millió eladott lemez, 13 stúdióalbum, 2 filmzene, 4 koncertlemez, 5 válogatás és 69 kis lemez az elmúlt közel 40 év eredménye. Ő egyébként 21 volt, amikor megjelent az első albuma, de már 15 évesen klubokban lépett fel, tehát tulajdonképpen 50 éve van a színpadon, és nem is gondolnánk, hogy elmúlt 60. Harmadik albuma 83-ban megjelent, Cuts Like a Knife volt egyébként az első, amely top 10-es helyezést tudott elérni. Nemzetközi slágerlistán, azóta pedig minden egyes új lemezével sikerült megismételnie ezt az eredményt. Érdekes, hogy pont azzal a dallal, nem amivel mindjárt készülök, nyár témában a Summer of 69-nal, az az év egyébként erős volt a könnyű zenében, akkor ment a Dire Straits-től a Money for Nothing, Phil Collins-től a Susu Studio, a Tears for Fears sautja, illetőleg Tina Turner-től a We Don't Need Another Hero, úgyhogy volt bőven vetétárs, így hát az első helyet nem is tudta megszerezni a Summer of 69-jal, de mégis egyébként a legtöbben ezzel a dallal tudjuk azonosítani. Többször járt ő is Magyarországon, ingyenes koncertet is adott, privát koncertet is adott, úgyhogy nagyon szereti a magyar közönségét. A végére pedig majd Jess Glynn érkezik hozzánk, brit énekesnő és dalszövegíró, ő egyébként 2014-ben robbant be a köztudatba, amikor a Clean Bandit nevű együttesek közösen készítették el a Rather Be című dalt, ami később egyébként Grammy-díjat is nyert. Debütáló koronge 2015-ben jelent meg I Cry When I Love néven, ezen kívül ugye nagyot ment még tőle a Right Here, a Real Love, a Hold My Hand, a Not Be So Hard On Yourself és a Take Me Home, valamint az a nyári téma, amit állokkal közösen készítettek el. Ez lesz mindjárt a Summer's Back. Úgyhogy ezek a nyári dalok szórakoztatnak minket. Indulunk Shawn Mendezzel, jön a Summer of Love, a Summer of 69 Bryan Adams-szel és a végére az előbb említett Jess Glynn-dal. Itt a 98.6 Manna FM-en. Shawn Mendez! It was the summer of love.
1: What's up with Shawn Mendez? Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

Itt a 98 Bandát Manna FM életöröm zenékkel. Rita Orán csak emlegetni kellett az előbb Calvin Harris kapcsán, már is ő érkezik, egyébként Magyarországon ad majd koncertet, már ezerrel készül, először lép majd fel nálunk, és biztos, hogy előadja élőben is ezt a dalt, amit nálunk most, már is az I Will Never Let You Down.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel, 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP öröklakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki, Fasor, Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örökáron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki, Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül másfél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírül az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalták, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelést leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutka Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a Tőzsdegurú és Spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta, és még sokan mások.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéggel. Elképesztően mennek a napok, megint a nyakunkon egy újabb hétvége, hogy milyen időjárásra készülhetünk, ennek megfelelően milyen programra terveztetünk, az mindjárt kiderül a friss információk végén, és ezen indul az újabb 60 perc, megtölte jobbnál jobb zenékkel, időspecifikusan. 2001-ben és 2011-ben viszem majd a Manna FM hallgatóit, az időutazás segítségével, az egyik évből jön majd a Travis féle Side, a későbbiből pedig a Gringo Star vagy Lady Gaga, de egyelőre Ed Sheeran nagy slágerével startolunk, már is na Celestial.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütés lesz továbbra is. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról, mondta a miniszterelnök. Már elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terror elhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, a tábornok eltávolítása nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szúrta a támadó. Az incidens reggel történt Winterfell vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vettek. Indítéka egyelőre ismeretlen. Egy helyszíni felvételen a feltételezett támadó többször azt

0: kiáltja, hogy Allahu Akbar, majd kirohan az állomás csarnokából. Mostantól bárki számára elérhető a Kilencek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult Kilencek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtár. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanév végi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte.
1: Időjárás.
0: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Már is indul az újabb óra elő mindenkinek. Én is István Dániel vagyok. Egy jó kis időutazást terveztem erre az órára, ami annyit tesz, ugye, hogy két évben kötünk ki. Megyünk 2001-be, és aztán majd 11-be. Ezek lesznek bediktálva az időgépnek, hogy aztán hazakor is lágerista vezetők szórakoztassanak minket. Travis Fair, Side, Smash Mouth, Kylie Minogue, és aztán majd Teofilos London, illetőleg a Gringo Star a később évből, akik szórakoztatnak minket hamarosan. Egyelőre indulunk egy sírennel. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, egy útat kívánok hazafelé, a Van Információ, mindig vevő vagyok rá, jöjjenek ezek SMS-ben vagy Viberen, hogy aztán továbbadassam a többieknek. A számunk hozzá 0677098-at. Mi is utazunk, méghozzá visszafelé az időben, 2001-ben kötünk ki, mindjárt onnét jó majd Travis, Smash Mouth, illetőleg Kylie Minogue egyes lágere. Hát 2001, amíg élünk, szerintem szeptember 11-ről marad emlékezetes, sajnos terrortámadás érte akkor New Yorkot, két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, amelyek később aztán össze is omlottak, egy másik gép a washingtoni Pentagon épületére zuhant. Hát az amerikaiak ezt nem felejtik, nem is akarják egyébként, de azt sem akarták, hogy újraépítsék a két tornyot, inkább úgy döntöttek, hogy egy sokkal magasabb épületet húznak fel a helyére, és az alapjai megmaradtak a régi tornyoknak, a pincéjükben pedig egyébként a megmaradt dolgokból kiállítás emlékmű működik a mai napig. Például érdekes módon az összeomlás következtében az egyik torony aljában lévő butiknak a ruhanemű érintetlenek maradtak, ezek is ki vannak állítva. Október 11-én adták át ugyanebben az évben a Mária Valéria hidat, Esztergom és Párkány között. Mihály Schumacher megszerezte a negyedik Forma 1-es világbajnoki címét a Ferrarival, és a Ferencváros lett az NB1 bajnoka. Ez volt a 27. bajnoki címük. Szerintem egyébként dalokkal jobban el tudjuk kapni az évet, így lesz szerintem a Travis féle Cider is hamarosan. Ők egyébként egy skót alternatív rock együttes Glasgowból, elég sokat tanakodtak, mire meglett a Travis név, eredetileg Running Red, később Glass Onion néven nyomták, és aztán 94-ben lett a végső felállás, meg illetőleg a név is. Ez volt ugye a Travis. Ez az egyik első nagy sikerük volt, amit mindjárt hozok, ezzel ismertük meg tulajdonképpen a nevüket, ez volt a Side. Aztán majd a Smash Mouth érkezik, egy amerikai rock punk együttes, legismertebb dalaik az All Star és az I'm a Believer, ami a Monkees feldolgozás volt. Hát 2001-ben jelent meg egyébként a Shrek, és tulajdonképpen annak a sikerének ültek fel a hullámára a Smash Mouth tagjai, hiszen az előbb említett két dal is ebben a bizonyos mesében szerepelt. Össze is balhéztak különben később a Smashing Pumpkins együttessel a Shrek zenéje miatt. Instagramon hozta fel régi sérelmét Billy Corgan, a Smashing Pumpkins énekese. A rajongóinak válaszoló rockstar felemlegette azt az esetet, amikor állítása szerint a Shrek című film záródalaként fel akarták használni a DreamWorks Untitled nevű számukat, azonban a stúdió visszavont az ajánlatot, és lecserélték a számot az I'm a Believer-re a Smash Mouth-tól. Később aztán a Smash Twitteren válaszolt Corgannek, a zenekar egoistának nevezte a zenészt, és azt állították, hogy csak ő gondolja azt, hogy a Smashing Pumpkins volt az első banda, akit megkerestek. És aztán majd Kylie Minogue érkezik, és a nagy visszatérő slágere, a Can't Get You Out of My Head, tőle hangos mostanában egyébként a bulvár és a streaming platformok, hiszen nemrégiben kijött az életéről szóló dokumentumfilm, aminek kapcsán megtudhattuk, hogy sajnos másodjára is megtámadta a szervezet a súlyos betegség, amivel egyszer már sikeresen megküzdött. Kylie 21 évvel ezelőtt egyszer már farkasszemet nézett a rákkal, azonban újra fel kellett vennie bele a harcot. Erről kendőzetlen őszintességgel nyilatkozik ebben a bizonyos dokumentumfilmben, amire egyébként visszahívták egykori szerelmét is, Jason Donovant. Ők érkeznek 2001 a Fixpont mindhármuk közös életében, dalaiban, már is jön a Side elsőként. Itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, SMS-ünk 0677098-at, jöhetnek a közlekedési információk. A Manna FM hallgatói mindig többet látnak, mint én, aki fix.ról mondja ezeket. Szóval jöhetnek a közlekedési hírek 0677098-at. Egyébként ma is, holnap is ragyogó napsütéses időre kell számítani, nem az a nagyon izzadós 23 fokos maximummal. A hétvégén aztán jöhetnek majd a felhők, most vasárnap az picit csapadékosabbnak tűnik, de az igazi eső majd jövő héten jön, ilyen 24-26 fokkal lehet kalkulálni a hétvégére, hogyha valaki már a programokat tervezi. Theophilus London, Gringo Starr és Lady Gaga, ők hozzák majd a 2011-es hangulatot, ahol már is folytatódik tovább az időutazás. Hát akkor március 11-én a Japánban valahamért legnagyobb 9-es erőségű földrengés rázta meg a Szigetország északkeleti partvidékét. Ennek epicentruma 125 kilométerre volt az ország keleti partjaitól. A hatóságok 10 méter magas hullámra vonatkozó cunami riadót rendeltek el. Április 29-én szintén ebben az évben kötött házasságot Vilmos brit királyi herceg és Catherine Middleton a londoni Westminster apátságban. Az eseményt mintegy 2 milliárd ember követte világszerte. Már is zenékkel kapjuk el az évet, az mindig sikeresebb, legalábbis a hangulat megalapozására. Theophilus London érkezik, és az I Stand Alone, ami 2011-ben a nagy slágere volt. Egyébként érdekes, hogy nemrégiben mutattam tőle az újdonságot, úgyhogy ő 2026-ban visszatért. Aztán majd a Gringo Starr érkezik a télen-nyáron-nyárral. Ez tulajdonképpen Geszti Péter sokadik csapata volt. Annak idején az egyik szigetet a nulladik napon Geszti Péter nyitotta, felvonultak az életének a nagy-nagy csapatai, így például a Repülők, vagy a Jazz meg az is, akkor bontogatta szárnyát egyébként a Gringo Starr, ugye két hölgyel alapította ezt a formációt, szintén nem volt hosszú életű, de hát ez jellemző Geszti Péterre, hogy egyik csapatával sem kalkulál életvégig. Már is jön tehát a télen, nyáron, nyár, és aztán a Lady Gaga jön, és a Born This Way, ő egyébként mostanában különböző sorozatokban látható, a Wednesday-ben is volt egy kis szerepe, aztán mostanában az Ördög Prádát visel 2-ben is kapott egy kis szerepet. Hát nem akarok rossz indulatú lenni, talán szerencse, hogy kis szerepet. Nagyon próbálják őt tolni egyébként, mint színművész, de annyira nem sikeres benne, mint egyébként énekesi előadóként. 38 éves volt nemrégiben, művészeti iskolában tanult zenét, de aztán félbehagyta tanulmányait és éneklésbe kezdett, ezt olvastam róla. Dalszövegíróként egyébként Britney Spears-szel és a Pussycat Dolls-szel is együtt dolgozott. Énekesi képességeit Akon, amerikai R&B énekes fedezte fel, fülbemászó slágerei mellett szertelen öltözködési stílusaival, videoklipjeivel és élő előadásaival vívta ki a közismertséget. Zenei előadóként egyébként számos sikert elért, köztük 5 Grammy díjat, és további 12 kategóriában jelölést, 2 Guinness rekordot és több mint 15 millió eladott albumot, valamint 51 millió kislemezt adott el világszerte. 2011-ből a Born This Way érkezik tőlem, de amivel indulunk, Theophilus London és az I Stand Alone, és aztán majd a Gringo Starr és a télen-nyáron-nyár, ők hozzák most az életöröm zenéket év specifikusan 2011-ből, itt a 98 pontat Manna FM-en. Journey starts beneath the stars, I stand alone.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hétköznapi hősök érkeznek mindjárt a Punani Masszív előadásában. Ők is már több mint 20 éve uralják egyébként a hazai könnyűzenei piacot. Gondolom már tele van a naptár, mint minden évben a különböző fesztivál meghívásoknak hála. Úgyhogy biztos, hogy láthatjuk őket idei nyáron is élőben, addig pedig itt van a hétköznapi hősök.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzáskörzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzáskörzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néha egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: ha igen, akkor találkozunk holnap 2-kor, ismét már a hétvége égisze alatt. Tehát addig is érdemes velünk tartani, hiszen jönnek a jobbnál jobb műsorok, és maradnak az életörömzenék is. István Dániel viszont búcsúzik. Jó szórakozást kívánok!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
9: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
3: Reklám hangzott el.
10: Sok napsütés lesz továbbra is. Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet, hőség sújtja Olaszországot is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet. A perzsa állam korábban rakétákat lőtt Kuvait felé, melyeket a légvédelem megsemmisített. Az amerikai katonaság nem sokkal előtte 5 Iránból indított támadó célú drónt fogott el a Hormuzi szoros térségében, valamint légicsapással akadályozta meg, hogy egy további harci eszköz felszálljon az iráni partvidéken egy indítóállásról. Tanulságosnak értékelte a parlament e heti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a választókat azt szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon a kormányzó Tisza párt és az ellenzék között még parás hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Romániában tiltakoznak a szakszervezetek az új közalkalmazotti bértörvény közvitára bocsátott változata ellen. Az egészségügyi alkalmazottak érdekképviselete ma sztrájkőrséget állított a munkaügyi minisztérium székhelye elé, mert a szakszervezet szerint a hétfőn megjelent törvénytervezet

0: hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. Utcára vonultak az adóhatóság és az államkincstár alkalmazottai is, míg a vámosok túlbuzgó ellenőrzésekkel lassítják a határátkelőkön a forgalmat. A bírósági jegyzők jövő hétre hirdettek részleges munkabeszüntetést a bértörvény tervezete elleni tiltakozásról. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte.
1: Időjárás.
0: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, this is Steph Alessi Muñoz and you are listening to my new song, Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.

0: FM Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha őfelsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozi látogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő fejnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvesz Kilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajta Jandor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

0: Édenkertben. CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Zsoltárban Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2 Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

0: Anna Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon?
2: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget javítani mindenféle skin boosterekkel, lehet keresztkötött hialuron oda injektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálciumhidroxiapatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos, szép eredményt tud biztosítani a nyak területére is.
1: Hogyan zajlik a kezelés?
2: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékony a bőr, nehéz az injektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
3: Pénteken is sok napsütés lesz, tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a szombati bajnokok ligája döntő miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Tanulságosnak értékelte a parlamenti eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletbe tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon még parázs hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vegyi anyagot, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Az MDI tudósítója az ügyben megkereste a hajdúbihari kormányhivatalt, későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. A kormány biztosítja a szombati BL döntőszervezet.

0: rendezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják.
1: Időjárás.
0: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapét, kedves hallgatók, egy igen érdekes témával. Van nekem egy Bőség kosara című adásom is, de most mégis azt gondoltam, hogy itt a kanapéban beszéljük azt meg, hogy magyarországi rizstermesztés, ezt így hogyan is. Ezt így hogyan erre a választ, aki megadja a vonal másik végén, Szarvason, Valentini Fruzsina ügyvezető, a Valoriz nevű családi vállalkozás első-második embere. No, picit beszéljünk arról, hogy az emberek tudatában nincs benne az, hogy Magyarországon rizst termelnek. Hány rizstermelő van, vagy mekkorák vagytok ti, és hogy kerültetek ti a rizs közelébe? Most dobtam három kérdést, Fruzsina, de szerintem hamarosan jön a válasz Szarvasról. Figyelünk!
2: Köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy egymásra találtunk, vagy hogy ránk találta, és tudunk egy picit a magyar rizsről beszélni. A céget még édesapám alapította, egy szerencsés véletlen adta az ötletet neki ehhez az egész rizses vállalkozáshoz. Nyilván szerencse is kellett hozzá, meg kitartás is, hogy idáig eljussunk. Amúgy nem ő volt az első, aki rizs termeszt, illetve feldolgoz Magyarországon, ez már azért régebb óta van, bár nagyon kevesen tudjuk, már Mária Terézia óta történt itt rizs termesztés Magyarországon. Jelenleg viszont nagyon kevés, körülbelül 3000-3300 hektáron történik termesztés.
1: Az ember úgy képzel a rizsföldeket, hogy ott álltok bokáig vagy térdig vízben, jók az én emlékeim? Ez egy nagyon-nagyon vízigényes feladat a rizs termesztés, nem?
2: Így van, nagyon sok vízre van szükségünk, bár mi igyekszünk víztakarékos művelést folytatni. Ez amúgy a rizsnek a beltartalmi paramétereit is nagyban meghatározza, de nyilván a környezet miatt is igyekszünk kevesebb vizet használni. Mi a Körösök folyóból öntözünk. Nem igazán úgy néz ki a rizsföld, mint ahogy sokan elképzelik, ugye az ázsiai országokban nem a teraszos művelés van, hanem úgynevezett rizskalitkákban vannak ezek a rizsek, ezek hasonlóak, mint bármilyen gabona, csak gátak veszik körbe.
1: Néhány szóta a rizs növényről magán, mert a búzát el tudjuk képzelni, azt ősszel elvetik, télen megpihen, tavasszal kinő, júniusban aratják. Hogy néz ki a rizs? Azt mikor kell például vetni?
2: A rizst mi itthon május közepén vetjük általában, vagy május elején, nyilván időjárástól függ, de ő is, ahogy a kukorica is, azért a meleget szereti még kiskorában, és szeptember közepén kezdjük el betakarítani egészen október végéig.
1: Akkor most, hogy június vége felé mekkorák már ezek a palánták?
2: Látszanak igen, ők már ilyen látszanak, igen, ilyen 4-5 leveles állapotban vannak már, szép zöldek, ugye most már folyamatos vízborítás van rajtuk, és majd július közepén kezdenek virágozni.
1: Na, beszéljünk arról, hogy mindig is érdekelt az, amikor valakinek a felmenője, jelen esetben édesapád elkezdte, és te pedig vele csatlakoztál, vagy vele dolgozol. Volt ilyenkor választási lehetőséged, hogy itt dolgozzál, vagy szerettél volna itt dolgozni, vagy más szerettél volna? Volt egy kicsi szülői presszúra, hogy ezt lányom tovább kéne vinni ezt, amit elkezdtünk?
2: Én nagyon-nagyon-nagyon sokáig állatorvos szerettem volna lenni, mert sok imádom gyerek. A mai napig az állatokat, meg nagyon szeretek ugye így kint lenni, de arról nagyon erősen lebeszéltek, kár volt amúgy szerintem, tehát még mindig nagyon szívesen csinálnám. Igazából az volt a lényeg, hogy én nagyon szerettem kint lenni, szerettem magát a tantárgyakból, a biológiát, kémiát, és akkor igazából ez egy ilyen kézenfekvő választás volt, hogyha még mindig annyira szeretnék az állatokkal foglalkozni, akkor akár ugye állattenyésztés felé is el lehet menni, de én maradtam, mint általános mezőgazdasági mérnök, és utána egyre jobban foglalkoztatott az, hogy amit megtermelünk, abból, hogy lesz élelmiszer, és így végeztem el később az élelmiszer mérnökit is. A vállalkozásnak az átvétele nem volt azért zökkenőmentes egyáltalán, tehát ez a generációváltás elég nehézkesen kezdődött, de jól sikerült végül.
1: Na, arra ezt kíváncsi, már mondta, hogy élelmiszer, stb., hogy ugye azt, hogy rizs megterem, oké, de hogyan megyünk tovább, mi lesz belőle, milyen termékeket állt elő a Valoriz, erről beszélgetünk zene után. A vonal másik végén Szarvason Valentini Fruzsina ügyvezető, a Valoriz ügyvezetője, aki, képzeljétek el, rizs termesztéssel foglalkozik. Innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Valentinyi Fruzsinával, a Valoriz ügyvezetőjével. Azt már tudjuk, hogy ugye május nagyjából egy másfél hónapja el lett vetve, ezt így mondják, el lett vetve a rizs, így igen. Mondják, ugye? És szeptemberben születettek. Hogy néz ki egy rizsszüret? Mert ugye megint vissza a búzához, azt el tudjuk képzelni, szőlőszületet mindenki látott. Hogy néz ki? Le tud-e írni picikét képesen szavaiddal, hogy néz ki egy rizsszüret?
2: Ugyanúgy gabona kombányokat használunk a betakarításhoz, kisebb átalakításokkal. Ha nem volt eső és sikerült jól a lecsapolás, akkor ugyanúgy gumikerékkel indulnak a kombányok az aratása, viszont nem jó a talaj, akkor viszont lánctalppal történik a rizsnek a betakarítása. Igazából onnan a földekről, több termelőtől, illetve a saját területeinkről kerül ide hozzánk az üzembe a rizs, és akkor először tisztítjuk, szárítjuk, majd így tároljuk be a silóinkba.
1: Na megvan a rizs, amit mindenki ismer. Néhány szót a magyar rizs mellett, mert most én megkockáztatom, hogy az, amit a nagy szupermarketekbe lehet kapni, kiló meg tonna számra, aznak nem magyar rizsek. Hogy mi az előnye a magyar rizsnek? Ez egyfajta biogazdálkodás, vagy tisztább módon, vagy átláthatóbb módon történik a művelet. Laikus vagyok, mondom, tele vagyok laikus kérdésekkel, csak érdekel, hogy mitől jobb egy magyar rizs?
2: Igen, a boltok polcain ugye nagyrészt import rizsek találhatóak meg, elég kevés a magyar rizs. Szerencsések vagyunk, hiszen itt mondjuk Békés megyébe, vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyébe is akár nagyon kevés ipari terület van, vagy volt eddig, ami miatt nagyon jó az öntözővíz, tiszták a talajaink, így a rizs szempontjából a szervetlen arzén mértéke a jelentős, itt ezeken a területeken kevés a talajba, és így a növény sem veszi fel akkora mértékben, így ezt alacsonyan tudjuk tartani, és ugye tudjuk, hogy az arzén maga egy rákkeltő vegyület, tehát ebből a szempontból a magyar rizsek mindenképpen sokkal jobbak a külföldi társaiknál. Mi sok vevőnktől megkapjuk, hogy nagyon-nagyon szép, tiszta, hófehér színű, nincsen semmilyen kellemetlen szaga, idegen szaga a terméknek, tehát nagyon sokan nagyon nagy szeretettel fogyasztják, illetve mindig azt mondják, ha egyszer ezt megkóstolták, utána rögtön tudják, hogy melyik rizs nem magyar, mert annyira érződik a különbség.
1: Tehát uram, bocsánat, az ízén is érződik, ugye a rizs, az ember általában azt mondja, hogy ez egy ilyen, hát majdnem, hogy a semlegeshez közelít az íze, vagy lehet, hogy csak igen. Akkor, hogyha rosszul csinálják, nem tudom. De hogy akkor ez egy ilyen, egyfajta érezhető, egy kicsit talán akkor jobb minőség, hogyha ilyenek a vásárlói visszajelzések.
2: Igen, ez én is azonnal érzem, hogy nem úgymond a mi rizsünket fogyasztom. Nyilván nem annyira, mint egy szőlő vagy bor esetében, de itt is közre játszanak a talajadottságok, a klimatikus viszonyok, meg nyilván a maga a fajta, hogy milyen fajtát használunk.
1: Na még maradjunk picit a termesztésnél, ugye idén például a baracnak annyi volt, sárga baracnak van a piacon horror áron, az én baracfám is lefagyott, egy sincs rajta. A szőlőnek is ugye lehet minden baj, az aszálytól kezdve a penésztől minden, a rizsnek miközben termelődik, tehát májustól szeptemberig, ő is ki van téve valamiféle veszélynek, vagy ő szépen eládogál ott a vízbe, és nő, azt nem csak leszeditek.
2: Egyelőre még egy kicsit szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint más gabonáknál, tehát viszonylag kevés gombabetegsége jelenik meg a szántóföldön, illetve mondom, a fajta az elég rezisztens fajta, tehát nagyon jó ellenálló képességgel is rendelkezik. Van a tenyész időszak elején bizonyos kártevők, amire oda kell figyelni, de ezek egyszerűen a víz lecsapolásával vagy felemelésével kiküszöbölhetők, tehát hogy viszonylagosan tiszta módon lehet termeszteni
1: rizst. Na, köszönöm szépen, hogy ennyire érthető módon beszélsz, akkor most befejeztük a rizs termesztését, onnan folytatjuk majd zene után, hogy ott van a rizs, amit mindenki ismer, és mik készülnek belőle, mert az csak egy dolog, hogy valaki megveszi, és mondjuk rizibizit készül, de ennél azért sokkal-sokkal sokoldalúbb növényről van szó, igaz?
2: Igen.
1: Na, hát
2: igen.
1: Akkor még lesz miről beszélünk, zene, aztán folytatjuk. A vonal másik végén Valentin Fruzsina, ügyvezető, a Valoriztől vele beszélgetünk hamarosan.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, ismét remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén Valentin Fruzsina, ügyvezető, a Valoriz, ami egy rizs termelő és rizs feldolgozó. Ugye most már feldolgozások kezdünk el beszélni, hiszen megtermeltük a rizst, ott vagyunk szeptemberen. 2002 óta, ha minden igaz az én papírom azt mondja, akkor lettetek feldolgozók is. Ugye? Addig csak termelők voltatok?
2: Nem, először voltunk mindig feldolgozók, csak nagyon sokáig bérbe történt a feldolgozás, tehát saját üzemünk az 2002 óta van, és akkor fokozatosan vásároltunk mi is saját termőterületeket, hogy tudjuk biztosítani az alapanyagot.
1: Mm-hmm. Na, mi készül a rizsbe? Ugye ott hagytuk abba a zenék előtt, hogy egy dolog a rizibizi, meg a párolt rizs, meg a pirított rizs, meg a köret, de nyilván, de hát ugye manapság, amikor már az ember megy, és ugye a tehéntejet nem szeretik annyira az emberek, akkor ugye rengeteg rizs alapú ital van, rengeteg előnye van ennek, élettani hatása, ezekről beszélgetünk most. Mi az, ami nálatok készül magából a rizsből? Tehát mi ez a termékpaletta?
2: Ugye mi készítünk fehér rizst, barna rizslisztet és különböző, vagy fehér rizst, barna rizst és különböző rizsliszteket. Ebből is csinálunk fehér rizslisztet, barna rizslisztet, durvább darákat is készítünk, illetve vannak különböző rizsalapú termékeink, mint például a rájszli, egy rizsalapú gyümölcsös italunk, és tavalyi évtől van egy rizslisztes kekszünk, ami szintén vegán, gluténmentes, és semmilyen adalékanyagot nem tartalmaz. Ezt azért nagyon fontos elmondani, mert nagyon sokan nem tudják jól használni a rizslisztet vagy a rizst, pedig rengeteg féleképpen fel lehet használni a konyhában.
1: De mi a hiba, amiben hibába esnek, hogy nem tudják jól használni? Ez pontosan mit értesz ez alatt?
2: Hát nagyon sokan nyilván nem tudják, hogy mennyi vízzel, vagy milyen vízarányjal kell akár magát a rizst is megfőzni, vagy mondjuk egy gluténmentes tésztát hogyan kell elkészíteni, vagy süteményt. Nagyon fontos ezeknél a szempontoknál, hogy például milyen hőfokon tartjuk azt a folyadékot, amivel a rizslisztet, vagy a rizst fogjuk elkeverni. Tehát ezek mind befolyásolják az elkészítés folyamatát.
1: Na, én bele-bele kapok a szavaidba, aztán sokan nem tudják, hogyan kell a rizst elkészíteni. Négy tagú család szeretne mondjuk akkor tőletek vásárolt rizssel egy kellemes köretet csinálni. Hogyan kell a jó rizst csinálni, hogy gurulós legyen? Ugye ez a szlogen, hogy legyen a rizs gurulós. Ugye ezt nagyanyám mondta, és hogy meg tudta csinálni. Én pedig zárójelben, én a feleségem mindig ilyen veszekedésben vagyok, hát nem vélemű veszekedések. Én nem tudok rizst főzni, de majd most meg fogok tőle tanulni. Én mindig ilyen milyen gyors tasakot, ezt csak nagyon halkan mondom, szoktam venni, de majd fogok erről szokni, megtanulom tőle, jó? Tehát figyelek, hogyan kell jó rizst főzni nyers rizsből. Figyelek!
2: Igen, amúgy hihetetlen, de rengeteg ember nem tudja, és nagyon sokan küzdködnek ezzel, és például ezért is van nálunk magán a csomagolásra leolvasható QR kód, ahol recept videón mutatjuk be, tehát még le is videózzuk, hogy hogyan kell ezt a sima rizst egyszerűen gyorsan megfőzni, és mondjuk kiváltani igen vele ezt a gyors zacskós rizseket, amit a hátamon feláll a szőr.
1: Tehát, elnézést, hogy... kértem, és már le is jöttem róla, kész, itt vagyok, figyelek.
2: Úgyhogy ugye a legegyszerűbb általában az, hogy kétszer annyi vizet használunk, mint amennyi rizst, de előnyös például a rizst egy kis olajon megpiríteni előtte, utána ráöntjük ugye a kétszer annyi mennyiségű vizet, felforraljuk, és lefedjük, és lekapcsoljuk alatta a gázt. Ennyit kell csinálni, és körülbelül a mi rizsünk 15-20 perc alatt elkészül, és attól függően, hogy te ragacsosra vagy pergősre szeretnéd, akkor mondjuk, amikor már érzed, hogy megpuhult ott a 15 percnél, akkorról leveszed róla a fedőt, és akkor el fog párologni a maradék gőz is belőle, illetve átkevered, és így lesz pergős. Ha tovább tartod lefedve, és úgy fog kihűlni, akkor meg ezt a ragacsos ázsiai rizs típust tudod belőle elkészíteni.
1: Nekem jobban tetszik a gurulós. Na, és ez a QR kódos megoldás, ez a szuper dolog, tehát arra én rámegyek, és akkor megy egy YouTube link, egy filmmel indul, hogy hogyan így kell van csinálni. Na, ezért így írták van akkor rólad a sajtóanyagból, hogy Fruzsina innovatív szemlélettel alakítja a márka karakterét, úgyhogy ez az innováció, nem, hogy ilyenekre gondolkod, hiszen kedves hallgatókban már QR olvasó mindenkinek ott van a zsebében, rá kell menni, és akkor meg lehet nézni. No, remek találkozunk, még beszélgetünk akkor Valentin Fruzsina rizs királynővel, most egy hirtelen el lettél nevezve, a Valoriz ügyvezetőjével lesz még miről beszélgetnünk. Arra leszek kíváncsi, hogy mennyi rizst tesznek a magyarok, valamint hogy milyen élettani hatásokkal bír a megfelelő rizsfogyasztás. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Hát a tél.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. A témánk a rizs, a magyar rizs, a szarvason termett magyar rizs. A vendégem pedig ez a vonal másik végén pont Szarvason, Valentin Fruzsina ügyvezető, akit én elneveztem az előbb rizs királynőnek, a Valoriz ügyvezetője. No, abban van-e képetek, vagy ilyen felmérésetek, hogy mennyi rizst eszik a magyar, többet kellene ennünk, illetve milyen élettani hatásokkal bír a rizsfogyasztás?
3: Igen, itt a balkáni országok nagy része azért még mindig sokkal jobban kedveli a krumplit, de szerintem a rizsfogyasztás is folyamatosan növekszik. Most jelenleg ilyen 4-4,5 kiló per év, ami mondjuk egy ázsiai országban körülbelül 100 kiló.
2: Tehát, hogy kis különbség.
3: Van egy kis tetemesebb különbség, de mindenféleképpen érdemes a gabonákat ugye az ételeinkbe váltogatni. A rizs esetében sokkal jobban szoktuk ajánlani a barna rizst, ami ugye még a rizskorpát, tehát attól barna rizst tartalmazza. Ebben rengeteg ásványi anyag van, rengeteg vitamin, ugye magasabb a rost tartalma, ugye ezt nevezzük a teljes kiörlésű gabonának, ahogy a búza esetében is. Tehát ezt mindenféleképpen érdemes az étrendre beiktatni. Ugye a fehér is nagyon sokan szeretik, mert gyorsan elkészíthető, nagyon sokféleképpen variálható, rengeteg fűszerrel lehet fűszerezni, és például ugye gluténmentes, ami nagyon-nagyon fontos az érzékenyek számára, meg mondjuk a gyermekek, a kisgyermekek számára is.
2: A gluténmentes az a ti palettátok, és megtalálható a rizskeksz, ugye emlegetett dolog. Amivel még elő kéne jönnötök, vagy ha van is, én nem tudom, akkor elnézést, ez a rizs tallér, az én feleségem is mondjuk azt teszi, el is főt vennem kell hazafelé majd, mert gluténmentesen éli az életét, és egyszer-kétszer megkóstoltam, és nem volt olyan rossz, az megmondom, füstölt szalonnával, meg zöld hagymával sem. Az a rizs, ilyen még nincs az a rizs, hogy hívják, a rizs kenyér, vagy ez a rizs koromról van szó. Nem, ez komolyabb, mint a chipsz, egy ilyen fél centi vastag, és ilyen 10 centi átmérő kör, karika. Úgyhogy neked mi a kedvenc rizses ételed, vagy neked már a hátad közepén is rizs, vagy már nem kívánsz rizs tenni, vagy azért van, amit te tudsz a legjobban csinálni?
3: De nagyon, én nagyon-nagyon szeretem, tehát általában köretként én azt választom mindenhol. Én nagyon szeretem a tejber is, tehát az egyik kedvenc desszertem a mi rizsünkből, és nálunk megtalálható egy közös kooperáció kapcsán különböző rizses fűszeres kis, vagy ezzel is segítsük a fogyasztókat, és ott van egy ilyen tejberizshez kapcsolódó fűszerünk, egy ázsiai fűszer, ami nagyon érdekes, és én például azzal imádom megfőzni a tejberizst.
2: Pesten rengeteg török kajáda van, és az ő kedvencük, tudod, a sült rizs, az a kemencébe sült rizs, az ami piszok édes, de az is nyilván rizs és tej alap. Beszélgetünk már arról, hogy pontosan miket csináltuk a rizsből. A te feladatod az, hogy gondolkodjál, hogy hova fejlődjetek még tovább, van-e még lehetőség, van még valami a bakancsistádon, ami nem titok, és mondjuk jövőre rukkoltok elővelő, vagy még kísérleti fázisban van. Hát csak egy picit benézzünk a cég mögé, ahogy beengedsz minket úgy.
3: Igen, igen, igen. Vannak mindig bizonyos termékötletek, most majd össze fog megjelenni reményeink szerint egy új termékünk, ami úgymond nem újdonság, de magyar rizsből még nem volt, mert fogunk készíteni ilyen csokis rizst. Úgymond az lesz a különlegessége, hogy itt mi nem fehér rizst fogunk használni, ahogy nagy részt, hanem barna rizst fogunk a csokoládéba használni, és nekem nagyon-nagyon ízlet, főleg a tejcsokis változata.
2: Ti magatok hány hektáron vagytok? Ugye azt mondod, összesen 3300 hektár, de ez a magyar terület. Nektek mekkora terület van, ha nem titok?
3: Nekünk saját tulajdon, illetve amit bérelünk, az körülbelül 170 hektár. És ugye mi több gazdálkodóval dolgozunk együtt, mert 1800-2000 tonna rizst dolgozunk fel egy évbe.
2: Hát komoly felelősségteljes és szép munkád van, azt mondhatjuk, meg hogy így a hangodon keresztül átjött, szerintem te ezt az egészet szereted, de nem is lehet ezt másképp csinálni. Szóval ilyen szeretettel még valakit a rizsről beszél, nem hallottam, és átjött, úgyhogy kedves hallgatók, akkor keressétek a magyar rizst, egy picikét tegyük félre az ázsét, nézzük meg, hogy mi a különbség, mindenki kezdjen otthon tesztelgetni. Köszönöm szépen, Fruzsina, hogy itt voltál, és hát mit kell kívánni, az, hogy jó szüretet szeptemberben, ugye akkor
3: igen,
2: lesz majd.
3: Igen, köszönöm szépen.
2: Addig pedig esőt, víz az van ott, mit kell kívánni?
3: Jó időt.
2: Na ez az, jó időt. Köszönöm szépen, Fruzsina, hogy beszélgettünk, remélem találkozunk még. Minden jót, szia!
3: Köszönöm, szia!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Pénteken is sok napsütés lesz. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vegyi anyagot, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Az MDI tudósítója az ügyben megkereste a hajdúbihari kormányhivatalt, későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben. Olvasható a kormány közösség oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzép telepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc

0: Biztonsági hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és a gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
1: Időjárás.
0: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és komoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek témával folytatjuk a kanapét, hogy hallhatátok. Nyaralunk, hurrá, nyaralunk. Ugye volt is egy ilyen film az én gyerekkoromban, az egy kedvenc film volt. Nyaral a magyar, igyekszik nyaralni, igyekszik kikapcsolni a magyar, igyekszik mindent letudni, de hogy jól nyaralunk, vagy nem jól nyaralunk, hát azt majd most megbeszéljük egy szakemberrel. Estót Márta van itt velünk, aki mentál higiénés konzulens és NLB coach, hogy pontosan mit jelent ez, csak röviden mondd el nekem, Márta kedves, az NLB coach, ha már mondtuk.
2: NLP a neurolingvisztikus programozástól jön, amelynek a 1970 óta létező tudományos, amelynek az alapja a tudattalannak a hatalmas ereje és gyönyörű működése.
1: Na ebből hallatszik, kedves hallgatók, hogy tudományos alapon veszük górcső alá, hogy hogyan nyaralunk. Hogyan nyaralunk? Miért kell arról beszélnünk, hogy hogyan nyaralunk? Ez az ember, teszem azt, kivesz egy házat, elmegy Balatonra, ott van nyaral, hol lehet hibázni? Hogyan kell jól nyaralni szerinted? Mire kell odafigyelni? Sok kérdés, de kezdjünk el beszélgetni erről.
2: Először is az, hogy elkezdünk görcsösen spórolni a nyaralást.
1: Az már baj.
2: Az már baj, az már már stressz, az már önmagában egy picit beárnyékolhatja a nyaralást. Aztán a túlszerveződés, az, hogy nagyon sok mindent akarunk rövid idő alatt látni, megélni, halmozni, terv hátán terv, ki ne maradjon valami. Aha. Szóval van bennünk egy gyermeki mohóság, és megfeledkezünk arról, hogy a nyaralás szabadságról szól, a nyaralás pihenésről, töltődésről, és leginkább a pozitív kapcsolódásról, az, hogy önmagunkhoz, a harmóniához, a belsőhöz, és hát másokhoz, idegenekhez is akár, vagy a családunk, attól függ, hogy ugye kivel nyaralunk. A gyerekünk, a gyerekeinkhez való kapcsolódás is ide tartozik, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vonulata, hogy a nyaralás nem arról kell szólni, hogy le kellene pakolni a gyerekeket, vagy az igényeiket kielégíteni, hanem igenis szabadságról szól az, hogy csináljunk már egy kicsit lazábban dolgokat, mint egyébként az év folyamán csináljuk, és ne kelljen annyiszor vitatkozni apróságokon, és ne kérjük számon a másikat folyton. Szóval nagyon-nagyon sok stresszt viszünk bele, sok oldalról érkezik ez, akár kívülről, akár mi magunk gyártjuk, be az a kis lelkünkbe, meg aztán a tudattalattinkba.
1: Ez érdekes, csak ezek tudatosan, ezek elkerülhetők, vagy felkészülhetünk úgy, hogy akkor tényleg egy jó nyaralást tudhassunk magunk mögött?
2: Felkészülhetünk, és tudod, mi az érdekes, hogyha egyszer kipróbáljuk nyaralás alatt, utána hazahozzuk ezt a gyakorlatot, és bevihetjük egyébként a hétköznapokba, a munkában, a munkahelyen, mert azt szoktam mondani, hogy nincs nagy különbség egy munkahelyi menedzsment és egy család menedzsmentje között. Igaz. Alapvetően ugyanúgy kéne hozzáállnunk. Na, de mi történik? Van egy ilyen diszonancia, hogy ha lazábbak vagyunk a munkahelyen, na kompenzálunk otthon, akkor mindennek ugye szépen rendben kell lennie, szabályok hátán szabályok, és fordítva. Az egészséges minden téren, mentálisan, lelkileg is az, hogyha önazonosak vagyunk, tehát ugyanaz az ember, ugyanaz az érzés, és ugyanaz a gondolatvilág megy a munkába, és megy haza is. És megy szabadságra is nyaralni. Tehát a nyaralás után visszatérhetünk egy olyan jobb, ha nem is önismerettel, de egy olyan tapasztalattal, hogy hát igen, ha itt működött, akkor miért nem működhetne ez más?
1: Már akkor, hogyha jól nyaralunk.
2: Így van, akkor, mert... igen.
1: Na majd beszélgetünk arról, hogy a manapság, ugye az én szabadúszó munkám, ugye dolgozom a médiában, itt is, ott is. Szóval nem engedi meg azt nekem, hogy teszem azt, én 4-kor leteszem a lantot, és onnantól kezdve majd másnap reggel 8-kor fölveszem, hogy embertípusok hogyan tudnak nyaralni. Na zene aztán folytatjuk, érdekes a témánk, és pont aktuális, hiszen beütött a nyár végre, itt van a nyár, tessék nyaralni, hogy hogyan, az majd most kiderül, erről beszélgetünk hamarosan, folytatjuk Estót Mártával, mentál higiénés konzulenssel, témánk pedig a tudatos nyaralás.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk az igen érdekes témát, amit megkezdtünk, hogy hogyan nyaraljunk úgy, hogy ez élvezetes és továbbmutató legyen az életünkben. Ezt már hallottuk Estót Mártától az előbbiekben. No, sokan nem merik elengedni ugye a munkát, vagy nem tudják elengedni, nem tudom melyik a jobb, szeretnek kontrollban élni. Mi van egy egészséges mutató, hogy mennyit illik, vagy mennyit lehet úgy a nyaralás alatt munkával dolgozni, legyen egy telefonálás, egy laptop, egy valami, hogy még ne menjen a nyaralás rovására. Jó, itt is jó, hogyha felálltunk olyat, hogy teszem azt minden nap, ettől eddig picikét dolgozom. Hogyan kell néz ki ez a szakember szemével?
2: Nagy százalékban függők lettünk már, tehát
1: mitől?
2: Laptop, telefon, hírek, munka, szóval keményen benne vagyunk a függőségben, tehát megvonni teljes mértékben a szabadságunk alatt ezeknek a használatát nem feltétlenül egészséges. De mértékletesen lehet használni. Például délelőtt, nem reggelinél és nem reggeli előtt, hanem utána, amikor egy kis ejtőzés van, és mondjuk szerveződne, hogy hova menjünk, mit csináljunk, hogy teljen a nap, ott lehet elvonulni egy fél órát, egy órát, átnézni a nagyon fontos sürgős munkát, de semmiképp sem ne úgy csináljuk ezt, hogy most akkor stresszesen, hogy hát mi fér bele az egy órába, hanem priorizáljunk, delegáljunk, legyünk bátrak, és bízzuk a kollégáinkra, a munkatársainkra azt, amit egyébként lehet, hogy ők is szívesen megcsinálják, mert az ember végtére is szeret bizonyítani, ha hagyják. Szóval egy kicsit bízunk jobban a másikba, és aztán tegyük el a laptopot, és felejtsük el más napig. És figyeljünk egy picit arra, hogy mit élünk meg, hogy mit élhetünk meg az illatokra, az ízekre, a színekre, egymásra, a másik mosolyára, a másik tekintetére. Itt is egy picit óvatosan úgy, hogy ne menjünk nagyon a másik alá, és hogy csak az igényeit figyeljük, mert ugye nekünk, magyaroknak van egy ilyen nagyon szép talentumunk, hogy azért szeretjük kiszolgálni a másikat. Főleg a szeretetünk, ugye ez a nagy megnyilvánulás, hogy hát még szabadság alatt is, én majd főzök, ez nem. Uh-huh. A szabadságban mindannyiunknak szabadnak kellene lenni, ejtőzni, mást csinálni, amit a mindennapokban csinálunk. Tehát, hogyha például egy olyan helyre megyünk el nyaralni, ahol önellátás van, akkor felváltva osszuk le szépen a szerepeket egymás között. Nem mindig csak én főzek, ne én pakoljak, vagy ne én mossak, ne én vásároljak be, és ne én gondolkozzam leginkább arról, hogy akkor ki mit szeretne enni.
1: De ez is egy kicsit, mert például, hogyha van itt egy grill süt a helyen, ott kivettem, hogy akkor most ezt a főzés és kiviszem oda. Lehet élményszámba tenni az egészet, nem? Főleg a családdal megyünk le. Én általában én is azt mondom vagyok, hogy ne főzzünk, de ha van egy ilyen hely, akkor persze elmegyek a helyi boltba, veszek, és oda tesszük a grillre, de hogy akkor ezt így lehet csinálni, úgyhogy az ember a főzést is élménynek éli meg, nem?
2: Sőt, érdemes élményé tenni. Ezért mondtam, hogy a figyelmünk leginkább a horgonyzásnak hívjuk ezt szakmailag, a horgonyok elhelyezésére kellene egy picit helyezni olyan értelemben, hogy ugye a horgony az emlék, amely leginkább az érzékszerveink használatával jön létre. Látunk valami szépet, ahhoz jön egy jó zene, egy kellemes fuvalat, és úgy minden együtt lesz az emlék, amelyben nehezebb napokon ugye oda vissza lehet menni, onnan lehet töltötni az emlékből. Tehát, hogy ezeket gyártsuk egy picit tudatosan, és igen, a grill fantasztikus élmény lehet, és egyben ötlet is, hogy régen ugye tábort tüzeztünk, gyerekeknek is táborokban volt, és ugye az egy nagy élmény tud lenni. De ne írjuk be annyival, hogy ott grillezünk, meg jókat beszélgetünk, legyen egy kis ének, biztos, hogy van a baráti körünkben legalább egy ember, aki szívesen énekelne, de nem mer.
1: Aha.
2: Vagy szavalna, de rég nem tette meg. Hát bátorítsuk egymást arra, hogy legyünk újra gyerekek, hogy mutassuk meg, hogy mi mindent tudunk még, mert minden ilyen rég eltemetett, vagy rég nem használt talentumunk, az szívesen följön a felszínre, és az tölt. Sokkal jobban tölt, mint hogyha a múzeumokat pipáljuk, és ugye tudjuk, hogy hány százalékkal megyünk el az egész ebből, amit láttunk, hát mennyire fogunk emlékezni másnap? Igen. Három festményre? Négyre max?
1: Innen átmentem hallgatóba, tehát tök érdekes, innen folytatjuk, lesz még miről beszélgetni. Picit majd arról beszélgetünk, nem csak az életünk, hanem szerintem, és ezt majd alátámasztom példával, laikus példával a szakembernek, hogy felgyorsult a nyaralásunk, és beszélgetünk erről. Zene, aztán folytatjuk Estót Mártával. Hogyan is nyaraljunk jól?

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves aggatók, remek témánk van, és remek aktuális témánk, hogy itt a nyár, hurrá nyaralunk. Most mindent elmondtam, zanzás itt van, mi eddig volt. Szakember a vendégem, Estót Márta, hogyan kell jól, tudatosan és úgy nyaralni, hogy az tovább mutató legyen. No, beszélgettünk az zen alatt, hogy amellett se menjünk el, hogy a szinglik, ugye ez egy új szó, hát nem, itt van velünk élő szó, nem tudom, szerintem 20 éves, nem tudom hány éves maga a szó, tudjuk mit jelent, ők hogyan nyaralnak, mert én most ugye nekem nagy gyerekeim vannak, 19-23, nekünk már az az ünnep, hogy mi még együtt megyünk. De, tehát ez nem szerint nyarás, de akinek nem ilyen szerencsés, vagy nem alakult így az élete, attól még lehet szerencsés, egyedül másképp nyaral egy szingli, vagy neki kompromisszumokat kell kötni, vagy hogy néz ki egy szingli nyaralás?
3: Hát egy nem tudatos szinglinek egész biztos, hogy kompromisszumokkal teli szokott lenni a nyaralás, azaz alkalmazkodik másokhoz, esetleg párokkal utazik, vagy hozzá hasonló barátokkal, barátnőkkel, és ott ugye nem feltétlenül érvényesíti, vagy érvényesül a saját akarata, vagy a saját vágya. Abból adódóan, hogy egyedül él, feltételezhető, vagy legalábbis én azt láttam, hogy azt feltételezik, hogy nem fontosak. Uh-huh. Tehát az, amit ők gondolnak, vagy amire ők vágynak, az nem annyira fontos. Ezért nagyon könnyen alámennek a társaság akaratának. Aha. Ami helytelen, mert a szabadság és a nyaralás pontosan arról szól, hogy mindenki egyformán próbálja megélvezni. Persze nem lesz az, hogy most kipipáljuk 100% arányosan, hogy egyformán élveztük, de hát vegyük ki a legjobbat és a legtöbbet belőle, anélkül, hogy stresszel töltsön ez el minket. És hát a szingliknek nyitott szemmel és szívvel érdemes járni, amikor nyaralnak, mert a lehetőségek tárháza hatalmasan növekszik ilyenkor. Miért is? Egy baráti körben sokkal fesztelenebb, sokkal könnyedebben kommunikál, azaz, ha a figyelme egy picit kifele is fordul, akkor találkozhat olyan szempárral, és olyan személlyel, akiből aztán lehet bármi, vagy amiből lehet bármi. Szóval érdemes nyitott szívvel és nyitott szemmel járkálni, és közben odafigyelni, hogy a boldogság és az öröm az jelen maradjon.
2: Tehát a legjobb esetben nem szigliként ért haza, hanem párosan.
3: Hát azért mondjuk
2: jó,
3: úgy, hogy
2: afelé vezető úton
3: érdemes, mert, és érdemes egy picit rugalmasabban gondolkodni külföldön, mert főleg a külföldre utazunk, mert külföldön az emberek könnyebben barátkoznak, könnyebben ismerkednek, mint idehaza. Mi visszük egy picit magunkkal ezt a kis merevséget, érdemes nyitni.
2: Én azt vettem észre, hogy az ember úgy lép fel, én egy nagyon beszélgetős alkat vagyok, talán azért is ülök itt ebben a helyen, de hogy ha belépek, teszem azt, volt nekem vidékjáró műsorom, és akkor beléptünk a kocsmába, és ott elkezdtünk beszélgetni, és megnyílnak az emberek, hogyha. Tehát lehet, hogy ha az egyén picikét tud változni, akkor talán a visszacsatolás is más, nem? A picikét el kell felejtenünk ezt a, hogy mondja, ezt a oldalra nézünk, hogy befelé fordulunk, beszélgessünk, nem? De te is szerintem, ahogy most vagyok, szerintem egy nyitott arc vagy. Biztos, hogy beszélgetős
3: vagy
2: te
3: is. Beszélgetős vagyok. Ugyanakkor azt ne feledjük, hogy a szinglik sokat vannak egyedül, tehát nem feltétlenül válik ez javukra, hogy sokat vannak egyedül, és megszokják ezt, amit az előbb is mondtam, hogy lehet, hogy nem fontos az a minden, amit ő mondani akar, ő az ő személye nem fontos, vagy nem annyira értékes, vagy csak pusztán megfigyelő, mert annyi sérelem érte, hogy a megfigyelő státusz az bizalmat kell több számára.
2: De van egy szingli ügyfeledet, teszem azt, és mondjuk menj nyaralni, akkor tudsz neki olyan tanácsokat adni, hogy minden szituban hogy viselkedjen, hogy legyen bátrabb, legyen kommunikatívabb, tehát hogy ezen múlik az egész, nem? Tehát egyfajta szakemberi háttérrel a háta mögött megy el nyaralni, nem?
3: Hát ha nem coachingra jön, hanem NLP-re, akkor mindenképp igen, azt tanácsolom, hogy ne menjen csoportos utakra. Ne fizessen be csoportos utakra.
2: Mert sokan azt hiszik, hogy majd ott akkor majd
3: Nem, mert elvonják a figyelmet, azért ott előre megírt útvonalak vannak, tehát ott nem lehet szabad. Ott azt csinálod, ami már előre meg van írva. A nyaralás, meg a szabadság, meg arról szól, hogyha nincs kedvem valamihez, akkor visszaléphetek. Uh-huh. Anélkül, hogy magyarázkodnom kelljen, anélkül, hogy valaki fölrója, hogy most vesztesség érhet, hanem szabadon dönthessem el, hogy én most mást szeretnék, és akkor csináljam azt, ami jön. Uh-huh. Tehát, hogy erről kellene, hogy szóljon a szabadságunk, hogy csináljuk, ami jön.
2: Na, innen folytatjuk még ezt a remek témát. Estót Mártával lesz, miről beszélünk. Nyaralunk, hiszen itt a nyár, de most zenélünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: fészket rakom.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Folytatjuk a témát, kedves hallgatók, ez a kanapé, és a témánk pedig a, hát a tudatos nevelés. Estót Márta szakember segíts, mosolygó szakember segítségével, ti nem látjátok. Na, mondtam már korábban, hogy szerintem felgyorsult a nyaralásunk is, én tudom, mit látok, Márta, hogy az emberek mennek, és függők vagyunk, ezt te mondtad, ott van a kezünkben a telefon mellett egy profi fényképezőgép is. És nem élik meg az emberek, én így látom laikusan, te meg majd elmondod szakemberből, hogy mennek és mutatom, azt lefotózza. De ilyen pikk, ezt elmondtam, 5 fotót készített, mindig az a kérdés bennem, hogy na ezt mikor nézi meg, vagy mikor, vagy mit mond neki az a rosszul készített fotó. Nem az van, hogy picikét másoknak akarnak ezek az emberek nyaralni, hogy megmutatni, hol voltak, és nem élik meg a pillanatot, nem élik meg azt, hogy ott vannak egy épített örökség helyszínén, megfogják a falat, átérzik. Szerintem kicsit gyorsan nyaral a nagy többség, szerintem, nem? Vagy létezik ilyen dolog?
3: Gyorsan. Mindent gyorsan csinálunk. Elnézést az univerzális szóért, minden, de tényleg mindent gyorsan csinálunk, stresszben csináljuk, versenyben vagyunk az idővel, önmagunkkal és másokkal. És igen, ez a slow living, most van egy ilyen angol új trendi kifejezés, ugye, hogy ez a lassú élet.
2: A slow food után szabadon, amit a franciák hoztak vissza.
3: Hogy igen, hogy lassítani kell egy picit ezen az élek és hogyan éleken. És szerintem azért is visszatérek az első gondolatokhoz, hogy a nyaralás nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy kipróbáljuk magunkat új helyzetekben, új dolgokban, ezekben a lassított helyzetekben. Akár az is, hogy miért ne ihatnék meg egy kávét 2 órán keresztül egy teraszon.
2: Persze.
3: És mondhatnám azt a barátaimnak, rokonaimnak, vagy a családomnak, hogy figyeljetek, induljatok, majd utolérlek. Uh-huh. Engedj meg egy nagyon gyors példát, bár nem nyaralás volt, hanem tanulás-oktatás célból Rómában voltam gyönyörű 6 hölgyel idén tavasszal. Életünkben egyetlen egyszer találkoztunk, egy egész napot töltöttünk együtt egy oktatási teremben, és elutaztunk, és én azt kértem tőlük, hogy úgy menjünk, és hagyják, hogy mutassam meg nekik, hogy mit jelent nem előre megtervezett útvonalokon, nem ott elmenni, ahol a turisták többsége megy, hanem felfedezni kis utcákat, felfedezni új ízeket.
2: Embered vagyok ebben.
3: Illatokat. És leülni és beszélgetni az ott élőkkel, akár a semmiről, de tudjuk, hogy egy másik kultúrában élővel nem lehet a semmiről beszélgetni, abban lesz eszencia.
2: Igen.
3: És azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi évek egyik legjobb pár napja volt utazásban, ismeretlen hölgyekkel. Tehát egy helyen laktunk, egyikünk sem volt a másiknak rokona. Sőt, alá-fölé rendelés lett volna, mert ugye én egy tréneri pozícióban mentem, ők meg fizettek ezért. Mindenről megfeledkeztünk reggelente, amikor elindultunk útnak, mert a felfedezés mindenkinek egyformán jár.
2: És akkor közösen, tehát most ebbe az utcába menjünk be, vagy abba menjünk
3: igen,
2: be, vagy ott van egy kávézó, üljünk be oda.
3: Így van, így aha. van. A spanyol lépcsők volt a legjobb példa erre, hogy ugye a turisták ott topzódnak a lépcsők körül, és mit ad Isten, hát egy picivel odébb van egy kávézó, ahol fagyit árulnak, de ennek van egy emelete. Uh-huh. És bátran megkérdeztem a pincét, hát mi van az emeleten? És azt mondja nekem, hát ott reggeli. És mondom, föl lehet menni, ha reggeliznek. Hát hogy ne reggeliznénk? Hát fölmenjük. Úgyhogy a spanyol lépcsőt az első emeletről aha. gyönyörűen ráláttuk, anélkül, hogy a többit is. És mi tudtuk élvezni egymás társaságát, és közben láttuk azt, amiért mások a napsütésben ott fortak.
2: Erre még ráhúzhat a tudatos érzelmet egy minőségi turizmus is. És itt nem a pénzről van szó, nem. Mert nyilván nem horrorösszeget fizettél reggel, hanem az, hogy ott voltál, olasz ízeket adtál magadnak, és akkor nézted nyugodtan, miközben lent meg tobzottak, és készültek a selfie parányok.
3: És engedj meg még egy gyors példát ebből. Azt kértem a hölgyektől, hogy tegyük el a telefont. 2 hölgy nehézségbe ütközött, az egyik, hogy azt mondta, ő nem tud angolul, nem tud semmilyen más nyelven, csak magyarul, mi lesz vele? És mondtam, hogy itt mindenki külön válik, mindenkinek más a vágya, hát éljük a vágyainkat. Na jó, de hol találkozunk, és hova megyünk vissza? És mondtam, hogy hát olyan jó helyen lakunk a Vatikánhoz, hogy bárkit megkérdezel, hogy Vatikán, az meg fogja mutatni neked, hogy merre. Az arra. Tehát csak szabadon indulj el. Tudod, mi az érdekes? Hogy akaratlanul mindenki ugyanarra helyre érkezett, de? És találkozott.
2: De külön utakon?
3: Külön utakon, külön időben. Úgyhogy nem kommunikáltak egymással, mert nem volt telefon.
2: És tele voltak élménnyel.
3: Tele voltak élménnyel. És a hölgy, aki nem tud nyelveket, gyönyörűen oda talált. Gyönyörűen oda talált, és meglepődött, hogy jé, ott van a kis csapat. Hát de hogy van ott a csapat? Hát ők is ott találkoztak. Nem volt semmi előre megbeszélve. Szóval az útjaink így is egymáshoz vezetnek, ha egymásra vagyunk hangolódva.
2: Na hát ez de remek végszó volt, picikét hosszabbak lettünk, de érdekes volt, és most kaptatok némi képet, némi hangot arról, hogyan is kellene nyaralni, legyen belföld, külföld, városlátogatás, tenger, mikor kell laptop, hogyan induljunk el, nem tudunk angolul, franciául, olaszul, sehogyan oda fogunk élni, meg kell élni a pillanatot tudatosan. Ebben segített nekünk most, és köszönöm szépen, hogy befáradt Estót Márta, akivel szerintem még fogok találkozni, mert a téma az megér még több misét is. Köszönöm szépen, hogy befáradtál. Mondjuk még egyszer, mentál, higiénis konzulens voltál itt, és az is vagy.
3: Nagyon szépen köszönöm, igen.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Ugye manapság nagyon sokat hallani a kollagén szerepéről, akkor is, ha bőrünkről, akkor is, ha az ízületeinkről van szó. Isszuk, esszük, mindent megteszünk, hogy pótoljuk a szépségünkért, az egészségünkért. De mit tehetünk még a bőrgyógyász kozmetológus segítségét kérve?
2: A kollagénről tudjuk, hogy mennyire fontos a bőrben, hiszen ez mint a legfőbb vázat ad a bőrünknek, ő fogja a rugalmasságát adni a bőrünknek, a feszességét. A bőr ahhoz, hogy meg tudja őrizni a hidratáltságát, hogy élettel teli legyen, nyilván szükséges a kollagén, és hát ezt tudjuk, hogy a 25 éves korunkra a maximális mennyiségű kollagénnel bírunk, aminek sajnos a mennyisége évente 1,5%-kal csökken, és bizony-bizony az 50. életévünkre körülbelül fele annyi kollagénünk lesz, illetve egyre kevesebbet állít elő a szervezetünk, ezért próbáljuk ezeket elsőleg pótolni. Ahogy mondtad, esszük, isszuk, kenjük, beinjektáljuk, stimuláljuk. Én azt gondolom, esztétikai orvosként mindig az a legszebb beavatkozás, ami a legtermészetesebb.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Pénteken is sok napsütés lesz, meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak,

0: Miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokoltá teszi. Az önkormányzata szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltőállomásokat is. A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és a gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Időjárás. Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Három fiatal anyuka, 10 gyermek és egy megvalósult álom. A Pomázi Pöttyös Bögre kávézóba jártunk. A zene, aztán jön a bőség kosara.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval 98.6 Manna FM a helyszín, hogy mondottam volt, Pomáza, Pöttyös Bögre kávézó, velem szemben két fiatal hölgy, és van egy harmadik is tulajdonképpen. Ugye már megszokhatátok, hallgatók, hogyha olyannak a nyomába jutok, hogy esetleg pályahagyás vagy módosítás, valami történik a gasztró irányába, arra mindig lecsapunk és mindig megbeszéljük. Hogyan jött ez? Kikerülök szembe először is, és hogyan jött az ötlet?
2: Hú, hát ez úgy indult, hogy sok időnk volt otthon a gyerekek mellett, a legkisebbek mellett, és egyszerűen mind a ketten Melindával törtük a fejünket, hogy mit csinálhatnánk másként, mint eddig. A Pomázi ökokörben ismertük meg egymást, ez csak egy zárójeles rész, de nagyon fontos az életünkben. Ez egy kis helyi, zöld, szemléletformáló, informális csoport, és így kezdtünk el hosszan beszélgetni arról, hogy mi az, amit most kezdhetnénk magunkkal, mi az, ami hiányzik Pomázról, mi az, amit a mi életünk is több lenne, és aztán Lilla is bevonódott a kettesből hármas lett, és amúgy is ismertük egymást, meg barátok voltunk, és valahogy így hárman, ilyen háromlábú szék lettünk, kétlábú szék nincs, a négy az meg már túl sok, és valahogy így éreztük stabilnak magunkat, hogy ebbe belemerjünk vágni. Igazából egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ami nincs helyben. Egy nyugodt, egy leülős, egy beülős, egy belefeledkezős helyet, ahová kutyával is, gyerekkel is, a nagymama is, mindenki be tud jönni, és nem a rohanásról szól, hanem arról, hogy egy kicsit úgy magába tudjon feledkezni az ember. Budapesten számtalan ilyen hely van, bár ott nyüzsgés veszik körbe, itt viszont alapvetően nyugodtabb az élet, és még sincsenek ilyen helyek.
1: Közben ketten maradt, mert korábban ugye megbeszéltük, hogyha jön valaki, akkor mi is kiszolgálja. Zajlik azért, kicsit fel, aki szétnézek. Jó, azt jövök vissza. Tehát az ember bejön, de a művelődési házban vagyunk, ugye? Itt vagyunk a művelődési házban, annak egy leválasztott részletében, és ahogy az ember bejön egy kedves pultnál, találja magát, és akkor mondom, mi van itt, ugye rétesek, rákocitoros, makaron, moszkau, brownie, mézeskémes. Mi a szempont ezek a sütiknél az, hogy ugye, hogy ezek házi sütik legyenek, honnan valók ezek a sütemények? Egy helyről, vagy összeszeditek őket?
2: Összeszedjük őket, körülbelül 4-5 helyről jönnek, csupa helyi kézműves cukrásszal dolgozunk. Hát ez egy kutató munka volt, hogy megtaláljuk azokat, akiknek igazán ízlett a sütije.
1: Mi a feltétel, hogy valaki bekerüljön? Csak az, hogy jó sütit csinál, tehát finomat csinál, vagy van esetleg valami más is?
2: Aha, hát hogy finom legyen, hogy adalékanyagmentes legyen, hogy tartósítószermentes legyen, hogy tényleg, tehát hogy amit én is szívesen odaadok a gyerekemnek, amit szívesen odaadunk a gyerekünknek, az van itt a pultban.
1: Igen, sokszor halljuk. Mi volt a legnagyobb nehézség, amikor ugye egy éve belevágtatok az egészbe? Nyilván leültetek egy kávé mellett, megbeszéltétek, hogy hogyan tovább, és mi volt a legnagyobb nehézség, ami ugye előttetek volt, de azért mondjuk sikerült megoldani?
2: Hát a kereslet-kínálat összehangolás. Tehát volt egy elképzelésünk, hogy mit szeretnénk, és ezt találkoztatni kellett azzal, hogy mi is az igény helyben. Egyrészt fel kellett támasztani ezt az igényt, illetve megmutatni, hogy ezek a dolgok itt is elérhetőek. Nem kell érte elmenni a biopiacra, nem kell érte megtalálni azt a kézműves cukrászt, hanem akkor most ezeket mi egy kicsit itt összegyűjtöttük egy helyen. Ez volt a nagyobb munka, aztán a tér, a ház az adott, tehát a művelődéséhez nagyon nyitott volt ránk, a pályázatunknak ez szerves része volt, hogy megfogalmaztuk ezeket az elképzeléseinket, és ez alapján is választottak ki bennünket. Itt egy nagyon régi, klasszik, műfázas büfé volt, a kis dobozos üdítővel, és a, hát, bocs, hogy ezt mondom, de mosogatólé kávéval, és erre sokan emlékeznek, és így emlékeznek, szerintem ezt egyre kevesebben keresik. És akkor ahhoz képest ez egy éles váltás, amit mi itt csináltunk. Még sokszor lebüféznek bennünket, ezen mi nem sértődünk meg, tehát nyilván hosszú idő, hogy a köztudatban ez így egy kicsit így átálljon, hogy mi mást képviselünk.
1: Erről beszélünk, hogy mit képviseltek a további, most azon zenélünk, aztán jövünk vissza. 98.6 Manna FM, Bőség kosara, most éppen Pomázol a Pöttyös Bökréből.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM pomáza pöttyös bögre. Tényleg hogy jött a név? Azért a pöttyös bögre az rögtön takar valami, amit az anyukát tesz eléd, ami nagyon otthoni. Egyetértés volt a névbe rögtön?
2: Nem, egyáltalán nem. Nagyon-nagyon.
1: Hát, egy mosolyt láttunk közben a pult mögött, azt mondjuk el. Na igen.
2: Ez egy borzasztó hosszú, soknapos szülés volt, mire ez kijött belőlünk, és végül is ez lett a kompromisszum, mert ez valami tényleg olyan dolgot képvisel, amivel mind a hárman azonosulni tudunk. Volt ez az ötlet, de valahogy ez a pöttyös bögre az a gyerekkori jó élmény, a melegkakóval, vagy kinek mi volt a pöttyös bögréjében, vagy a kisvirágos bögréjében, ahová egy jó visszanyúlnunk, meg amire visszaemlékezünk szívesen, és ezt az életérzést szerettük volna itt is átadni.
1: Milyen voltak az első idők, tehát az első hetek, amikor minden összeállt a koncepció, meg voltak a termelők, meg voltak a beszállítók, és akkor vártátok a vevőket, könnyen megtaláltak benneteket, könnyen ide szoktak, könnyen váltak törzs vendégeit emberek?
2: Nehéz volt a kezdés, mert pont nyár lett, pont egy éve nyitottunk, és hirtelen nyár lett, és így a Covid közepe végén, még közepén, nem tudom, hanyadik hullám után, mindenki nagyon, nagyon elmenekült, ahová csak tudott, és megörült, hogy végre nyár van, végre feloldottak korlátozásokat, lehet menni a Balatonra, a tengerre, úgyhogy egy kicsit itt találtuk magunkat egy légüres térben, és akkor ebből kellett építkezni, de aztán voltak sportesemények, amiket közvetítettünk. Szóval mindenfélével próbálkoztunk, és így egyre többen ismertek meg bennünket. A törzsvendégek meg valahogy egészen gyorsan körénk gyűltek. Szóval lettek olyan vendégeink, kifejezetten időszakhoz kötődően vannak a reggeli törzsvendégek, akik tényleg reggelizni jönnek, kávézni, péksütizni, és aztán rohannak tovább, vagy egy kicsit még maradnak, esetleg egy kicsit itt dolgoznak. És aztán a délután is vannak olyanok, akik visszatérnek, de szerintem ők nem olyan rendszeresek, nem mindennaposak. Vannak itt gyerekfoglalkozások a házban, sokszor a szülők ülnek be, amíg várják a gyerekeiket hetente egyszer vagy kétszer.
1: Én azt hiszem, hogy egy ilyen helyen könnyű törzsvendégé válni, mert főleg ugye kedves hölgyek a pult mögött, remek termékek. Na csak, hogy megnézem itt az étellapot, ugye mártogatóstán reggelik, szendvicsek, veszünk a reggeliről, honnan a péksütemény például? Nyilván akkor az is ezt az elvet, ezt az utat járja be, ez sem mondjuk a nem messze található óriás a szupermarketből veszitek, gondolom én.
2: Nem, ez is környékbeli, Pilisboros Jenőn van a Mandelbrot pékség, őket megismertük már jó pár éve, és mindenképpen olyan péksütit szerettünk volna, ami szintén kompromisszummentes, és velük tudtunk megállapodni. Az a jó az ő péksütijükben, hogy fagyasztva meg tudjuk venni, ez persze most már itt sok helyen elérhető, megkapjuk, idehozzák, le van fagyasztva, és akkor annyit sütünk ki reggel, amennyit érezzük, hogy el fogunk tudni adni, vagy legalábbis ez így kialakult, hogy frissen van egy két tálcányi péksüti, és akkor azt így körülbelül a törzsvendégeink megveszik, megeszik.
1: Mi a sláger reggel? Ugye mondatod volt, hogy sokan csak reggelizni jönnek be, te melyik az, amelyik a legjobban megy? Előbb egy nagyon helyes szendvics ment ki például a terasz, azt nem tudtam nem észrevenni.
2: Hát kinek mi, ki mit szeret? Tehát van, aki kifejezetten a péksüti miatt jön, más a granolát szereti. A tojást később vettük fel a repertoárba, de annak is vannak rajongói. És van, aki szendvicsezni jár hozzánk. Szóval kb. Ez a négy irány van, és mindenki mást szeret.
1: Innen folytatjuk, a következő részben szóba kerül a kávé, hiszen a kávézóról lelke a kávé. Most azonban zenélünk, aztán folytatjuk a Bőség kosarát itt a 98.6 Manna FM-en.
3: What we're saying is not protesting.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98-ban a Manna FM Pomáz a helyszín, ugye itt még bőven lehet fogni a Manna FM-et, sőt, mint meghallottam, itt azért hallgatják is a Manna FM-et néha-néha, úgyhogy még a hallgatósági körön belül vagyunk. Na, hogy kávézó lelke a kávé? Honnan van a kávé? Azt melyik őtök? Most hirtelen megint hárman lettünk, mert felszabadult kolléganőd. Ki beszél a kávéra? Honnan van a kávé? Mennyire fontos terepmunka, előzetes terepmunka előzte meg, hogy na, ezt a kávét, ezt választjuk. Akkor ő lesz az.
2: Abszolút, ott is az volt az elv, hogy lehetőleg a környékről jöjjön, nyilván a maga a kávé nem, de hogy a kávé pörkölő az egy lehetőleg egy kézműves kis helyszínről érkezzen, és volt több opció, amiket így vagy személyesen is mentünk megpróbálni, vagy legalábbis beszélt valamelyikünk a beszállítóval, de aztán utána találkoztunk egy csodás családdal, és ők itt vannak Tahitót faluban. És tőlük, ők lették igazából a választás, el is mentünk hozzájuk személyesen, hihetetlen vendégszeretettel fogadtak minket, bevezettek az egész pörkölés világába ott, megkóstolhattuk a kávékat, kiválaszthattuk, hogy melyiket szeretnénk, és azóta elválaszthatatlan partnereink, hiszen heti szinten jön hozzánk a frissen pörkölt kávé.
1: Ez jobb az egészben, hogy minden mögött ott van a lélek talán, nem? Tehát a háttérben is, amikor ti elmentek, uram, bocsánat, elmentek egy a rétesezőhöz, vagy aki a süteményt, vagy aki a kenyeret, vagy aki a zöldséget adja. Mindenkivel van ilyen kapcsolatotok, ilyen nexusotok, mint ugye a kávésokkal? Tehát azért ismerős, jó ismerősök lettetek, uram, csak barátok lettetek, tehát van némi kapcsolat, ugye? Azért ez egy kicsit, ez egy, szerintem jó így dolgozni.
3: Abszolút jó így dolgozni, ha nem így lenne, akkor nem élveznénk szerintem. Például a Bourbon kávétól a Sandrinnal ilyen nagyon, tehát mindig öröm vele beszélni, mindig mosolyog, mindig mondja, hogy akkor hétfőn délután hozom, lányok, és valahogy az a tök jó, hogy olyan embereket ismertünk meg, akik ezt ugyanúgy szívvel, lélekkel csinálják, és ez az életük. És a mi életünk is egy kicsit most ez a kávézó lett, és az, hogy ez így találkozik, az ő szenvedélyük a miénkkel, ez szerintem talán érződik itt a hangulatban is. Azt gondolom, hogy ezért szeretnek sokan hozzánk járni, mert érzik azt, hogy szívből adjuk, amit adunk, és a legjobbat adjuk, amit tudunk, mert a legjobb dolgokat szedtük össze a környékről.
1: Pedig legyünk köszönjük, ez egy picikét, ugye, egy azért emeltebb árszint valamit, mondjuk a már emlegetett nagy bevásárló központban, de azt mondják, hogy a piacon is mindig a legolcsóbb, a legdrágább, ugye, tehát, hogy meg kell tudni fizetni. Szóba jön itt az embereknél az ár, vagy tudomásul veszik, hogy ezek a dolgok ennyibe kerülnek?
3: Tudomásul veszik, de nyilvánvalóan nem mindenki bennünket választ. Valaki, gondolom, az árfekvés miatt nem bennünket választ. Viszont ez tök érdekes, mert ha például a gyerekekről van szó, akkor a szülő vagy a nagyszülő bejön, és azt is megveszi, ami neki drágább vagy sokba kerül, de ha tudja, hogy ez most jó minőségű, akkor kifizeti. És azért valljuk be, szóval pesti árak alatt vagyunk, kicsivel a helyi árak fölött vagyunk, de nem vagyunk mérhetetlenül drágák. Annyira vagyunk drágák, hogy így pont viselhető legyen mindenkinek.
1: Szóval, és akartam, hogy most oszlassuk el azt a felet, hogy drágák, mert nem vagyunk drágák, főleg Pesthez nem képest, csak azért mégiscsak egyfajta emelt színvonal. Melyik a ti kedvenc időszakotok? A reggel, ami kicsikét talán felpörgöttebb, hogy jönnek a reggelisek, vagy láttam, van egy szünet, ugye, egy ebédszünet, vagy babaszünet, nem tudom most, hogy hívjam tulajdonképpen, és utána meg este megint átalakul a közönség, szóval melyik mondjuk a kedvenc időszakod?
2: Mi Flórával főképpen délelőtt vagyunk itt, úgyhogy mi ezt szoktuk inkább meg, ebben érezzük szerintem magunkat komfortosnak, és ezek a reggelizések, ezek alkalmat teremtenek arra, hogy azok a törzs vendégek, akik napi szinten vagy hetente többször bejönnek, tudunk velük beszélgetni, tehát én ezt nagyon szeretem, amikor csinálom a reggelit, és akkor közben azért egy-két beszámolót, egy kis történetet, mi történt tegnap velük, vagy milyen lesz a mai napuk, ezeket meg tudjuk beszélni, úgyhogy szerintem a reggelisztetés ez egy nagyon-nagyon izgalmas és szórakoztató része a napnak.
1: A közben kis földmunka érkezett, viszik a szemetet ezeket, hajt megjött a kukásautó, hiszen azt is el kell vinni. 98 pontot Manna FM a Bőségkosra, még egyszer visszajönk Pomázra, de most zenélünk.

0: már ugyanúgy lángol.
1: Ez a Bőség kosara.
2: Manna FM.
3: 98 mondat, Manna FM, Pöttyös Bögre, Pomáz. Egy éve van nyitva a hely. Mi összeültetek-e, beszélgetetek arról, hogy ez egy év, ez mit hozott nektek? Mennyire tud működni a hely? Mennyire tudtatok megmaradni barátnőnek? Remélem, hogy igen. Tehát, hogy néz ki az első eltelt egy év?
4: Hát számot vetettünk, de talán most kevésbé, mint mondjuk évvégén, szilveszterkor valahogy az a számodás ideje. Most egyszerűen konstatáltuk, hogy ez így megtörtént, aztán az ünneplésre készültünk, és hát folyamatában látjuk, hogy így hogy alakulunk, meg hogy működik a kávézó. Nagyon örülünk annak, hogy fennmaradtunk egy év után, azt mondják, hogy ez az esetek nem is tudom hány százalékában nem így történik, magas ez a szám, szóval örülünk magunknak, hogy itt vagyunk mi, és szeretnénk is itt maradni Pomázon és folytatni ezt a munkát, de nem könnyű, ez tény.
3: Mennyire van mögöttetek a család? Ugye a család mindig kell, hogy legyen, főleg a kezdeti lépéseknél, azért, hogy ugye legyünk őszintén, azért valamennyi pénzt bele kellett betenni, nem? Hát hiszen egy jó kávégép, hogy ne az a mosogató lőtt, nem kellett azért elnézéskedni, ez tényleg vannak ilyen kávék, néha hiszem én is sajnos. Tehát, hogy ne egy olyan kávé legyen, a kávégének a lelke egy jó gép, a jó gép pedig pénzbe kerül. Tehát szumma szumárom, a család mennyire van mögöttetek?
5: Abszolút mögöttünk van. Ugye összesen hármunknak van 10 gyereke, tehát nyilvánvalóan kell, hogy legyen mögöttünk egy háttér. A férjeink, meg a szüleink, akik tudnak így segíteni ebben. És hát az anyagi háttér, meg az, hogy miért neki merjünk vágni, az nyilvánvalóan a családi kasszából a férjeinkre hárult. Úgyhogy ez így van. Ezt most tényleg élvezetből és azért csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy Pomázon erre nagyon szükség van, és ez is a visszajelzés. Az, hogy ebből tényleg meg lehet élni, ez még egy nagy kérdés számunkra is.
3: Milyenek az egésznek a legnagyobb öröme? Az, hogy arcok, új arcokat találkoztok, új barátokat szereztek, elégedetten megy el az ember, hogy azt kapta a pénzért, amit kapott. Tehát milyenek ennek az öröme, ennek az egész tevékenységnek, ennek az egy évnek?
4: Hú, hát szerintem sokféle öröme van. Nekem az az újdonság, de szerintem mind a hármunknak is, hogy ez az első olyan helyzet, amikor ez egy saját vállalkozás, önmagunk főnökei vagyunk, maximum egymást ellenőrizzük, nem, egymást segítjük. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Szerintem három nőnek együtt dolgozni szintén egy nagyon izgi dolog és nagy kihívás, de én azt gondolom, hogy olyan energiáink vannak, amik, tehát hogy alapvetően tök nagy a szeretet és a támogatás, és ez egy újfajta helyzet, hogy mellé rendelt a viszony, tudod, és így ez nagyon sok munka a háttérben, amíg kitalálunk dolgokat, amíg egyeztetünk, amíg döntünk. Nem szoktunk úgy dönteni, hogy ne három igen legyen. Ez mindig hosszú idő, és ez egy új helyzet, egy új kihívás, ezt először csináljuk. A másik a vendégektől jön, az a rengeteg pozitív visszajelzés, amit Melinda is mondott. Ha ez nem így lenne, akkor semmi értelme lenne, akkor mi se élveznénk, akkor gépies lenne és monoton egy idő után. De az, hogy sokat adunk magunkból, néha többet is, mint amink van, az szerintem mindig megtérül, és ezért nagyon megéri csinálni.
3: Mennyire tudtok bővülni, hogy a falak azok adottak, közben új vendég érkezett, de vele megvárjuk már a riport végét, aztán odaengedjük Melindát vagy Flórát. No, tehát mennyire adott a fejlődés, a továbblépés lehetősége, hogy uram, hogy egyszer itt egy biozöldséges legyen nálatok, van-e ilyen fejetekben?
5: Hát van sok minden a fejünkben. Szívesen gondolkozunk abban hosszú távon, hogy a Pöttyös Bögre akár egy brandként itt a régióban vagy egy-két városban felbukkanjon. De lehetne az is, hogy van itt egy helyi piac, amit lehetne erősíteni. Sok irányba el tudunk mozdulni, még maga itt a művelődési házban a tér, az fix, tehát itt biztosan nem fogunk tudni bővülni, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, mennyi energiánk van, és mekkora visszajelzés és megerősítés kapunk, hogy ezt még bővíteni kell.
3: Hát a Bőségkosor a teljes távjával, ami én vagyok, maximális sikert és eredményeket kívánok, találkozunk még szerintem. Az elmúlt egy órában nem is annyira a termékekről beszél, hanem inkább a mögöttes dolgokról, de nem baj. Ugye volt itt szó pályaváltásról, munkafolyamatról, vendégekről, háttérről, családról, de szerintem ennek ilyennek is néha kell, hogy legyen ebben a műsorban. Köszönöm, hogy itt lehettünk, rajtatok lesz a szemünk, megnézzük, hogy mi lesz egy év múlva. Ez a 98.6 Manna FM, a Bőségkosár volt Pucz Attilával, találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Meleg, száraz idő lesz, meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labárnyi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokoltá teszi. Az önkormányzata szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

0: A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
1: Időjárás.
0: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
2: Manna Hits.
3: It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches. But how we gonna love our enemies when we can't even love our friends? We build walls, but we're cold.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Az elmúlt néhány évben valós élettörténetek ihlették a dalaimat. Különböző emberek küldték el nekem saját történeteiket. Ez a dal egy nőről szól, aki megtette a lehetetlent. Renének 4 gyereke volt, közülük 2 lány, akik ikrek voltak. Az egyikőjük Megan egy este a strandról jött hazafelé a legjobb barátjával, amikor az autójuknak neki ment egy 24 éves Erik nevű részegsofőr. Megan és a barátnője a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindketten életüket veszítették. Erik megölte mindkét lányt. Renée egy pillanat alatt veszítette el a lányát. Aztán néhány héten belül egy tárgyalóteremben a 24 éves fiatalembert nézte, aki a balesetet okozta, és akit 22 év börtönre ítéltek. A következő években elkezdett iskolába, templomokba és különböző rendezvényekre járni Renée, és beszélni az ittas vezetés veszélyeiről. De mindig azt érezte, hogy valami hiányzik az előadásaiból. És akkor Isten a szívére tette, hogy menjen el és bocsásson meg ennek a férfinak, aki kioltotta a lánya életét. Renée elment Erikhez a börtönbe és megbocsátott neki. Ez a cselekmény pedig annyira megváltoztatta a férfi életét, hogy rátalált Istenre és megtért. Ma már Renée és Erik együtt járják a templomokat, együtt járják az iskolákat, és mindenhol elmondják a megbocsátás erejét. És természetesen beszélnek az ittas vezetés veszélyeiről is. Erről szól a Forgiveness című dalom.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
2: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
1: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

Szeretem azt a tényt, hogy akárhogy is próbálkozik a gonosz, nem tud rávenni, hogy rossz legyen a hozzáállásom. Próbálkozhat, trükközhet, 100 különböző módon, de ha eldöntöttem, hogy jó lesz a hozzáállásom, akkor ő nem tud ebből egy rossz hozzáállást csinálni, képtelen rá, és ez nem csak rám igaz, hanem rátok is.

Tudjátok, valami nagyon erősen a szívemen van ebben az évben. Egy olyan dolog, amit nagyjából az életetek minden területén alkalmazhattok, úgy látszik, ez jön ki belőlem folyamatosan. Szóval ma este az jutott eszembe, hogy talán ez lesz ebben az évben az én erős üzenetem, mégpedig, hogy kétfajta ember van a világon. Vannak, akik céltudatosan tesznek dolgokat, és aztán vannak a különböző szinten passzív emberek, vagy vannak olyanok is, akik majdnem teljesen azok, és az élet számukra egy rémálom. De egy passzív ember is azt akarja, hogy jó dolgok történjenek vele, és csak ül a babérjain, és várja, hogy történjen valami. Nem szükségszerűen teszi meg azt, amit a jó dolgokhoz meg kellene tennie, csak vágyakozik. Bárcsak meg lenne ez, és bárcsak meg lenne az. Néznek másokra, akik rendelkeznek azzal, amit ők szeretnének, és irigykednek, vagy neheztelnek rájuk, de nem fogják megtenni, amit az általuk irigyelt ember megtett a cél érdekében. Egy passzív embernek mindig várnia kell az érzésre, hogy ő ezt szeretné. Vár egy érzésre, vagy arra, amikor azt gondolja, hogy megfelelő az idő. Vagy amíg minden barátja el nem kezdi csinálni, vagy amíg nem lesz könnyebb megtenni valamit. A passzív emberek semmiből sem hozzák ki a legjobbat. Mindig csak éppen, hogy boldogulnak, és általában másokat hibáztatnak. Mindenki hibás, mert az élet nehéz. De aztán vannak céltudatos emberek, és belőlük igazán szeretnék többet látni. Tudjátok, remélem nem hangzik ez úgy, mintha beakadt volna a lemez, de folyamatosan ez van a szívemben, hogy az embereknek meg kell tanulniuk azt, hogy tanulmányoznak valamit, és utána szándékosan meg is teszik azt. Nem azért teszed meg, mert úgy érzed, vagy mert meg akarod tenni, vagy a tömeg, akikkel együtt lógsz, megteszi, vagy mert jó ötletnek tartod. Megteszed, mert ez a helyes, és bízol benne, hogyha megteszed, ami helyes, egy jó szívbéli hozzáállással, akkor végül jó eredményt is fogsz látni. Céltudatos vagy passzív? Ezen a hétvégén a hozzáállás erejéről akarok beszélni nektek. Tudtátok, hogy a hozzáállás mindent megváltoztat? Egy jó hozzáállás átlagon felüli élethez juttathat, és egy rossz hozzáállás mindig átlag alatti élethez vezet. Az Efézus 4:22-24-ig egy olyan igerész, amit igazán szeretek. A 22. vers így szól. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, vesd le és hagyd el a régi, nem megújult önmagadat, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Pál azt mondja, ne viselkedj úgy, mint a megtérésed előtt. Hányan tudjátok, hogy bár megtértünk és új természetünk van, előáshatjuk a szekrényből a régi természetünket és felvehetjük, ha úgy érezzük. Halottnak kéne nyilvánítanod. A régi természetet halott, és emlékeztetned kell rá, hogy az. Tehát Pál azt mondja, vesd le a régi természetet. Hagyjuk most ki a 23. verset, és ugorjunk a 24-re. Öltsétek fel az új embert, újjászületett önmagadat, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Leegyszerűsítve, ne úgy viselkedj, mint régen, hanem úgy, ahogy kell. Nagyon egyszerű. De hát hogy csináljam? A 23. vers a híd. A híd a régi életből az új életbe, és állandóan. Mindenki mondja állandóan. A passzív emberek nem jók az állandó odafigyelésben. És állandóan újítsátok meg gondolkodásotok szellemét. Szeretem az Amplified változatot, legyen egy friss, mentális és szellemi hozzáállásotok. Van itt valaki olyan, akinek ma valamivel kapcsolatban rossz volt a hozzáállása? A többieknek szabadulásra van szüksége. Figyeljetek, nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy ma legalább 7-szer vagy 8-szor kellett gyorsan, céltudatosan változtatnom a hozzáállásomon. Nem érdekel, mikor tértél meg, vagy mennyit imádkozol reggelente,
Megvan a lehetőséged, hogy eldöntsd, céltudatos leszel vagy passzív, aki csak az érzéseit követi. Mert úgy értem, történt velem néhány dolog, nem olyan nagy dolgok, inkább kicsik, de nem éreztem tőlük jól magam. Ma este 7-szer próbáltam betenni a kontaktlencséimet, és ez nagyon nem tetszett. És aztán kivettem a hajlakomat, és nem működött a flakon. És ez olyan spriccelős típusú, és eresztett, és én meg pont úton vagyok, és most nincs hajlakom. A kontaktlencsém nem működik, és pont a hozzáállásról tanítok. Gyerünk! Nézzétek, ha valaki céltudatosan meg akarja tartani a jó hozzáállását, az nem jelenti azt, hogy érzi is, hogy jó a hozzáállása. Még csak az sem jelenti, hogy a jó hozzáállás mindig fairnek tűnik, de mégis tartjuk, mert a szívünk mélyen tudjuk, hogy az ige igaz, és ha megtesszük, amit Isten mond nekünk, akkor beteljesednek az ő ígéretei, és nincsen rövidebb út. Mindig mondom, hogy a fotelból nem fogsz áttörést látni. Ebben a világban már mindent elérhetsz kényelmesen a fotelból azonnal. Ételrendelés, fotóelőhívás, ruhatisztítás. A fotelból azonban nem rendelhetsz áttörést magadnak. Egyetlen mód, ha átküzdöd magad. Nincs mikroból elővarázsolható szellemi érettség. Meg kell járnod hozzá a lassú utat. Elég gyakran repülünk, és találtam egy érdekes dolgot a repülőkkel kapcsolatban. A repülőn található egy műszer, melynek neve műhorizont. Azt gondoltam, az a magasságjelző, de nem. Ez a műszer a repülőgép helyzetét mutatja a horizonthoz képest. A horizont szemlélteti a normál, vagy az átlagos szintet. Mikor a gép felfelé repül, azt mondják, fent van az orra, mikor ereszkedik, azt mondják, orral lefelé van. Tehát, ha a horizont mutatja a normális, hétköznapi életet, ha meg tudjuk tartani az orral felfelé pozíciót, akkor mindig felfelé kapaszkodunk majd az utunkon, és átlagon felüli életünk lesz. Ha azonban az orral lefelé hozzáállás választjuk, akkor mindig kicsit az átlag alatt leszünk, kicsit mindig alatta leszünk a legjobbnak, amivel rendelkezhetnénk, és kicsivel alatta annak, amit akarunk. Az igazat mondom nektek, azt hiszem, hogyha az összes prédikációt meghallgatjuk ebben a témában, még akkor sem fogjuk fel, milyen ereje van a hozzáállásnak. Mit tud tenni velünk, ha jó, és mit tud tenni velünk, hogyha rossz? Sokszor gondolok Józsefre, mert ő keresztül ment néhány igazán kemény, igazságtalan dolgon, és mégis láthatóan nagyszerű volt a hozzáállása. Mármint onnan indult, hogy pusztán azért, mert volt egy álma, a testvérei eladták rabszolgának, és bedobták egy gödörbe. Évekkel később, sok évvel később, még 13 évet is ült börtönben olyasmiért, amit el sem követett, és jó pár olyan szituáción keresztül ment, ahol igazán rosszul bántak vele, nem csak egy ilyen helyzet volt, hanem sok, amikor szörnyű volt neki. Voltál már olyan helyzetekben, ahol rosszul és igazságtalanul bántak veled? Amen. És József mégis a palotába jutott végül. Néha azt gondolom, bárcsak Mózes első könyve többet írna arról, hogy milyen nehéz volt neki. Nem mond róla sokat. Ha csak úgy elolvasod, majdnem úgy tűnhet, hogy József természetes módon volt ilyen boldog és csodálatos fickó, akinek minden könnyen ment, és könnyen volt jó a hozzáállása. Van azonban egy ige a 105. Zsoltárban, ami bepillantást enged abba, hogy ez talán egy kicsit nehezebb volt, mint amilyennek tűnik. Az ige a 105. Zsoltár 17. és 18. verse. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. Na most figyeljetek! Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték. És a lelke is vasba lett verve. Hogy őszinte legyek veletek, néhányan nem értitek, de ha keresztül mentél ilyesmin, akkor érted.
Mert itt arról beszélnek, hogy amin József keresztül ment, az annyira megsebezte őt, hogy még beszélni is nehéz róla. És amin keresztül ment, a bebörtönzés, hogy az emberek hazudtak róla, amit a testvérei tettek vele, tudván, hogy az apja mit érezhetett. Mindazok a dolgok, amiken keresztül ment, olyasmit tettek a lelkével, hogy nem a bokáján és csuklóján lévő vas uralkodott rajta, hanem a lelke lett olyan, mint a vas, és képes volt megtenni Isten akaratát. De hadd mondjak el nektek valamit. Ha valaki éli az életét, és nagyszerű hozzáállást akar, az olyasmi, amit céltudatosan kell kialakítani. Nem lehetsz közben passzív, céltudatosnak kell lenni hozzá, és ezt Isten dicsőségére tesszük, nem csak a jutalomért, hanem az Isten dicsőségére. Tudjátok, az én pozíciómban az emberek mindig megkérdezik, mi az, amit remélsz ezzel az évvel kapcsolatban? Mi lesz a tanításaid fő témája? Azt mondtam, valószínűleg az, ami mindig is, nőjetek fel. Mert hiszem, hogy ez az Isten akarata a gyülekezet számára. Azt akarja, hogy képesek legyünk kimenni a világba, és olyan életet éljünk, ami bemutatja őt. Nem számít, mit csinálunk itt, ha odakint nem tudunk változást hozni. És tudjátok, ez könnyű, amikor égnek a fények, és a zene nagyszerű, és fantasztikusak a prédikátorok, és csodálatos dolgok történnek. Jó dolog csak boldognak lenni, tapsikolni, de tudjátok, az igazság az, hogy haza kell mennetek. Bocsánat, de az alkalomnak vége lesz, és haza fogtok menni, és ott kezdődik a munka. Ott van a lényeg. Tud valaki erre elment mondani? Nekem tetszik, hogy a repülőgép helyzetét vagy magasságát a pilóta meg tudja változtatni egyszerűen egy döntés által. És ha orral felfelé vagy, akkor azt feltétlenül tartsd meg. Ha azonban az a hozzáállásod, hogy orral lefelé vagy, akkor bátorítalak, hogy hozz ma egy döntést, hogy nem fogsz orral lefelé tovább menni, és változtass a hozzáállásodon. Mielőtt elmész innen, egyszerűen úgy, hogy hozol egy döntést. Ez van, és én meg fogom tanulni, hogy hogyan lehetek mégis győztes. Szeretem azt a tényt, hogy Isten döntési szabadságot adott nekünk. Szeretem azt a tényt, hogy akárhogy is próbálkozik a gonosz, nem tud rávenni, hogy rossz legyen a hozzáállásom. Próbálkozhat, trükközhet, 100 különböző módon, de ha eldöntöttem, hogy jó lesz a hozzáállásom, akkor ő nem tud ebből egy rossz hozzáállást csinálni, képtelen rá, és ez nem csak rám igaz, hanem rátok is. Amen. És persze tudjátok, biztos vannak, akik azt gondolják, hát igen, könnyű neked ezt mondani, nem tudod, hogy mind megyek keresztül. Valóban nem tudom, hogy mind mész keresztül éppen ma este, de azt tudom, hogy valószínűleg többen ülnek itt ma olyanok, akik nagyon nehéz dolgokkal néznek szembe, és kevesebben vannak, akik úgy ülhetnek itt, az életem egy rózsakert. Sok dolgon keresztül mentem a múltban, és kicsit úgy érzem magam, mint József. Annyira fájnak ezek, hogy a lelkem vassá változott, és ezt tett engem Isten erős asszonyává. Pedig úgy indultam, hogy az apám szexuálisan zaklatott gyermekkoromban. És visszanézek ma ezekre a dolgokra, és őszintén azok a dolgok, amik az ellenségeim voltak, azok lettek a legjobb barátaim, mert rajtuk keresztül Isten azzá tett, aki ma vagyok, és képessé tettek engem arra, hogy több embernek segítsek. Tehát ahelyett, hogy keserűek lennénk, mikor problémáink vannak, hagyjuk meg a problémákat keserű. Nem mondjuk, hogy szórakoztatóak ezek, vagy élvezhetőek. Azt gondolom, József valószínűleg nagyon nehéz időkön ment keresztül. Tudjátok, valahogy olyan, mintha Dániel az oroszlánok vermében nem lett volna még ideges sem. Mintha csak leheveredett volna egy kőre, és egész éjszaka aludt volna. Nekem azonban olyan érzésem van, hogy volt ott az oroszlán veremben egy kis remegés, egy kis idegesség. Céltudatosan akarnunk kell, hogy azzá
váljunk, akivé Isten akar tenni minket. Hányan érzitek a különbséget, mikor a céltudatos és passzív emberekről beszélek? Tudjátok, időnként nem érezzük magunkat céltudatosnak. Tanítottam egy üzenetet néhányszor ebben az évben, és később a tévéműsorban is el fogom mondani. Az a címe, hová tűnt a lendület? Mikor eltűnik belőled a tett vágy, csak egy választásod van, az, hogy felkelsz és visszaszerzed. Ülhetsz naphosszat, és várhatsz arra az érzésre, hogy megtedd a helyes dolgot. Viktor Frankl, mialatt a németországi koncentrációs táborban volt, azt mondta, a végső emberi szabadság az, hogy senki sem veheti el azt a képességet, hogy valaki megválaszthassa a hozzáállását bármilyen adott körülmény közepette. Szóval ez az ember koncentrációs táborban volt, és ott hihetetlenül rosszul bántak velük, és ő azt mondta, egy dolog van, amit Hitler nem tud elvenni tőlem, és ez a döntésem, hogy megőrzöm a jó hozzáállásomat. Ez lenyűgöző, nem? Abszolút lenyűgöző. A hozzáállás kívülről mutatja meg, hogy mi van bennünk, a gondolatainkban. És tudjátok, a hozzáállásban az az érdekes, hogy nem tudod elrejteni. Tudjátok ezt? Mindig meglátszik az arcodon. Meglátszik a testbeszédeden. Ha mondjuk azt gondolod, hogy valaki mondott vagy tett valami hülyeséget, még ha ki sem nyitod a szádat, ezt csináljuk. Tudom, hogyha Dave olyasmit tesz, amivel nem értek egyet, ilyen leszek. Vagy mi van ezzel, amikor? Tehát mikor ott van a hozzáállás, az meg fog látszani az arcodon, a testbeszédeden. Még akkor is, ha a megfelelő szavakat mondod, a hangszíned rossz lesz. Emlékszem, mikor Isten annyit dolgozott rajtam, hogy engedelmes feleség legyek. És ó, Istenem, annyira nehezen ment ez nekem. S végül eljutottam arra a pontra, mikor Dave megkért valamire, amit nem akartam, azt mondtam, igen, drágám. Hányan tudjátok, hogy azzal, hogy azt mondtam, igen, drágám, azt úgy értettem, igen, megcsinálom, de biztos, hogy utálni fogom. Mózes első könyvének 4. részében az 5. verstől a 7. látjuk Kain és Ábel helyzetét. És akarok ezzel kapcsolatban mutatni nektek valamit. Szerintem érdemes megnézni. De Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Láthatod, hogy valami volt a szívében, és ez kiült az arcára. Látjátok? A szívében volt, de meglátszott az arcán. Haragos volt, és dühös, és emiatt szomorú lett, és csüggett. Képzelem, hány depressziós ember van kint a világban, aki, ha igazán őszinte lenne magával, rájönne, hogy igazából dühös, keserű, vagy neheztel valakire, talán nincs mindig így. Vannak testi dolgok is, melyek depressziót okozhatnak, de nagyon sokszor nem gyógyszerrel kell kezelni, hanem foglalkozni kell vele. Nem mindig van így, de nagyon sokszor. Nem mindig, de nagyon sokszor. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Figyeljétek a 7. verset. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De ezt figyeljétek, de te uralkodjál rajta. Tehát kinek a feladata uralkodni a kísértés felett? Kinek a feladata uralni a bűnt? A miénk, persze Isten segítségével. De nézzétek, tény, hogy Isten felszerelt minket arra, hogy helyesen cselekedjünk. Mondjátok, képes vagyok helyesen cselekedni. Sokan nem úgy mondtátok, mintha komolyan gondolnátok. Igazából az az igazság, hogy emberekként nem igazán akarunk ezzel szembesülni, mert azt akarjuk gondolni, hogy nem tehetünk róla. Jól érezzük magunkat?
Két ember, igen. Rendben van, én jól érzem magam. A lányom mesélte a kislány unokámról, hogy a múlt héten egyik reggel a vejem, az apukája megkérte valamire, és az unokám nagyon hasonlít rám. Csak az én hátam mögött már van 70 év finomítás. Az unokám 12 éves, és teljesen a Joyce Meyer megtörtség és szenvedés nélküli változata. Még külsőleg is nagyon hasonlít rám. Emilynek hívják. Szóval az apukája azt kérte tőle, hogy ágyazzon be, és ő erre nemet mondott. Ezen vitatkoztak. És Emily soha nem kérne bocsánatot, egyszerűen nem. A lányom észrevette, hogy Emily egész nap csüggett, és nyomott hangulatban volt, egész nap szomorkodott. Végül délután 5-kor odament az apjához, és bocsánatot kért, és azt mondta, sajnálja. És Laura azt mondta, észrevettem, hogy az egész hangulata megváltozott, boldog lett újra. Mi itt az üzenet? Mivel Emily lelkében volt valami, ami nem volt megoldva, ti jöttök. Tudjátok, ha ma boldogtalan vagy, talán meg kéne nézned, mit tettél tegnap, amit még nem rendeztél el. Egyik éjszaka nem tudtam aludni, nem tudtam. Hajnali 5 óra volt, és általában elég jól alszom, szóval végül felkeltem, és azt kérdeztem, Istenem, mi a baj? Bárcsak feltettem volna ezt a kérdést este 10-kor. Isten rögtön megmutatta nekem, mit tettem előző nap, amikor rosszul viselkedtem valakivel, és meg kellett ezt bánnom, és bocsánatot kellett kérnem. Azt mondtam, a lehető leghamarabb fel fogom hívni az illetőt, és bocsánatot kérek tőle. És ezután el tudtam aludni. Isten túlságosan szeret minket ahhoz, hogy benne hagyjon az űrjeinkben. És nem csak úgy nyaggat és nyaggat minket, hogy mindenképpen az ő útját kövessük. Isten eltervezett egy orral felfelé néző életet a számunkra, és ilyen hozzáállásúra kell lennünk, ha élvezni akarjuk azt az életet, ami az ő akarata. Azt akarom, hogy mindnyájan magasabbra jussatok ebben az évben. Fej vagyunk, és nem farok. Felül vagyunk, és nem alul. Kölcsön adunk, és soha nem kérünk kölcsön. De nem az orral lefelé hozzáállással, hanem csak is akkor, ha a hozzáállásunk orral felfelé van. És minden egyes nap, minden egyes embernek közülünk döntenie kell, hogy sajnálja magát, vagy kialakít egy jó hozzáállást. Rajtatok és rajtam áll.

valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából. Ez a Manna Hit.

0: Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Május 28-a van, már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 174 éve mai napon született Rákosi Szidi színésznő, színészpedagógus, eredeti nevén Kremsner Szidónia, Rákosi Béla, Rákosi Jenő, Rákosi Viktor és Rákosi Ida testvére. 154 éve született szintén a mai napon Horger Antal nyelvész tanár, a Szegedi majd a Kolozsvári Egyetem tanára, József Attilának a Szegedi Egyetemről való eltanácsolása kapcsán híresült el. 103 éve született szintén a mai napon Ligeti György, Kossuth Díaz zeneszerző, többek között a Ragyogás filmzenéjének szerzője, teljes neve Ligeti György Sándor. Tanulmányait a Kolozsvári Zenekonzervatóriumban, majd a Budapesti Zeneakadémián végezte Farkas Ferenc, Bárdos Lajos, Járdányi Pál és Veres Sándor tanítványaként. Az elektronikus zenével végzett kísérleteinek eredményeképp szakította felfogással, hogy a zenét dallamokból, akkordokból állítsa össze, ehelyett egy képlékeny hangmassza mozgatására koncentrált. Ennek leírására vezette be a mikropolifónia fogalmát. Élete késői szakaszában zenében is megjelent a metrika, majd a harmónia is. Egyetlen operája világhírűvé vált, 1978-ban írta a Le Grand Macabre címmel. Aztán később Bosch festménye nyomán komponált művet azóta bemutatta a világ számos jelentős operaháza. Műveit a nyugati avantgárd zene mellett a magyar muzsika is jellemzi. Számos művét világhírű mozifilmekben is felhasználták, ilyen volt a 2001 űrodisszea, vagy a Ragyogás. 98 éve született Szécsi Margit költő, grafikus illusztrátor a mai napon, Nagy László költő felesége volt, fia Nagy András grafikus művész. Gruber Hugo is a mai napon látott napvilágot 88 éve, ő Jászai Mari díjas bábszínész, szinkronszínész volt. Egyébként a bábszínház aranygyűrűs művésze is, ezt 1988-ban kapta meg. 16 éve hunyt el Békés Pál író, műfordító, drámaíró, többek között a Két balkezes varázsló szerzője. 10 éve az IBI Magyar Bizottságának elnöki posztját is betöltő írót életének 55. évében érte a halál. Budapesten született egyébként 56-ban, dolgozott magyar, illetve angol tanárként, később a Magyar Televízió stúdióvezetője, 97-től 2000-ig a színházért és irodalomért felelős szerkesztője volt. Alkotott regényeket, novellákat, meseregényeket, hangjátékokat, film, illetve tévéjáték forgatókönyveket és színműveket is. Angolból fordította többek között Woody Allen műveit. Munkáiból számos tévéfilm és rádiójáték készült, színműveit, például az Egy kis térzene, a Szegény Lázár, a Pincejáték, az Ösztánc, több budapest és vidéki színház is bemutatta. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki, József Attila díjat is kapott. 291 éve született Keresztúri Ferenc, orvos egyetemi tanár, a Moszkvai Egyetem orvosi fakultásának dékánja, a neurofiziológiai kutatások egyik úttörője, több külföldi akadémia tiszteletbeli tagja. 126 éve hunyt el a mai napon Hollán Ernő, hadmérnök, altábor, nagy államtitkár, a Tudományos Akadémia tagja. János Szombathelyen született, aztán Budapesten hunyt el. Az MTA tagja volt, ahogy mondtam, a Magyar Mérnök és Építész Egyet alapítója és első elnöke. Budapesten, Újlipótvárosban utcát neveztek el róla. 116 éve született Mikszáth Kálmán író. Ő a hagyományos anekdotisztikus ábrázolás, az élőbeszédhez közelítő eleven stílus legnagyobb mestere. Regényében híven ábrázolta a nemesi középosztály pusztulását, a gentrik világát. Kiemelkedő művei a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Különös házasság, a Fekete város, Beszterce ostroma, vagy Szent Péter esernyője. 64 éve hunyt el Senyei Vera, a színész énekesnő, ő már főiskolásként is szerepelt, majd sorra aratta sikereit a különböző színházakban. Feltűnő szépségű, méltóság teljes megjelenésű, erotikus légkörteremtő színésznő volt, rekettes, fátyolos hanggal, sanzonokat egész életében szívesen énekelt. Neki írta Hubay Miklós Melitta szerepét az Egy szerelem három éjszakája című darabjában. 1961-ben érdemes művész kitüntetést kapott. És 4 év, hogy nincsen közöttünk, Haumann Péter, Kossuth Díaz színész rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, az Indula Bakterház szereplője, illetőleg Hókusz Pók magyar hangja. Ma is zavartalan napsütés várható, de frissül az idő, a maximumok ma már csak 25 fok körül alakulnak. Nem sokára arról lesz majd szó a Budapest Update-ben, hogy július 1-től megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, a parkolási díjak drágulnak, készpénzes jegyvásárlás nem lesz, az SMS fizetés viszont megmarad.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. Hát többek között például arról, hogy július 1-től megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, a parkolási díjak drágulnak, készpénzes jegyvásárlás nem lesz, az SMS fizetés viszont megmarad. A városvezetés indoklása szerint az automaták üzemeltetése egyszerűen túl sokba kerül. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója korábban a Népszavának elmondta, volt olyan budapesti kerület, ahol a működtetés évi bruttó 100 millió forintot emésztett fel. Vitézi Dávid közlekedési miniszter még fővárosi képviselőként arról beszélt, hogy a parkolóautomaták üzemeltetése sok esetben többe kerül, mint amennyit bevesznek rajtuk. A váltás a gyakorlatban keveseket érint majd érzékenyen. Az RTL híradónak nyilatkozó járókelők elmondták, hogy már eddig is telefonos alkalmazással intézték a parkolást. A BKK közlése szerint a kártyás fizetések aránya jelenleg is 90% feletti. Budapest a futballtudomány központja is lesz. A magyar fővároson közben a foci világszeme, a május 30-i bajnokok ligája döntő előtt néhány nappal, május 26-án a budapesti Marriott Hotel adott otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának. A cél, hogy a labdarúgás ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőként mutassák meg. A The Science of Football a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplői azt vizsgálták, hogy miként formálját a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági társadalmi folyamatokban, írja a portfólió összefoglalója. A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indult, majd a szurkoló élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezetett végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé. Brutálisan megdrágul a budapesti taxizás, elérték a taxisok, amit akartak, mégsem boldogok. A megjelent hírek szerint 27%-kal emelkednek majd a díjak. Május végén hosszú idő után újra összeült a fővárosi közgyűlés, ahol megszavazhatják a budapesti taxiárak megemelését. Mint ismert, utoljára 2023. márciusában emeltek a tarifákon, akkor alakult ki a jelenlegi árazás. Az új szabályok értelmében már, ha megszavazzák a képviselők, akkor az 1100 forint alapdíj 1400 forintra, a 440 forint kilométerdíj 560 forintra, a percdíj 110 forintról 140 forintra emelkedik. Ez 27%-os tarifa emelkedést jelent, holott az Országos Taxi Szövetség, a Főtaxi, az Uber és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ennél alacsonyabb 15%-os lépést indítványozott. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy minapi háttérbeszélgetésen elmondta, már tavaly elkezdődtek a taxis szervezetekkel a tárgyalások, de ezek elsősorban az ellenőrzések hatékonyságának javításáról, valamint a visszaélések kiszűréséről szóltak. Azt elismerte, vannak aggályok az ügyben, hogy egy ilyen drasztikus emelés hatására mennyivel csökkenne a kereslet a taxik iránt. A közgyűlés jóváhagyása esetén júliustól lépnének életbe az új tarifák. Külön érdekesség, hogy reptéri fuvar esetében egy extra 1000 forintos díj kerülne az alapdíjba, ezt azzal indokolják, hogy a repülőtér üzemeltetői drágíthatják a taxi bejárást. Üzent a magyaroknak Brian May, felújítják a Queen legendás budapesti koncertfilmjét. A magyar zenerajongók emlékezetében kiemelt szerepet játszhat ez 1986. július 27-i dátum. Ez volt az a nap, amikor a Queen együttes Magic Tour elnevezésű turnéjának állomásaként koncertet adott a Népstadionban. Az ikonikus pillanat, amikor Freddie Mercury a színpadon énekelte a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, még azokban is megvan, akik nem voltak ott a koncerte. Az eseményről készült Hungarian Rhapsody Live in Budapest 1986 című film világsláger lett. Brian May és Roger Taylor jelenleg a koncertfilm digitális restaurálásán dolgoznak. A legendás zeneünnepről egy film is készült. 40 évvel ezelőtt szerveztük a nagy turnénkat, az utolsó Queen turnét, amely Freddie-vel valósult meg. Volt egy megérzésünk, és egy magyar promóter, Hegedűs László is azt javasolta, hogy vállaljuk a kockázatot, és keljünk át a vasfüggönyön, menjünk el Budapestre, mert valami rendkívüli történhet. Most 40 évvel később ismét valami rendkívüli történik Magyarországon. Budapest folyamatosan szerepel a nemzetközi hírekben, és újra meg újra örömteli felemelő képeket látok a városról a televízióban, kezdte a videóüzenetét az élő legenda Brian May, aki kitérte a 40 éves filmre is. Akkoriban 40 évvel ezelőtt csodálatos barátokat szereztünk Budapesten. Az akkori magyar filmművészet legjobbjaival együtt dolgozva készítettünk egy nagyon különleges filmet arról a felejthetetlen Queen koncertről a Népstadionban. Az egész zenekar boldog volt Budapesten, Freddie születésnapját ünnepeltük Johnnal és Roger-rel, a barátainkkal és a családjaikkal, valamint egy hatalmas bulival a stadionban 70 ezer emberrel. Később azok a milliók, akik világszerte moziban látták a filmet, mind osztoztak velünk ebben az érzésben, és még most, 40 évvel később is ez a közös boldogság összeköt minket. Emlékezett vissza Brian May, aki üdvözölte a szolnoki szimfonikus zenekar és a Crazy Little Queen Bond ötletét, hogy a 40. évfordulóra koncertet szerveztek a budai várba, amely során a Queen ünneplik meg. Közben Budapesten bulizott Jason Statham, testőrei alaposan megszenvedték a helyzetet. Az akciósztár Budapesten a Bálna környékén engedte el igazán magát, a testőrei pedig megszenvedtek, hogy lépést tudjanak tartani vele. Jason Statham nem aprózta el tehát a kikapcsolódást. A munka sokszor akár szórakozásként is megélhető, ezt már azok is megtapasztalhatták, akik a Kém című film forgatásán Jason Statham mellett dolgoztak. Burai Kálmán most felidézte, hogy mi történt Budapesten, amikor a világhírű akciósztár a következő nagy sikerfilmjén dolgozott náluk. Burai a The Plotcasting vezetőjeként számos világsztárral dolgozhatott együtt pályafutása során. A Borssal nemrég megosztott története pár évvel ezelőtt játszódik, a főszereplőnk pedig az akciófilmek királya Jason Statham. De milyen körülmények között sikerült őt Budapestre csábítani? A Spy a Kém című film szervezésén dolgoztunk, amelynek főszereplői Jason Statham, Melissa McCarthy, Jude Law, 50 Cent voltak, kezdte Kálmán. Az irodai munkát elkezdtük, az első fennakadás pedig Statham fénydublőrének megtalálása volt. Ilyenkor a megegyező magasság, mell, derék és csípő méret, illetve a bőrszín a lényeges. A fénydublőr feladata, hogy rajta állítsa be a fényeket és a kamerát, így nem a színész terheli ez a feladat a jelenetek előtt. Az adatbázisban nem találtunk igazán megfelelő embert, viszont az én méreteim és magasságom megegyeztek a színészével, aminek örültem, de nyilván nekem a szervezés jutott, nem a szereplés. A fénydublőr kérdése végül megoldódott, nem csak Statham esetében volt nehéz megfelelő ember találni, 50 Cent fénydublőrének megtalálása is nehézkesen ment a szereplő adottságai és méretei miatt, de végül az is sikerült. A két srác pedig a forgatás alatt óriási haverok lettek, nyilatkozta. A végjáték forgatásán a csúcspont kétségkívül az volt, amikor a Bálnálé szervezett buri jelenet igazi partiba csapott át Jason Stathammel a főszerepben. A Spy forgatása dübörgött, igazi humoros, jókedvű csapat dolgozott együtt. A végjáték hangulata minden pillanatban érezhető volt. A 700 fős jelenetet a Bálna nevű épületnél forgattuk több napon keresztül. Egy koncertet vettek fel, ahol emlékeim szerint egy ukrán euróvíziós helyezett zenekar csinált akkora bulit, hogy a statiszták valódi parti hangulatban csápoltak. Az átállások között Statham mindenkivel haverkodott, nem vonult el sehová, miközben a biztonsági embereket verte a víz, nehogy baja essen a tömegben, emlékezett vissza Burai. Hamarosan programajánlatokkal érkezem itt a Budapest Update-ben.

0: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. május 28-a van csütörtök, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Már 70%-nál tart a Flóriántéri felüljárók felújítása, hiába a belföldi roham visszaesett a turizmus áprilisban, csökkentek a panelárak Gazdagréten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Jelentős szakaszához érkezett a Flóriántéri felüljárók felújítása, a munkálatok műszaki készültsége már meghaladja a 70%-ot. A szakemberek jelenleg az északi híd szerkezeti elemeinek helyreállításán és megerősítésén dolgoznak. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a bontási munkák már befejeződtek, jelenleg pedig többek között a híd szegélyek szigetelése, az előre gyártott szegélyelemek beépítése, valamint a vasbeton szerkezetek javítása zajlik az északi felüljárón. Az Árpád híd felőli oldalon már több támfal szakaszt és vasbeton szegélyt is elkészítettek, miközben folyamatosan épülnek azok a szerkezeti elemek, amelyek a felüljáró hosszú távú biztonságos használatát szolgálják. A szakemberek szerint a déli felüljáró felújítása során a vártnál rosszabb műszaki állapotokkal szembesültek, emiatt több plusz munkára is szükség volt. Ezért az északi híd állapot felmérését már alaposabban elvégezték. A pályalemez megszakításainak megszüntetése már befejeződött, és elkezdődött az új híd pálya rétegrendjének kialakítása is. A következő időszakban tartós vízszigetelési rendszert építenek ki, emellett megújul a vízelvezető hálózat és több acélszerkezet is. A nyári hónapokban új korrózióvédelmi bevonatokat kapnak a vasbeton elemek, valamint felújítják a hídkorlátokat is. Emellett új hídsarukat és dilatációs szerkezeteket építenek be. A tervek szerint a nyár végére lezárulhatnak a legfontosabb hídépítési munkák, az északi felüljárót pedig ősszel nyithatják meg újra a forgalom előtt. A felújítás ideje alatt továbbra is jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a környéken. A BKK ezért azt kéri az autósoktól, hogy lehetőség szerint inkább a közösségi közlekedést válasszák, különösen a kötött pályás járatokat. Több magyar indult útnak áprilisban, a külföldi turisták visszaesése miatt mégis gyengébben teljesített a hazai turizmus. A friss adatok szerint kevesebb vendég és kevesebb vendégészaka volt a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026. áprilisában összesen 1,4 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ahol 3,3 millió vendégészakát töltöttek el. Ez a vendégek számában 1%-os, a vendégészakák esetében pedig 4%-os visszaesést jelent tavaly áprilishoz képest. A belföldi turizmus ugyanakkor erősödött. Több mint 717 ezer magyar vendég csaknem 1,6 millió éjszakát töltött el a szálláshelyeken, ami a vendégszámban közel 4%-os növekedést jelentett. A legtöbben továbbra is szállodát választottak, a hazai turisták körében Budapest és a Balaton is népszerű maradt. A fővárosban 9%-kal, a Balatonnál pedig 5%-kal nőtt a forgalom. A legnagyobb növekedést azonban a Győr-Pannonhalma térség ért el, ahol 12%-os bővülést mértek. A külföldi vendégek száma jelentősen visszaesett, áprilisban 730 ezer külföldi turista érkezett Magyarországra, akik 1,8 millió vendégészakát töltöttek el itt. Ez 5,2%-os vendégszám csökkenés és 8%-os éjszakaszám visszaesés. A statisztikák szerint ebben nagy szerepe volt annak, hogy az izraeli turisták száma drasztikusan 79%-kal csökkent az előző évhez képest. Tavaly ugyanis kiugróan sok izraeli látogató érkezett Magyarországra. A külföldiek körében Budapest és a Balaton is gyengébben teljesített, miközben a Tokaj-Nyíregyháza térség 15%-os növekedést tudott felmutatni. A szálláshelyek bevételei is enyhén csökkentek áprilisban összesen, 87,5 milliárd forint bruttó árbevétel keletkezett, ami 0,5%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A szépkártyás költések összege szintén minimálisan visszaesett. A gyengébb áprilisi eredmények ellenére az éves 4 hónapja összességében még pozitív mérleget mutat. Január és április között 4,7 millió vendéget fogadtak a hazai szálláshelyek, ami közel 2%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Hosszú idő után először mérséklődtek érezhetően a panelárak Budapest egyik népszerű lakótelepén. A 11. kerületi Gazdagréten fél év alatt több millió forinttal lettek olcsóbbak az átlagos panellakások, a Bankmonitor friss elemzése szerint. Az elemzés az azonos típusú nagyjából 54 négyzetméteres panellakásokat vizsgálta ugyanabban a környékben, hogy pontosabb képet adjon az ármozgásokról. Fél évvel ezelőtt még átlagosan 1,4 millió forintot kértek egy négyzetméterért, ami egy ilyen lakás esetében közel 78 millió forintos vételárat jelentett. Mostanra az átlagos négyzetméterár 1,3 millió forintra csökkent, így ugyanazok a lakások átlagosan már 74 millió forint körül mozognak. Ez nagyjából 3,5 millió forintos, vagyis 4%-os áresést jelent. A szakértők szerint a háttérben részben az állhat, hogy az elmúlt időszakban rendkívül gyorsan emelkedtek a panel árak, főként az úgynevezett otthonstart hitelek megjelenése után. Budapest népszerűbb városrészeiben több helyen már a 1,5 millió forintos négyzetméter árat közelítették a panelek, ami sokak szerint túlzott drágulás volt. A Bankmonitor ugyanakkor nem számít tartós vagy jelentős áresésre. Az elemzés szerint inkább egyfajta megtorpanás jöhet a piacon, vagyis az ingatlanárak egy ideig kevésbé emelkednek majd, miközben a fizetések fokozatosan felzárkózhatnak hozzájuk. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy hamarosan egyre több újépítésű lakás jelenhet meg hasonló árszinten, ami szintén visszafoghatja a panelek további drágulását. Soha nem látott bringasztráda épülhet a Nagykörúton, jelentősen átalakulhat a budapesti Nagykörút a következő években. Széles, fizikailag védett bringasztráda épülne a Nyugati tér és a Boráros tér között. A tervek szerint a fejlesztés nem csak a kerékpárosoknak, hanem a rollereseknek és a gyalogosoknak is biztonságosabb közlekedést hozhat. A tervek alapján minimum 1,8, illetve 2 méter széles védett kerékpársáv jönne létre a Nyugati tér és a Boráros tér között, összesen 7,4 km hosszan. A kerékpársávokat fizikai védő elemek választanák el az autós forgalomtól, a parkoló autók mellett pedig egy 80 cm-es puffer zónát alakítanának ki az ajtónyitásos balesetek megelőzésére. A fejlesztést a Budapesti Közlekedési Központ tervezi, amely szerint a cél nem csak a jelenlegi bringások kiszolgálása, hanem azoknak az embereknek a megszólítása is, akik ma még nem érzik biztonságosnak a budapesti kerékpározást. A projekt részeként teljes útburkolatcsere is várható a Nagykörúton. A tervek szerint a rolleresek számára is fontos szerepet kapna az új infrastruktúra, a szakemberek szerint ugyanis egyre több baleset kapcsolódik az elektromos rollerekhez, miközben a jelenlegi szabályozás még mindig nem egyértelmű. A BKK célja, hogy a rollereseket is a járdák helyett biztonságos elkülönített sávokra tereljék. A nagy körút megújítása nem csak a közlekedésről szólna. A tervek között szerepel több zöld felület, új fasorok, szélesebb járdák és korszerűbb közterek kialakítása is. A projektre több milliárd forintos uniós támogatást nyert el a főváros. A fejlesztés pedig várhatóan több ütemben valósulhat meg. A jelenlegi elképzelések szerint a kivitelezés a következő években indulhat el. Elkezdődtek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény különböző helyeken lévő műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. A termekben a rajztanulmányok és a kísérleti installációk mellett műfaji határokat feszegető projektek is láthatók. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
6: Élet, öröm, zene.
1: Ez

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Szecesszió Virágnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Virágnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében 4 gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csak nem 200 000-en látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az észvírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elékelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercury-ről, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címivel megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semmennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP örök lakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örök áron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül más fél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös WC-s, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalt, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelésre adni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis ó- OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások.

0: tűz benne.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Sződ-ligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos sörös korsót

durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Sződliget szinte összeír a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak.

0: FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb dalpremiér hitt a Mannán, Zola Innen szép felállni című új dalának a premierjét tartjuk, és ennek kapcsán, illetve ehhez kapcsolódva beszélgettünk dalszerzési folyamatokról, címadó szövegekről és gondolatokról, hogyan lett ez a címe ennek a dalnak. Zola mesélt még az egyéb dalszerzői folyamatairól is, meg az ő gondolatairól is, arról, hogy hogyan kapcsolódnak hangulatok és energiák társadalmilag egy-egy dalnak a megszületéséhez, de arról még nem beszéltünk, hogy mi lesz veled a nyáron, milyen fesztiválon, milyen koncerten, hol tudunk találkozni veled, illetve hogy mik a tervek őszre és az év végére.
2: Tök jogos a kérdés. Most pont jövő héten lesz eléggé zsúfolt, mert ott több zenei performance is összejött, egy hétre koncentrálódott. A júniust egy nem csak a húgom névnapjával kezdem, hanem egy akusztikus televízió felvétellel, amelyet képzeld el, hogy most már nem egyedül fogok nyomni, előadni, hanem most már van session zenekar, úgyhogy az Zola performance az már tud működni zenekarral is. Úgyhogy ennek lesz egy alapvetően televíziós premierje, mert egy televíziós műsort vállaltunk egy teljesen akusztikus megszólásban. Úgyhogy ennek lesz a felvétele, egyébként egy nyilvános felvétel, utána pedig készülünk én készülök egy ilyen Városligeti koncertre, ez június, tehát Elmino Kelly, júni 6-án szombaton lesz a Városligetben egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy boros rendezvény, ilyen orientált rendezvény, ez a szó le van védve, úgyhogy csak én használhatom, és ott lesz egy az akusztik performance-om egy zenész barátommal, utána pedig lesznek különböző ilyen fellépések, ami nem az Zola projekt, hanem a másik zenei megnyilvánulásomnak lesz egy performance-a.

0: Hát a nyár az alapvetően azzal fog tenni nekem, legalábbis a július hónap, hogy, hogy dolgozom a dalokon, meg a felvételeken. Aztán legosztóban megint visszatérlek kicsit játszogatni. Aztán pedig ősztől igyekszem megint nagyjából dolgozni a lemezen. És készülök egy tök jó pofa meglepetésre, amit hát késő ősztel és koratélen szeretnék majd bemutatni. Úgyhogy az nagyon vicces lesz. Az a baj, idézőjelesen a baj szó, hogy nagyon sok a projekt. Tehát, hogy nagyon sok a terv, nagyon sok a gondolat, és kevés, oly kevés az idő, ugye, szokták mondani, és hát ezeket most nagyon be kell osztani.
1: Az
0: és
1: mindig nálam kevés ez a... egyébként.
0: Igen, az mindenleg mindig kevés, úgyhogy a timinggal és ahogy a szép üzletemberek mondják, a scheduling az mindig a sor végén hullog, mint priority, hogy azt kell még az embernek fejlesztenie, de rajta vagyok.
1: Mi az, ami még tervben van és nem valósult meg? Akár egy kollaboráció, akár egy duett, akár valami más, amit még úgy érzed, hogy szeretnéd, hogyha létrejönne azért az elkövetkezendő időkben?
0: Igen, most ugye az első nagyon fontos dolog volt az a lemeznek a folyamatos készülése, mert hogy a session zenekart, az Ola zenekart azt ugye összehozzam. Szerencsére ez mint egy ilyen kés a vajban történt. Ez nyilván fontos volt, ezek a dalok meg tudják szólalni élőben, rendes, akár ilyen rádiós verzióban, hogy azt szoktuk ugye mondani, ne csak szóló előadóként lássanak az emberek, hanem hogy rendesen zenekarra, mint ahogy régen is. Ez nagyon fontos volt, ez most pipa, és akkor ezzel majd lehet megyegetni. A többi pedig alapvetően inkább rajtam múlik, hogy hogyan tudom megcsinálni projekteket. A kérdés, amit feltettél, ezt még soha senki nem tette fel nekem, hogy van-e olyan kollab vagy duett, amit szeretnék egyszer összehozni. Ezt a kérdést most amúgy tökre köszönöm, részint meg is lettél velem, mert nem készültem fel rá. Ugye én a zenekari írában, ugye régen rengeteg kollabot csináltam, nagyon sok előadóval ugye írtam akár dalt, meg szöveget is, és az igazság, hogy ez egy bizonyos réteg volt, bár nem mondom, hogy ez elég széles réteg, de azt hiszem, hogy van meg pár előadó. Egyébként akár a régi, mondjuk az idősebb generációból, inkább a hozzám közelebb álló zenei szférából, akikkel mondjuk érdekesnek találnék egy zenei koprodukciót. Úgyhogy erről most neveket nem fog mondani, mert mivel nem akarok itt spoilerezgetni, de eddig ez nem volt egyébként jelen az én szóló karrieremben, de lehet, hogy érdemes lenne egyébként. Tehát, hogy én azt láttam, hogy ez a rádiós listán, és most pont azt nézegettem, hogy nagyon kevés olyan előadó van, aki egyedül áll elő egy dallal. És hogy ugye én abból a színából jövök, ahol ez hát nem volt nagyon számottevő, mert hogy mindig ugye kollabok voltak. Uh-huh. És ha most az ember fölmegy egy Mahasz rádiós listára, és mondjuk az első 40 helyet megnézi, akkor nagyon-nagyon kevés az előadó, aki egyedül áll elő dalokkal, arányában. És megmondom őszintén, hogy ez egy érdekes tendencia. Az elmúlt 10 évben ez miért alakult így. És erre van biztos egy ilyen zenei szociológiai tanulmány, hogy ez miért jó. Erre nyilván vannak ilyen fiókból előkapott ösztönös válaszok. A felét bullshitnek tartom egyébként, nem tartom egyébként jó szakmai indoklásnak. Szerintem egyébként nem az. Ezeket most nem akarok belemenni. De hogy szerintem nagyon meg kell válogatni az, hogy vagy nagyon ilyen mindenkinek ezt emberi tényező miatt akarsz valakivel együtt zenélni, azért, mert emberileg valamiért, valaminek tartod, vagy szakmailag, vagy csak azért akarsz vele zenét csinálni, mert az neked is hoz nézettséget. És a kettőt szerintem elég észért kéne választani. És hogyha ez a kettő találkozik valahol, az nyilván szuper, csak általában nem ez szokott lenni a magyar színában, és most nem akarok senkit megbántani telefonon, meg rádióban, de hogy azért nézzünk kicsit magunkba, és sajnos ez szokott lenni a tényező. Én viszont másfajta vagyok, tehát hogy engem valami kötődésnek kell lennie. Pont, ennyi. Nem akartam ezt túlmagyarázni.
1: Nincs túlmagyarázni, de én ezt nagyon értem, és sőt, van, amikor úgy szoktam megkérdezni, hogy akkor most dobjuk be egy eplőt, és bárki lehet, bárki a világon, élő is, és nem élő személy, akkor legyen még ez a záró kérdés, hogy akkor kivel kollaborálnál, akkor kivel duetteznél, vagy kivel csinálnál páros, együtt dolgozós szerzői folyamatot?
0: Hát figyelj, nekem ugye nekem gyerekkori kedvencem Bruce Springsteen.
1: Aha.
0: Tehát nyilván az a dolog, amit bármikor be tudod dobni, hogy hát milyen klassz lenne az öreggel nyomni valamit, de az új generáció újabb, vagy mondjuk azt, hogy nála fiatal generációk közül azért mondjuk egy Mumford & Sons-szal, vagy egy Bleachers-szel bármikor csinálnék bármit is. Úgyhogy, de egyébként hozzá nyilván ez az akusztik folk, amit egyébként a Mumford & Sons művel, az nyilván közelebb áll. És egyébként most megint van egy ilyen új reveláció ennek a stílusnak. Hát egyébként nyilván velük bármikor bármit. De lényeg, ugye azt szokott tenni a default válaszi zenészetnek, hogy mindig az a jó kollab, hogyha stílusában valami hozzád, vagy tőle távolabb állót választasz. Tehát mit tudom, erre szokták, hogy egy rockzenész álljon össze egy rapperre, ugye erre a tankönyvi példa, ugye Aerosmith, DMC, és ennek vannak ugye a magyar tük.
1: Azt akartam mondani, hogy olyan érdekes, hogy most előhoztam a fejembe, van egy Sheryl Crow és egy Sheryl Crow és Kid Rock kollaboráció, ami tök váratlan. Van egy Sheryl Crow és egy másik country énekes, most nem jut eszembe sajnos a neve, egy nem annyira ismert, Magyarországon legalábbis nem annyira ismert country énekes. Szóval, hogy ezért itt vannak érdekes kollaborációk. Arról például az jutott eszembe, hogy a Gangsta és a Tóth Vera tök jól el tudná ezt énekelni. Szóval, hogy vannak olyan hangulatok, olyan témák, olyan érzések, amiket így lehet összehozni. Amikor azt gondoljuk, hogy a dinnye nem jó a fetával, miközben atya ég, de hogy nem. Szóval, hogy egy csomó na, minden... Igen. Ugye? Tehát van ilyen, úgyhogy...
0: Egyébként marketing szempontból én már évek óta mondogatom, hogy 15 évet, 18 évet találtam ki azt, hogy Magyarországon én két duettet tudnék elképzelni a piacon, akkor még ugye ezek a nemek talán többet mondtak, de szerintem most sem fog zárt fülekre találni, amit mondok. Szigorúan marketing szempontból mondom most ezt, tehát te is úgy vedd, légy szíves. Tehát szerintem óriási nagy duettnév az, hogy Kiki és Bebe. Remélem, hogy értjük. A másik pedig, hogy szerintem egy Széles Iza és Vastag Csabi duett, az, hogy a színpadon, hogy a színpadon Széles és Vastag, szerintem mindent vinne. Mondom, szigorúan marketing szempontból.
1: Na jó van. Bárhogy is lesz, azt kívánom neked is, amit szoktam mondani az énekeseknek, akikkel beszélgetek, hogy legyen úgy, ahogy szeretnéd, hogy legyen meg az az álom együttműködés, mert hogy akkor ott biztos, hogy mindig születik egy-egy új csillag, még hogyha nem is látjuk odafönt. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
0: Én köszi, hogy beszélgettél velem. Köszi a kérdéseket. Sziasztok!
1: Szia Zola! A vendégem volt az Innen szép felállni című új dal, melynek a premierjét tartottuk, szerzője Zola, és természetesen várjuk őt vissza, hogyha újabb hírek lesznek az ő házatáján. Szia! Köszönjük szépen még egyszer!
0: Köszönöm!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mit tegyünk akkor, ha már semmi sem segít a szem alatti karikáinkon vagy duzzadáson? Hát itt van néhány olyan tip, ami valóban segít változást elérni. A puffadt szemhé, vagy a szem alatti táska, vagy karikák, duzzanatok sokunkat érintik, és hogyha valakit szavar, akkor sok esetben van rá megoldás, de érdemes odafigyelni, hogy milyen típusú duzzanatról vagy karikáról van szó a szemünk alatt, nem mindegy, hogy melyikre mit tudunk használni. Mi lehet a megoldás? Hát ugye elsősorban, ahogy az imént is mondtam, nagyon fontos leszögezni, hogy nem minden szem alatti táska egyforma, és ezért a kezelésük is eltér. Gondoljunk például arra, hogyha rosszul aludtunk, vagy keveset aludtunk, vagy nagyon sós ételeket ettünk lefekvés előtt, vagy előző nap, vagy esetleg mondjuk allergiával küzdünk. Ez utóbbit jellemzően, már mint az allergiát, a genetika és az életkor kombinációja okozza, és mint ugye már említettük, mindig jelen van. Ahogy öregszik az ember, a szem alatti zsírpárnát borító szalagok inak, és a bőr kezd ellazulni, és a támogatás nélkül a zsírpárna kidudorodik. Így magyarázza Whitney Bow bőrgyógyász, és azt is mondta, hogy érdemes megemlíteni még azt, hogy a szem alatti táskák nem ugyanazok, mint a sötét karikák, bár a kettő között van némi átfedés, és sok embernek mindkettő problémája, hiszen egyszerre jelen vannak. A sötét karikát vagy a bőr elvékonyodása okozza, ami láthatóbbá teszi a mögöttes érrendszert, vagy a szem alatti bőr tényleges hiperpigmentációja, más szóval az okok nem ugyanazok, mint a szem alatt megjelenő táskáknál és duzzanatoknál. Röviden összefoglalva, fontos elválasztani a szem alatti táskákat a sötét karikáktól, és még inkább ki kell deríteni, hogy mi áll a háttérben. Hogyha ezt megtette az ember, akkor érdemes kipróbálni házi megoldásokat is, amiket a bőrgyógyászok javasolnak. Ugye elsősorban változtass az életmódodon, ha a táskákat átmeneti duzzanat és folyadék visszatartás okozza, akkor néhány egyszerű életmódbeli változás segíthet. Kezdetnek például jó tud lenni az a szakértő javaslata szerint is, hogy az ember a hátán alszik, vagy emelt fejjel, és ez a pozíció lehetővé teszi, hogy a gravitáció elvégezze a dolgát, és megakadályozza, hogy szunyokálás közben a felesleges folyadék felhalmozódjon az arcunkban és a szemeink körül. Például a só és az alkohol nagy mértékben hozzá járul a duzzanatokhoz és a puffadáshoz, beleértve a szem alatti területet is. Ha mindkettőt csökkentjük, és egyidejűleg növeljük a vízfogyasztást, az például sokat segíthet, az alvás hiány is növeli a szem alatti táskák kialakulásának esélyét, ezért a lehető legjobb, hogyha minimum 8 órát alszik az ember. Aztán a következő tipp a szem alatti sötét karikák és duzzanatok kivédésére, például az, hogyha kipróbálunk néhány vény nélkül kapható gyógyszert akkor, hogyha allergia okozza a szem alatti duzzanatokat, ugye ez is lehet, ha ez így van, akkor a vény nélkül kapható antihisztamin, más néven allergia elleni tabletta bevétele segíthet. Ha nem múlik, akkor természetesen érdemes orvoshoz fordulni. Próbáljunk ki mindent, ami hideg. Ugye a hideg hőmérséklet elősegíti az erek összehúzódását, gyorsan csökkenti a duzzanatot. A hideg fém ideális, ez az anyag jobban vezeti a hideget, mint a többi. Beteszünk éjszakára két kanalat a hűtőbe, evőkanalat, és a hátát nyomjuk a szemünkhöz. Ez a legegyszerűbb dolog, amit megtehetünk, és tényleg csodákat tesz. Használtunk jégkockát is, a legjobb eredmény érdekében pedig a belső zemzugtól kifelé kell haladni, vagy a lereszelt krumpli kicsavarva, betéve egy kicsit a hűtőbe egy negyed órára, és azt egy kis gézbatyúba kötve és a szemünkre téve csodás eredményt érthetünk el. Az gyakorlatilag egy pillanat alatt lehúzza a duzzanatot. Aztán érdemes koffein tartalmú szemkörnyékápolót használni. Ugye a reggeli kávénknak a fő összetevője bizony a reggeli szemkörnyékápoló krémben is egy ideális választás tud lenni. A szakértők szerint ugyanis a koffein az egyik legjobb helyileg alkalmazható összetevő a duzzanat csökkentésére. Érszőkítő hatású, ami azt jelenti, hogy összehúzza az ereket, és átmeneti rövid távú puffadás csökkentő hatást fejt ki, így magyarázta. A szakértő ezeket érdemes tehát bevetni akkor, hogyha az ember fáradtabb, sokat éjszakázott, éjszaka tanult, vagy éjszaka dolgozott, vagy sokat olvasott, vagy éjszakában nyúlóan nézett sorozatot, az különösen fárasztja a szemet. Minden ilyen esetben ezek a tippek bevethetők.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Aki szereti az édes sajtortát, tudod, kekszes, olvasztott vajas, tört kekszes alap, és rajta ez a sajtkrém, ami tulajdonképpen a New York cheesecake, és annak az összes változata, azt szerintem szeretni fogja ennek a sós változatát is. Hát képzeljétek el, igen, létezik belőle sós változat, sós kekszel, és jutúróval, és zöld fűszerekkel elájulsz, annyira finom. Ez egy zöld fűszeres jutúrótorta, ezt fogjuk elkészíteni. Mi kell hozzá? Nyilván kell hozzá jó minőségű jutúró, úgyhogy olyat keressetek, aminek nem kellemetlenül erős az íze, hogyha pedig túlságosan erőteljes ízű találtok, akkor érdemes azt kétharmad, egyharmad, vagy fele-fele arányba összekeverni sima tehéntúróval. 6-8 adag készül belőle, tehát ez nagyjából egy 20-22-es csatos torta formába tud elkészülni. Kell hozzá 20 deka sós keksz, bármilyen, amit szerettek, 10 deka olvasztott vaj, és itt szigorúan vajról beszélünk, újra nem másról. Kell hozzá fél kiló jutúró, fél kiló natúrkrém sajt, nem tömlős, hanem inkább mondjuk egy... Például egy ricotta vagy egy mascarpone, ugye aminek teljesen semleges az íze. 2 evőkanál olívaolaj, 2 deci tejföl, 1 deci tejszín, 3 zselatinlap, 2 gereszt fokhagyma, szerecsendió, só, bors, kell hozzá snidling, petrezselyem, bazsalikom, de mehet bele még friss kakukkfű is. A lényeg ennek egyébként a friss zöld fűszer, úgyhogy érdemes akkor, ha ezt készítitek, bevásárolni a zöld fűszerekből, és akkor szépen átültetni, mert ugye azokban a földszerű, tőzeges valamiben nem marad meg, életben nem marad a zöld fűszer, viszont hogyha a konyhaablakban szépen elteleltetnétek és megtartanátok, akkor megveszitek most, egy részét, egy-két ágacskát elhasználtok ehhez a jutúrós sós túrótortához, és utána pedig átültetitek szépen, és megmarad a konyhaablakban. Na, zárójel bezárva, kell hozzá 5 deka dió, még ez fontos, és 2 csokor retek, vagy éppen ami szezonális kis friss zöldség. A sós kekszet vagy összetörjük egy simítózáras zacskóban, rátéve a konyharuhát, vagy pedig egy aprítógépben finom morzsává daráljuk, és egyszerűen hozzákeverjük tulajdonképpen az olvasztott vajat, ennyi az egész, ezt egy 20 cm-es, ugye 20-as, akkor nem 22-es, 20-as átmérőjű kapcsos tortaforma aljára sütőpapírt fektetünk, és arra szépen ezt a sós kekszes darálmányt vajjal keverve kifektetjük, elsimogatjuk, szétnyomkodjuk, és rászórjuk szépen egy pluszba egy kis fűszert. Tehát már ezt a kekszmorzsát is meg lehet fűszerezni egy pici borssal és egy pici szerecsendióval, amit majd egyébként hasonlóan belekeverünk a jutúróba is. No, ezek után kézzel, amikor már alaposan és szorosan lenyomkodtuk, úgyhogy összeálljon, betesszük a hűtőbe, és ameddig pihen ez a vajas kekszmorzsa alap, addig elkészítjük a tölteléket. Szobahőmérsékletű kell, hogy legyen a jutúró, hogy tudjuk keverni. Hozzákeverjük az ugyanígy szobahőmérsékletű krémsajtot, szépen simára keverjük, hozzáadjuk az olívaolajat, a tejfölt, a reszelt fokhagymát, frissen őrölt szerecsendiót szorunk bele, sózzuk, borsozzuk, belekanalazzuk az előzőleg ledarált fűszeres pesztót, ugye azt is szépen össze kell darálni egy kis ételaprítóban, ami tulajdonképpen csak annyi, hogy snidling, petrezselyem, bazsalikom, az megy bele, és akkor ezt a kis pesztót még hozzá pluszba keverjük. Ha nem akartok otthon pesztót készíteni, akkor akár a genovese, akár a calabrese, akár bármelyik másik pesztó, amit szerettek, az jó lesz hozzá, hogy egy kicsit ilyen frissebb ízt adjunk, de hogyha a hagyományos ízt keressük, tehát amit a recept is ír, akkor a pesto genovese kell hozzá, abból egy evőkanállal kettővel belekevertek a jutúróba, és meg is vagyunk. Na, amikor ez is megvan, akkor belekanalazzuk az előzőleg ledarált fűszeres pesztót, ezt már mondtam, igen, és akkor amikor ez kész, akkor elkezdjük áztatni a zselatinlapokat 5-6 percre hideg vízbe, felmelegített tejszínben feloldjuk a zselatinlapokat, és apró adagokban folyamatosan kevergetve a jutúrós krémhez keverjük, ugye ez fogja megtartani őt. Tortaformát kivesszük a hűtőből, már meghűlt és megdermett a vajas kekszmorzsa, és erre a kekszes alapra rákanalazzuk a jutúrós pesztós masszát. A tetejét szépen elegyengetjük, és nagyjából olyan 6 órára, vagy legjobb, hogyha egész éjszakára a hűtőbe tesszük. Fontos nagyon, hogy lehetőség szerint légmentesen zárjuk le, vagy egy ilyen kapcsos műanyag torta hordó formában, vagy bármi mással, ne legyen a hűtőnek jutúró íze, és ne legyen a jutúrós sajtortának más íze a hűtőben, mondjuk kolbász. És akkor szépen a tálalás előtt a tetejét lehet díszíteni retekkel, zöldleveles zöldséggel, rukkolával, tépkedett rukkolával, akár plusz még kekszmorzsával, bármilyen más zöldséggel vagy zöldfűszerrel bátran, nagyon-nagyon finom, tényleg nagyon jól fog esni, és akkor ezt lehet cifrázni, hogy ehhez mit esztek, lehet enni hozzá 2 kanál finom vajas krumplipürét és egy szelet sült húst, hogyha valaki mindenképpen húsos, de szerintem ez egymagában, önmagában is megállja a helyét.
0: Manna FM, további Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Soft, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Minden háztartásban van vágódeszka, legalább 2-3 darab, mindenki esküszik egy fajtára, egy alapanyagból készültre, de hogy miért ne használjunk üvegvágódeszkát, és milyen anyag az, ami sokkal jobb választás ennél, hát ezt most kiderítjük. Ugye különböző anyagokból készülnek ezek, lehet műanyag, lehet fa, vagy lehet üveg. Mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya, de a fából és a műanyagból készült darabok egyik nagy hátránya az, hogy idővel karcok és vágások keletkeznek rajtuk, amikből nem lehet teljesen eltüntetni az ételmaradékot, így aztán pikpak elszaporodnak rajtuk a kórokozók. Ezért annyira fontos, hogy rendszeresen lecseréljük ezeket. Vajon melyik anyagból készült bizonyul a legjobb választásnak? A fa és a műanyag vágódeszkákon kívül kaphatók üvegből készültek is. Ezeknek a használatát nem nagyon javasolják egyébként a szakemberek, mert hogy a kések nagyon rövid időn belül életlenek lesznek tőle. Ebből a szempontból sokkal jobb választás a fa és a műanyag vágódeszka. Az utóbbi kettő közül a fa mellett érdemes letenni a voksunkat, ugyanis a különböző fafajtáknak, fenyőfa, vörös fenyőfa, tölgyfa, még antibakteriális hatásuk is van. Úgyhogy mégiscsak tudták a nagy öregek, hogy mi a jó. Mikor cseréljük le a vágódeszkát, merül fel az emberben jogosan a kérdés, hát mivel a legtöbb vágódeszka napi használatban van, nem ajánlott több éven át tartogatni, akkor szerezzünk be egy újat, amikor már egyértelműen láthatóak a bevágások és a karcok a felületén. Ha ezt nem tesszük meg, akkor tudni kell, hogy a kórokozók nagyon szépen elszaporodnak rajta. Itt van egy tipp például a falvágódeszkákhoz, ugye a felső rétegét akár le is csiszolhatjuk, így el tudjuk tüntetni a sérüléseket és a baktériumokat. Veszünk egy kis mérglipapírt, fogjuk, lecsiszoljuk, és jó napot kívánok. Nagyon fontos, hogy nyers húst soha ne a falvágódeszkán aprítsunk. Amennyiben nyers húst szeretnénk aprítani, akkor sokkal inkább hasznos a műanyagból készült vágódeszka. A fán megtapadhatnak és elszaporodhatnak, és ez általában meg is történik. Azok a kórokozók, amelyek súlyos esetben még ételmérgezés is okozhatnak, és ezen kívül arra is figyelni kell, hogy a zöldséget, salátát és minden egyéb más élelmiszert másik vágódeszkán aprítsunk. Tehát legyen egy olyan vágódeszkánk, amin húst aprítunk, és a többinek legyen egy külön deszkája. Aztán ami fontos, még a hús felaprítása után el kell mosni nagyon alaposan a műanyag vágódeszkát, erre tökéletesen megfelel a mosogatógép. Olyan programot kell választani, ami minimum 60 Celsius fokos vízzel dolgozik, ilyen hőfokon ugyanis elpusztulnak már a baktériumok. A fa vágódeszkát azonban tilos mosogatógépbe tenni, ugyanis feloldódhat benne a ragasztó. Ez a nagyon fontos, ha nem egy darab fából van, tehát hogy ilyen ragasztott vágódeszkáról van szó, ha egy darab fából van, vagy egy deszkadarab például, mert van, akinek ilyenje is van, akkor természetesen ez a ragasztás nincsen benne, de ettől függetlenül sokkal jobb az, hogyha mondjuk nincsen mosogatógépe valakinek, akkor egy fél citrom, durvasó, megdörzsöljük vele, és a vízforralóban forralunk nagyon forró vizet, és leöntjük vele a deszkát. De ami a legeslegfontosabb, az az, hogy legyen egy olyan vágódeszkánk, amin csak húst aprítunk, semmi mást, csak húst, és ez legyen mindenképpen műanyag. És akkor ezt lehet rendszeresen így tisztítani, és az összes többi dolgot lehet aprítani fa vágódeszkán, úgyhogy tulajdonképpen csak ennyi a lényeg, hogy ezt a kettőt soha ne keverjük, és ugye a legegyszerűbb megkülönböztetni, és akár még a konyhában tanuló srácoknak is megtanítani, ugye a gyerekek, akik elkezdenek már foglalatoskodni a konyhában is ezt azt főzni, készíteni, hogy van, itt van ez a fehér műanyag vágódeszka, vagy piros, tök mindegy, tehát ez a műanyag vágódeszka, ez a húsikhoz való, a fát használhatjátok az összes többi dologhoz, de nagyon-nagyon fontos, hogy húsit csak ezen aprítunk. A késnek nem tesz jót az üveg, és egyébként az abból a szempontból még egy kicsit veszélyes, és hogy ez mindig egy nagy darab üveg, még akkor is, hogyha tompított sarkai vannak és matt felülete, de nagyon könnyen eltörhet mosogatás közben, akár a gépben, akár a mosogatóban, szóval jobb az, hogyha van a húsihoz külön egy műanyag vágódeszka, és az összes többi dologhoz pedig egy fa.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 10 000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a Horthy korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidékváros ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de 2 évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
3: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett 4 férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben 2 súlyosan, 2 pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasú